Az utolsó szerelmes dal, ezt hallgathattad meg Jónás Verától itt a Petőfi Rádióban. Szép éjszakát kíván neked a műsorvezető Kenész Kolos. Folytatjuk már is az 1-5-1 dalával, de előtte engedd meg, hogy ajánljak egy igazán különleges programot, mégpedig a nyugati határszélről. Sopronba viszünk el, ugyanis ott tartják most ezen a hétvégén a szüreti napokat, ahol nem csak a bor legérdekesebb installációival és változataival lehet találkozni, hanem persze zeneileg is igyekeznek azért feltölteni a program kínálatot. A tegnapi Analóg Balaton koncertet majd a holnapi napon egy brand new előadással lehet majd leöblíteni. 4 órától készül majd ez a banda ott a nagy színpadon, aztán este is lesz Erezdel a hajam, mégpedig 8:30-tól a Cosmix jó voltából. Még több programajánlat és mindenképp olyan információk, amik fontosak neked, mindjárt a Petőfi Rádióban, addig viszont érkezzen a Jaj, milyen szép című

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Szól a Petőfi Rádió, köszöntünk mindenkit sok szeretettel. Szeptember 13-a van, egy gyönyörű vasárnapra virrattunk, amikor is a kornélokat köszöntjük sok szeretettel. Ezen felül fontos megemlíteni, hogy a Magyar Dalnapját is ma ünnepeljük, szeptember 2. vasárnapján. Először a Sziget Fesztivál -1. napján tartották, aztán kicsit átrendezték a naptárat, de sok-sok helyen tartanak ezen a napon is rock, jazz, népzenei, színházi vagy épp popzenei programokat. És itt a Petőfi Rádióban is változatosan szólnak a slágerek. Az Analóg Balaton lesz a következő társad, ez a Féreg című.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Értéked a Petőfi Rádió hajnal 3 órakor is. Üdvözöllek a vasárnapodban, a szeptember 13-ádban Kenész Kolost hallod, és váltják egymást a legnagyobb sztárok a mostani zenei válogatásban is. Fekete Jenő készül, itt lesz Aisha Luna is, de most Rudán Joe-val töltheted időt.
0: Itt egy újabb óra. Kizáról.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Keresztes Ildikó dalolt, ez volt az Emlékek haza itt a Petőfi Rádióban, és sokszor beszélünk itt bornapokról, meg borfesztiválról, hiszen ez az időszak mégiscsak erről szól, de nem mindenhol, ugyanis 28. alkalommal Szarvason szilvanapokat tartanak, szeptember közepén a hagyományoknak megfelelően, ebben az évben sincs ez másféleképpen. Ez a háromnapos fesztivál Dél-Kelet-Magyarország egyik legnagyobb gasztrokulturális eseménye, ahol a szilva, mint hungarikum, különféle formákban jelenik meg, például szilvás üteményekben, lekvárokban, pálinkákban, és még szilvás kézműves sörök is kóstolhatók. A rendezvény középpontjában persze, hogy a gasztronómia áll, de a zenei programok sem állnak messze egyébként az eseménytől. A holnapi napon például Kártágó koncert is lesz, de ezen felül lehet számítani a Vajda Bandre és Kalapjakabra is. Kellemes időtöltés neked, hogyha arra vinne az utad. Búzás Bence pedig zeneileg visz tovább. Ez a minden álmunk.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ádám Kornél dobta neked a mosolyt itt a Petőfi Rádióban, és Szabi Kéz is tolja neked majd a jó hangulatot a mai napban, ugyanis délután, vagy már este, össze, már meg vagyok lőve ezzel a gondolattal, de egy biztos 18 órától őt köszönhetjük itt a stúdióban, és élőben beszélgetek majd vele, és meghallgatjuk a vadi új trackjét is, amely a Te hibád címet viseli. De Juhász Zolival is alkottak nagyokat, szól a bankrablás!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Különleges zenei válogatás, hogy semmiféleképpen ne legyen unalmas a szeptember 13-a vasárnap éjszakát hajnalot sem. Csáó a mikrofonnál, Kenész Kolos, és mindjárt meghozzuk az esőt, legalábbis dalban biztosan Hajdú Erik készül, de most Járok a Lindát hallod.
0: Itt egy újabb óra. Kizáról.

Megint tiszta, ez volt a Siami and Friends felvétele itt a Petőfi Rádióban. Kívánunk neked kellemes rádiózást. Már a Szintaxissal, akik keresve se találhattak volna illőbb nevet maguknak. Úgy rendeződtek zenekar rá, hogyan a dalaikban kapcsolódnak egymáshoz a szavak és a hangok, önkéntelenül, mégis tudatosan. Talán ezzel az előkelt, illetve megteremtett spontanitással nyerték el a zsűri és a közönség tetszését az Erdély Dalaversenyen is. A lassú vonatok nem a vetélkedőre íródott, de tökéletesen megfelelt az előírásoknak, hiszen a szervezők olyan dalokat vártak, amelyek az erdélyi életérzésről szólnak. Ebbe kaphatsz most egy kis kóstolót itt a Petőfin.

Ki van a házban? Ez volt a Republik Dala itt a Petőfi Rádióban, és hát Budapest házába is most sokkal több ember látogatott el, mint egy átlag hétvégén, ugyanis tart az atlétikai világdöntő nem máshol, mint a gyönyörűen kivilágított atlétikai stadionban. A 10 millió dollár összdíjazású viadalra ezen a hétvégén kerül sor a fővárosban, és mindhárom napon 3 órás lesz a program, a versenyen pedig olimpiai és világbajnok, gyémántliga győztesek és az év legjobbjai vehetnek részt. A mai nap programja az NSO-n elolvasható, nálunk pedig Berkes Oliver hallgatható.

0: váltunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok minden drága Petőfi Rádió hallgatónak. A mikrofonnál Kenész Kolos és hajnal 5 óra van. A következő 60 perc még a miénk, a legkülönlegesebb előadók váltják egymást. Mindjárt itt van az Eleven Költők Társasága. A Nox is becsatlakozik, de Galambos Péter az első barátod ott marad.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

indul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél, féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

A Dreamflow és a Semmi Komoly itt a Petőfi Rádióban, nekünk viszont kell komoly dolgokról beszélnünk, még pedig arról, hogy szeptember 13-án köszönthetjük sok szeretettel a Kornélokat, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. Folytatjuk egy igazán különleges dallal, Swingala Django, Bangó Margit, Zöld

0: Barkóczi Noémit hallgathattad meg az utóbbi percekben itt a Petőfi Rádióban, és folytatjuk a Bagossy Brothers Company-vel, akik a mai szeptember 13-ai vasárnapunkban este 7:30-tól Gödöllőn tartanak egy ingyenes koncertet, szóval, hogyha szeretnéd őket élőben látni, akkor ez egy nagyon szuper alkalom lehet erre. A Művészetek Háza Gödöllő szervezésében lesznek láthatóak. Nálunk pedig hallható a daluk, Van ez a hely.
1: Nézlek, zuhanok, veled érted, akarok, te miért nem? Gyere,

0: húzta, húzta, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrétséget húztam magam után, magam után.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Pécsett az FM 103.7-en.

0: És hát az ébredés mellé kíván a műsorvezető Kenész Kolos további kellemes rádiózást Korcsok Laurával, vele lehet tölteni a következő órákat, jó magam pedig visszatér majd a mikrofonhoz, 14 órától számítok a figyelmedre, addig is szép napot, ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: A költségvetés állapotáról is beszélt a kormányfő Veszprémben. Leterelik az M3-as forgalmát Mezőkeresztesnél. Eleinte napos, majd ismét felhős időre számíthatunk.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Két kis busz ütközött össze az M3-ason Mezőkeresztes után. Vásárosnamény felé a 139-es csomópontban leterelik a forgalmat. A Mező-Nagymihály-Gelei-Mezőcsát vonalon lehet visszatérni a pályára 156-os kilométernél. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Fizetésképtelenné válhatott volna az ország április végén, ha választások előtt nincs pozitív várakozás a piacokon és a befektetőknél a Tisza párt programjának köszönhetően. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök őszi országjárásának első veszprémi állomásán. Magyar Péter hangsúlyozta, a befektetők elhitték, hogy az új kormány hazahozza az uniós forrásokat és visszafogja a költségvetés hiányát, ami a kötvényhozamok eséséhez és a fizetőképesség megtartásához vezet. A kormányfő hozzátette, nem tudják minden vállalásukat 2-3 hónap alatt teljesíteni, ezért türelmet, megértést és bizalmat kér az emberektől. A jobboldal küldetése a szuverén Magyarország, a Tisza párt ezzel szemben brüsszeli gyarmattá tenné hazánkat, jelentette ki a Fidesz elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban, amely a Köcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazza. Orbán Viktor hangsúlyozta, a Tisza kormány tönkre fogja tenni a magyar cégeket és át fogja adni azokat a külföldieknek. A korábbi kormány hangoztatta, 5 hónap Tisza kormányzás után eljött a nemzeti ellenállás ideje. Írország és Észak-Írország egyesüléséről beszélt az amerikai elnök. Donald Trump az ír miniszterelnökkel való tárgyalása után azt mondta, örülne a két ország egyéválásának. Néhány héttel ezelőtt a brit miniszterelnök közölte, nincs napirenden az Észak-Írország kiválásáról szóló népszavazás. A Magyar Népdal napját tartják ma a Néprajzi Múzeumban a fővárosban. Az intézmény gyűjteményi tárlatán a többi közt bemutatják, miként kezdődött a népzene gyűjtése, hogyan kerültek a dalok fonográf hengerekre és gramofonlemezekre, majd magnószalagra és digitális archívumokba. A múzeum közölte, hangarchívumában több mint egy évszázad gyűjtőmunkájának eredményei szerepelnek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek, napközben 20-25 fok lehet. Aztán holnap is készülhetünk csapadékra, 19-25 fokos nappali hőmérséklettel, majd folytatódik a meleg őszi idő, és eső már csak elszórtan lehet.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Egy újabb fantasztikus program lesz ma a Múzeumkertben, és ez nem más, mint a Szívünk napja. Én Korcsok Laura vagyok, és a vendégem nem sokára professzor dr. Gellér László lesz, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke. Előtte azonban a kezdésben a hajnali kör.
1: Itt egy újabb óra.

0: együtt újra látunk, vak sötétben fényt.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
2: A szívünk egészségéért sokat tehetünk. A mozgás, a tudatos táplálkozás, a dohányzás kerülése és a stressz kezelése mind fontos része a megelőzésnek. Szeptember 13-án ismét megrendezik a szívünk napját a Múzeumkertben, ahol szűrésekkel, szakmai programokkal és újraélesztési tréninggel is várják az érdeklődőket. Ma reggel pedig a vendégem professzor dr. Gellér László, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke. Köszönöm, hogy jöttél hozzám.
3: Köszönöm szépen a meghívást, jó reggelt kívánok mindenkinek.
2: Kezdjük talán azzal a szóval, hogy megelőzés vagy prevenció, amit nagyon sokat hallunk, dobálózunk vele, de talán nem figyelünk arra, hogy a gyakorlatban is használjuk. Mire kellene figyelnünk úgy általánosságban?
3: Hát nagyjából azokra, amik a felvezetőben elhangzottak, tehát tulajdonképpen már ugye, amióta ezt Baez de Luna professzor kitalálta közel 30 évvel ezelőtt ezt a szívünk napja dolgot, ami tulajdonképpen nem más, mint egy figyelem felhívás arra, hogy tegyünk magunkért, ugye az én kedvenc mondásom az, hogy segíts magadnak, Isten is megsegít. Ugye ez nagyjából ennek a kardiovaszkuláris hát rizikókezelés szempontjából a megvalósulása. Ugye mit jelent ez? Ez részben azt jelenti, hogy például ennek a ez igazából most egy hét, és mi egy picit előrébb hoztuk, nem tagadom, de ez egy ilyen választható hét, és ugye az, tehát arra hívja fel a figyelmet, hogy lehetőleg, ahogy ez el is hangzott, mozogjunk többet. Ugye a mozgást tudjuk, hogy ennek szinte minden formája szív-érrendszeri prevenció szempontjából hangsúlyos. Tegyük hozzá egyébként, hogy maga a munka is hangsúlyos. Ha valaki fizikai munkát végez, vagy takarít, vagy kutyát sétáltat, tehát a mozgásat ne azt gondoljuk, hogy most akkor el kell menni egy gymbe, és akkor ott pénzért súlyokat kell emelgetni, vagy valami ilyesmit, hanem simán a gyaloglás a napi, és nem kell hozzá, van ez a 10 000 lépés, ami a csomó féle karórába például benne van, ugye tudjuk, és akkor ajánlja, de nem kell annyi, ha már 3 000 lépést, ami nagyjából 2 km, már annyit megteszünk, már az is ugye hasznos. Tehát a mozgásnak minden formája valójában az egészségünkért van. Ugye nagyon fontos az, hogy lehetőleg okosan együnk. Tehát a táplálkozásunk. A táplálkozásunk során mit jelent ez, hogy okosan enni? Hát ezt nyilván a dietetikusok, akik egyébként szintén lesznek a szívünk napján, ezt sokkal jobban el fogják tudni, mint én. Minden esetre ezek a feldolgozott ételek, az ilyen feldolgozott cukrok, stb. Az édes ételek lehetőség szerint. Tehát ezek azok, amiket amennyire lehet kerüljünk, és hát nézzük meg azt mindenki a maga szájízének megfelelően, mi az, ami az ő ízléséhez közel áll, és ugye egészséges. Ezzel kapcsolatban a Magyar Kardiológusok Társaságnak már több kampánya is volt, amelyik mind azt célozta, hogy ez is tudatosul, hogy mi az, ami egészséges, rostokban gazdag, zöldségben gazdag, lehetőleg ne a vörös hús legyen a leghangsúlyosabb a táplálkozásunkban, lehetőleg ne legyen koleszterindús, tehát de ezeket lehet tudni, és nyilván még egyszer mondom, lesznek olyan szakemberek, akik ebben nagyon konkrét tanácsokat tudnak adni. Ugye nagyon fontos a harmadik, ami tulajdonképpen most kerül, vagy most lett talán hangsúlyosabb, és hát most kerül ilyen szempontból először ilyen szélesebb körben a porondra, ez a stressz kezelés. Ugye a stressz, a pszichés állapot, hogy ez milyen mértékben járul hozzá a szív-érrendszeri betegségeinkhez, mert hogy hozzájárul, nagy mértékben járul hozzá. Ugye tudjuk azt, hogy van olyan, ugye van ez a mondás, hogy megszakadt a szíve, tehát, hogy igen, létezik olyan kardiális állapot, ami tulajdonképpen egy olyan nagyfokú stressz kapcsán bekövetkező koszorúér összehúzódás, ami praktikusan infarktusszerű tüneteket vagy infarktust képes gyakorlatilag előidézni. Tehát a stressz az ilyen szempontból is jelentős, de hogyha belegondolunk abba, hogy szívritmus zavarok, vagy akár a nem ilyen okból kialakuló infarktusnak a mechanizmusában is szerepet játszik egyértelműen a stressz, akkor még inkább felhívja a figyelmet arra, hogy igen, a stresszel foglalkoznunk kell.
2: Hiszen sokszor mondjuk azt is, hogy a stressz a szívünkre megy. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, professzor dr. Gellér Lászlóval, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökével, itt az Élet Stílus magazinban.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk a szívünk napja, amit szeptember 13-án, azaz a mai napon rendeznek meg a Múzeumkertben. A vendégem pedig ezzel a témával kapcsolatban nem más, mint professzor dr. Gellér László, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke. Folytatjuk is a beszélgetést egy kicsit ott, hogy én a weboldalon találtam egy ilyet, hogy fontos, hogy ismerd a számaidat. Ez mit jelent pontosan a gyakorlatban?
2: Azt jelenti, hogy ismerjük, tudjuk a vérnyomásunkat, legyen információnk, elmegyünk egy orvoshoz, mondjuk, akkor úgy menjünk oda, hogy van adat, az orvos adatból tud dolgozni. De ismerjük a vércukrunkat, a vércukor tudjuk, hogy egy, hát sajnos nagyon nagy jelentősége van a koszorúérbetegség kialakulásában, és számtalan egyéb érbetegség, stroke, stb. Kialakulásában, cukorbetegség borzasztó fontos. A koleszterin szint, ugyanez, ismerjük a koleszterin szintünket. Ha egy adott esetben ilyen családi, primer, familiáris hiperkoleszterinémiánk van, akkor például ezt is tudjuk, és ne gondoljuk azt, hogy majd a diéta az csak segíteni fog, hanem ehhez menjünk szakemberhez, és hallgassunk a szakember tanácsaira, mert jobban járunk vele. Erre is számtalan műsorban a Szívesen betegszervezettel együtt hívtuk fel a figyelmet, hogy nagyon fontos dolog ez megint csak, hogy ne a közösségi oldalakról, hanem megbízható szakembertől kérjünk szakvéleményt. Ugye az autónkat se a nem tudom hova iszük el, hanem az autókat is a szakszervizet iszük el, hogyha olyan problémája van. Tehát saját számunkra miért nem vagyunk legalább ennyire fontosak. És hát a számok közé tartozik a testsúlyunk. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. A testsúly, tudjuk, hogy megint csak szívérendszeri betegség szempontból, gyakorlatilag daganat szempontból, mozgásszervi szempontból, számtalan szempontból egy nagyon komoly rizikófaktor, tehát tulajdonképpen ezek mind olyan tényezők, amikre nekünk direkt hatásunk van, ezeken tudunk segíteni. És tudjuk, hogy vannak a nem befolyásolható rizikófaktoraink, de ezek, amiket elmondtam, ezek mind befolyásolhatók, és nagyon komolyan határozzák meg gyakorlatilag a jövőnket. És hát, hogyha megnézzük a programot, ha szabad erre egy picit rátérnem.
1: Csak nyugodtan.
2: Akkor tulajdonképpen ugye pontosan ezért, hogy ez megvalósuljon, a szív-érrendszeri szűrés, ugye a laborértékekkel, az előbbi értékeknek a feltárása, tehát lesz vércukorszűrés, lesz koleszterin szűrés, lesz vérnyomásmérés, nyilván testsúlymérés is, ezek mind elérhetőek lesznek, ingyenesen természetesen. Ezt a Semmelweis Egyetemmel közösen végzi a Magyar Kardiológusok Társasága a Budapesten. Ugye nagyon fontos, amit említettél, ugye ez az újraélesztés kérdése, tehát nyilván lehetnek olyan helyzetek az életünkben, amikor nem nekünk lesz bajunk, hanem valamelyik embertársunknak. És ugye önmagában az, hogy ha tudjuk azt, hogy minden egyes eltelt perccel tulajdonképpen 25%-kal csökken a túlélésnek a valószínűsége, akkor látjuk azt, hogy ha egy ilyen bekövetkezik mellettünk, akkor ahhoz tudjunk egyáltalán hozzáállni. Mi a legnagyobb probléma? Nem az a legnagyobb probléma, ezt is kimutatták, hogy az emberek nem akarnak segíteni. Minden ember akar segíteni máskor. Jó emberek vagyunk alapvetően. Tehát az emberek legnagyobb része, sőt majdnem 100%-a, mondjuk azt, hogy valószínűleg 100%-a tud jó ember lenni, de nem tudja, hogy kell, és ugye megijedünk a helyzettől. Ez a bizonyos újraélesztés oktatás, vagy újraélesztés flashmob, fogalmazzunk így, tehát ott ki fogunk menni, és ott a helyszínen, a múzeum körúton, minthogyha egy szív-érrendszeri hirtelen halál következett volna be, ezt fogjuk ott tulajdonképpen eljátszani, és tulajdonképpen nem csak eljátszani, hogy mit kell ott csinálni. Tehát ugye az, hogy gyakorlatilag milyen lépések azok, amiket ugye tennünk kell. Tehát ugye az észlelj, hív, nyomj, ez a három. Tehát először is észleld azt, hogy baj történt, utána hívd a mentőt, nagyon fontos, hogy hívni kell a mentőt még azelőtt, vagy valakinek kell szólni, hogy elkezdenénk az effektív újraélesztés, és ezt követően pedig gyakorlatilag nyomni kell a betegnek a mellkasát, megmutatjuk, hogy hogyan kell nyomni, és hát nagyon reméljük, hogy ez segíthet abban, hogy ezek a gátak, amik bennünk vannak egy ilyen esetben, esetleg át tudjanak törni.
1: Nagyon érdekesen hangzik ez a flashmob, nem is tudom elképzelni, hogy ennyi ember egyszerre próbálja ki az újraélesztést, de ez egy nagyon jó formája annak, hogy magabiztossá tehessük az embereket, vagy kipróbálhassák ezt a helyzetet. A vendégem professzor dr. Gellér László, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke, és nem sokára folytatjuk a beszélgetést. beszélgetést itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Éles

0: Blondi, semmi sem ugyanaz, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És hogyha valóban te is részt veszel egyfajta életmódváltáson a saját egészséged érdekében, hiszen fontos, hogy saját magunk egészsége saját magunk számára is fontos legyen, akkor utána szinte semmi sem ugyanaz, de jól van ez így, viszont nem kell egyik napról a másikra változtatnod a dolgokon, lehet ez lépcsőfokról lépcsőfokra szó szerint. A folytatásban a hírpercek következnek, utána pedig ez a dal.
1: Úgy látom, bejött ez a lotto.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Eleinte napos, majd ismét felhős időre számíthatunk. Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. Köcsén értékelte az elmúlt 16 évet a polgári oldal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Két kis busz ütközött össze az M3-ason Mezőkeresztes után. Vásárosnamény felé a 139-es csomópontban leterelik a forgalmat. A Mező-Nagymihály-Gelei-Mezőcsát vonalon lehet visszatérni a pályára a 156-os kilométernél. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Nyilvánosságra hozta a kormány a gyermekvédelem helyzetét bemutató jelentését. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter a dokumentum ismertetésén úgy fogalmazott, a rendszer az összeomlás szélén áll.
5: Ma Magyarországon közel 130 ezer gyermek él veszélyeztetett helyzetben, 23 ezer gyermek él gyermekvédelmi intézményekben, tehát állami gondozásban, 2700 gyermeknek speciális intézményre vagy arra lenne szüksége, hogy a családjából kiemeljék. Ez tragikus.
4: A gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár szerint az ágazat egyik legsúlyosabb problémája a férőhely és a szakember hiány. Gyurkó Szilvia elmondta, 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családjukból kiemelt gyermekek száma. Miközben több intézményi férőhely megszűnt, lakásotthonokat zártak be vagy vontak össze, és a nevelőszülői hálózat kapacitása is csökkent.
6: Ma azt lehet látni, hogy átlagosan 20% körüli a szakember hiány a rendszerben, de én jártam olyan megyében, ahol elmondták, hogy az ottani lakásotthonokban bizony 55-65% a szakember hiány, és hogy az elmúlt években 100 új ember jött, és 100 új ember ment.
4: Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, erősítette meg a jelentés bemutatóján a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés vagy magatartás problémákkal küzdenek. A szerhasználó gyerekek rehabilitációjára bentlakásos intézményt létesítenek. A programra 10 milliárd forintot szánnak. A kormányfő beszélt arról is, hogy külön intézkedésekkel rendeznék a kórházban maradt csecsemők helyzetét.
7: Ennek részeként bővítjük a nevelőszülői és helyettes szülői kapacitásokat, és szakmailag szabályozott önkéntes programokat indítunk azoknak a csecsemőknek a támogatására, akik átmenetileg még kórházban maradtak.
4: A jelentés közzétételének időzítését bírálta a Fidesz frakció vezetője. Vóka János azt mondta, Magyar Péternek a gyermekvédelem ügye annyit ér, hogy a köcsei találkozó időpontjára időzített egy ilyen bejelentést, hogy kommunikációs pontokat szerezzen. A Fidesz frakció pedig arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy haladéktalanul tisztázza a 11 éves gyermekvédelmi intézetben élő kisfiúval 2025. decemberében készített interjújának körülményeit.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: 16 év után először tartották meg a köcsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körül volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk, akkor rájuk lehet számítani. A Fidesz elnöke úgy fogalmazott, Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén sikeres országot létrehozniuk. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy sok kezdeményezés van a párton belül, a jobb oldal eddig is sokszínű volt, de három dologban mindig egyetértettek.
8: Egyetértettünk abban, hogy a legfontosabb az Magyarország szuverenitása, egyetértettünk abban, hogy szabadság kell, és abban is, hogy a hagyományok, az örökség, amit kaptunk az elődeinktől, az megőrzendő, és arra kell építeni. Ez a három dolog, amiben jobb oldal egyetért. Minden másban sok szívű vélemények vannak.
4: A volt miniszterelnököt a kormánya tevékenységével kapcsolatban tett feljelentésekről is kérdezték. Orbán Viktor azt mondta, a feljelentések mindegyikét ismeri, az mint politikai propaganda, az összes ügy szabályszerű és célszerű volt. Köcsén is téma volt a gyermekvédelem ügye. Volt belügyminisztert a Szülő utcai gyermekbántalmazás ügyéről kérdezték újságírók. Pintér Sándor azt mondta, vizsgálatot indítottak az ügyben, majd átadták az eredményeket a rendőrségnek.
9: A vizsgálat elkészült, és a rendőrségnek át lett adva. A rendőrség azért, mert bűncselekmény elkövetésének a gyanúja állt fent, és ebbe az ügybe nem vizsgálat, hanem büntető eljárás folyik. Büntető eljárást rövid idő után átvette az ügyészség.
4: Orbán Viktor volt miniszterelnököt arról kérdezték, hogy milyen körülmények között terjesztette fel kitüntetésre Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon pedofiliáért elítélt egykor igazgatóját 2016-ban. A volt kormányfő azt mondta, azért terjesztette fel, mert neki is felterjesztette valaki. Magyar Péter miniszterelnök erre a közösségi oldalán úgy reagált, az igazgatót Balogh Zoltán javasolta kitüntetésre Orbán Viktornál. Aki bűnt követett el, annak meg kell kapnia a büntetését, de a magyar embereknek újra kell tudni kezet nyújtani egymásnak. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a Tiszapárt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. Magyar Péter hangsúlyozta, újra kell tudni egymással beszélgetni, egyúttal köszönetet mondott azoknak a tiszásoknak és fideszeseknek, akik tudnak egymásnak kezet nyújtani.
3: Petőfi Rádió. Hírpercek.
4: Egy hét múlva szeptember 20-án jár le a tankerület igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület élére új vezetőt keres. Forsthoffer Ágnes házelnök egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta. Az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják.
10: Ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, nem elég központilag megmondani, hogy minek kell történnie. Ehhez ismerni kell a helyi valóságot. Az iskolákat, pedagógusokat, a közösségeket, és legfőképpen azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. Most van itt a lehetőség a teljes szemléletváltásra. Most olyan vezetőkre van szüksége az országnak, akik szeretnének és tudnak is tenni saját térségükben az oktatás megújításáért. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség.
4: Elfogadhatatlannak tartja a dízelár kompenzáció több fuvarozó érdekképviselet is. A miniszterelnök pénteki bejelentése szerint havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását az év végéig, a mezőgazdasági felhasználók pedig a gázolaj jövedéki adóját igényelhetik vissza szintén az év végéig. Két szervezet is követeli, hogy a kormány a fuvarozók érdekeit is vegye figyelembe. A Magyar Független Fuvarozók Egyesületének főtitkára Sinka István egyeztetést és párbeszédet sürget a kormánnyal.
11: A dízel magas ára az olyan mértékű áldrágulást fog okozni a kereskedelemben, amit meg fognak érezni a magyar emberek. Nem fogják a magyar kisvállalkozások már elbírni ezeket a megnövekedett költségeket is, tönkre fognak menni. Munkahelyek fognak megszűnni. Nekünk megoldást jelentene egy adócsökkentés, tehát mondjuk egy jövedéki adócsökkentés, vagy egy áfacsökkentés.
3: Petőfi Rádió. Hírpercek.
4: Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli asszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudnak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel. Idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakma Közi Szervezet ügyvezetője a halpusztulás legfőbb okairól beszélt az M1 híradóban.
12: Hogyha nincsen kellőképpen üzemi vízszinten egy halastó, magyarán ugye ez az 1 méter fölötti, másfél 1 méteres víztest, akkor utána pedig rohamosan elkezd csökkenni a halaknak az élettere, ami komoly stresszt okoz. A vízhiány és az oxigénhiány gyakorlatilag kéz a kézben jár, és az elhullások, a betegségeknek a felerősödése drasztikusan, exponenciálisan gyakorlatilag megnövekszik, és ebből kifolyólag olyan gazdasági károkat tud okozni a gazdálkodóinknak, amelyet nehezen tudnak átvészelni.
4: A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. A fenntarthatóság mottójával zajlik a hétvégén az idei Tatai Gasztró Fesztivál. A szervezők szerint a hazai termelők és éttermek összekapcsolása nem csupán környezetvédelmi kérdés, hanem a helyi alapanyagok felhasználását, a vidéki munkahelyek megtartását és a következő generáció szakmai képzését is segíti. Az egyik főszervező Ruprecht László, a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület elnöke hangsúlyozta, a hazai termelők és éttermek összekapcsolása nem csupán környezetvédelmi kérdés, hanem a helyi alapanyagok felhasználását, a vidéki munkahelyek megtartását és a következő generáció szakmai képzését is jelenti egyben.
13: Ugye már tudjuk, hogy honnan van a termék, tehát honnan van a nyersanyag. Ennek van akár egy egészségügyi jellege is, illetve az gazdasági szempontból sem mindegy. A termelők is anyagilag meg tudnak erősödni, tudják fejleszteni a technológiákat, minél jobb minőségű termékeket tudnak felhasználni, és ez a gasztronómia szempontjából is nagyon fontos.
4: A rendezvényen bárki megkóstolhatja a magyar vidék különlegességeit. 45 kiállító várja a látogatókat még ma is.
2: Petőfi Rádió időjárás.
4: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok lehet. Holnap is készülhetünk csapadékra, 19-25 fokos nappali hőmérséklettel, majd folytatódik a meleg őszi idő, és eső már csak elszórtan lehet.
2: Petőfi Rádió Sport.
14: Hozták a kötelezőt az élvonalbeli csapatok a labdarúgó magyar kupában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 7 óra kiütötte a címvédő Ferencváros az MB3-as Deacot a labdarúgó magyar kupa harmadik fordulójában. Az FCC a 3 gólos Mátos Beró vezérletével bejutott a legjobb 32 közé. Győzelemmel tért vissza a Diósgyőr kispadjára Feckó Tamás, hiszen a kedden edzőváltáson átesett DVTK-n 4-1-re nyert az ugyancsak a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár ellen. A tegnapi játéknapon az élvonalbeli Paks, Debrecen, Nyíregyháza, Kispest Honvéd, Kisvárda és az MTK is tovább jutott. Gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán a Liverpool a Fulham ellen az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 4. fordulójában. A vörösöknél Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Kerkez Milos a 46. percben állt be. Simán nyert mindkét magyar csapat a női kézilabda bajnokok ligája második fordulójában. A Győr 35-25-re a dán Nyköpinget, a Ferencváros 40-29-re a szlovén Ljubljanát győzte le hazai pályán. Ferencváros vasas döntőt rendeznek a férfi vízilabda magyar kupában. Az FTC 28-10-re győzte le a Kaposvárt az első elődöntőben, ezt követően a vasas 19-13-ra nyerte a BVSC ellen a Komjádi úszodában. 8. helyen végzett Molnár Attila 400 méter a budapesti atlétikai világdöntő. A számot a botswanai Kebina Csipi nyerte. Nem jutott döntőbe 100-on az országos csúcs tartó Takás Boglárka és 400 gáton Mátó Sára sem a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es spanyol nagydíj időmérő edzését a vadonatúj madridi pályán, így a mai futamon ő rajtolhat majd az érről. A világbajnoki címvédő mellől az összetettben éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője indulhat majd. Míg a harmadik pozícióból a 4-szeres VB győztes Max Verstappen a Red Bull Holland pilótája startol. Köszönöm a figyelmet!
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: tulajdonképpen az életminőség kérdése, tehát hogy az életminőség az hogyan tud megmaradni.
1: És a program plakátján is láttam.
0: Igen, ez egy nagyon népszerű hívószó, de mit is jelent ez valójában? És hát valójában több mindent lehet erről mondani, nyilván lehet ez úgy is hozzáállni, hogy ez lehet adott esetben egy termék is, nyilván vannak olyan laborvizsgálatok, stb., ami ebben eligazíthat bennünket talán jobban, de van egy olyan része, és mi ezzel szeretnénk foglalkozni, hogy mi az, amit bárki meg tud tenni az életminőségért. És ez egy nagyon fontos dolog. Például ugye az adott esetben az elhízás, vagy az elhíz, vagy igazából a túlsúly, igen, ezt a szót kerestem, ugye ezt említsük meg itt, hogy miért említjük ezt meg, mert Magyarországon kb. 33%-a a 40 év felettieknek elhízott, és ugye 30%-a túlsúlyos, tehát 66%-nyi elhízott vagy túlsúlyos van Magyarországon. Tehát ezt ne felejtsük el, hogy ez egy olyan adat, ami bizony a longevity, az életminőség szempontjából, hát maradjunk annyiban, hogy alapvetően nem előny. Tehát azt gondolom, hogy ez biztosan el lehet mondani. Hogyan lehet ezen változtatni? És ugye ezzel kapcsolatban nyilván részben táplálkozás, részben egyéb módszereket is át fogjuk venni, hogy mik azok, amik, még egyszer mondom, mindenki számára elérhetőek, nem drágák, sőt, vagy adott esetben semmibe se kerülnek, és mégis a longevity szempontjából jelentőséggel bír. Ugye van ez a Hitek és Tévhitek, ez egy nagyon népszerű programunk, ahol ugye az örömhírem van, hogy a debreceni centrum kollégái, a szegedi centrum kollégái, meg a budapestiek együtt összekapcsolódva, hangoztatva azt, hogy Magyarország egy, és Magyarországon mindenkinek az egészsége számunkra számít, és nincs semmilyen oldal, semmi, csak nem egészséges ember van, meg egészségességre törekvő ember van, és hogy mindenkinek segíteni szeretne a Magyar Karosok Társága, szóval ennek megfelelően kapcsolódik össze a három nagy centrum, és természetesen Pécsről pedig följön a Habon Tamás professzor úr, aki ugye a Magyar Karosok Társaság a főtitkára, tehát tulajdonképpen a négy nagy egyetemi centrum összekapcsolva fogja gyakorlatilag reprezentálni azt, hogy igen, a tudomány az a magyar emberekért van, mindenkiért van, a magyar emberekért is. És tulajdonképpen ezt követi majd ez, amiről már részben beszéltünk, a szív és lélek kapcsolata, hogy hogyan befolyásolja a szív-érrendszeri állapotunkat a stressz, hogyan befolyásolja az a stressz, ami adott esetben egy generált stressz, hogyan tudunk esetleg ez ellen védekezni, hogyan tudjuk ezt fölismerni, és hát nyilván tennünk kell ellene, a saját magunk miatt kell ezzelen ugye tenni. És tulajdonképpen az utolsó blokk pedig az, hogy gyakorlatilag a mindennapi mozgás öröme és ereje, hogy a mozgás mindenki, milyen mozgásformák, hogyan, sport, illetve tehát az amatőr sport, a versenysport, ezekről hogyan kell gondolkodnunk, és hogy hogyan segít ez tényleg gyakorlatilag az előbb említett céloknak az elérésében.
1: Amiket mind felsoroltál a prevenció jegyében, mind az étrendre figyelés, a mozgás, a stresszmentes életmód, vagy stressz kerülése, vagy maga a mozgás, ez mind talán szerintem egy fokkal könnyebb, hogyha csoportosan csináljuk, és ti itt most közösen fogtok tenni az ügy érdekében. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szeptember 13-a tehát a szívünk napja. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
0: Én is köszönöm szépen, és akkor még egyszer Múzeumkert, szeptember 13. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen. Tehát, hogyha valakinek még a mai napra nincsen programja, akkor irány a Múzeumkert. Professzor dr. Gellér László, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke volt a vendégem ma reggel az Élet Stílus magazinban.
2: Élet Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: mit mondom.
1: Az Ivan and the Parazol és a Carson Coma közös dalát, a Kérdőjelek és a Válaszok című zenét hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Viszont nagyon remélem, hogy benned kérdőjelek nem maradtak, ellenben válaszok annál inkább a szívünk napjával kapcsolatban. Remélem, hogy mindenre választ tudott adni neked professzor dr. Gellér László, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke. Ő volt a vendégem ma reggel az Éles Stílus magazinban. Most viszont megyünk is tovább, kezdődik a Csukás meseóra. Mesékkel, zenékkel, mondókákkal, nyelvtörőkkel. Utána pedig a vendégem ugyan telefonon, de Csiki Dorottya Mária lesz, a Csukás Mese Rádió szerkesztője. Tarts velünk a továbbiakban, addig is mesés időtöltést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Eleinte napos, majd ismét felhős időre számíthatunk. Leterelik az M3-as forgalmat Mezőkeresztesnél. A kormány eddigi intézkedéseit méltatta Magyar Péter.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Két kis busz ütközött össze az M3-ason Mezőkeresztes után. Vásárosnamény felé a 139-es csomópontban leterelik a forgalmat. A Mezőnagymihály Gelei Mezőcsát vonalon lehet visszatérni a pályára a 156-os kilométernél. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Büszke a kormány eddig intézkedéseire Magyar Péter, a kormányfő őszi országjárásának első állomásán Veszprémben példaként említette a szociális tűzifakeret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentesítételét, és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen, a többi között a szociális szférában, az egészségügyi és rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekváktól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. A jobb oldal küldetése a szuverén Magyarország, a Tisza párt ezzel szemben brüsszeli gyarmattá tenné hazánkat, jelentette ki a Fidesz elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban, amely a Köcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazza. Orbán Viktor szerint a Tisza kormány tönkre fogja tenni a magyar cégeket és át fogja adni azokat a külföldieknek. A korábbi kormányfő hangoztatta, 5 hónap Tisza kormányzás után eljött a nemzeti ellenállás ideje. A jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást, az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt. A belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői korábban hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást és a láthatóságot.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok lehet. Holnap is készülhetünk csapadékra, 19-25 fokos nappali hőmérséklettel. Majd folytatódik a meleg, őszi idő, és eső már csak elszórtan lehet.
3: A hírek után.
5: És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
6: Itt a Petőfi Rádióban.
7: Csukás Mese Rádió.
8: Én nagyon szeretem.
5: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
1: A róka meg a daru vendégsége, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea. Találkozik a róka a daruval, s kérdi:
9: hol jártál, darukoma? A tónál voltam, hogy élelmet keressek, halat fogjak magamnak. Hát te, róka koma, merre jártál? Én is voltam vadászni, a faluban tyúkászni. De tudod, hogy az éterről mi jut az eszembe? Rendezzünk egy jó vendégséget. Jól van, róka koma. Kinél rendezzük? Előbb nálam, aztán pedig nálad. Holnap ebédre gyere hozzám. Megyek. de nekem hosszú nyakú edényben add az ételt, mert én a csőrömmel tányérból nem tudok enni. Szerzett a róka másnapra egy kövér tyúkot, és sütni-főzni kezdett. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a tányérba kerültek, a hosszú nyakú edénybe pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a daru, hogy kinek milyen az étele, de semmit sem szólt, hanem ebéd után ő is meghívta a rókát. Na, róka koma, holnap délben te gyere hozzám ebédre. Megyek, de nekem tányérban add az ételt, mert én a szájammal hosszú nyakú edényből enni nem tudok. Szerzett a daru másnapra néhány szép halat, sütni-főzni kezdte. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a hosszú nyakú edénybe kerültek, a tányérba pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a róka, hogy kinek milyen az étele, s mérgelődni kezdett, kérdi a daru. Talán haragszol, róka koma? Hát már hogy ne haragudnék, daru koma, amikor te finom ételt eszel, s nekem csak a rossza jutott. Azt felelte erre a daru. Ugyan édes róka koma, én csak azt tettem veled, amit te tettél velem. Kölcsönkenyér visszajár.
0: A Róka meg a daru vendégsége című mesét hallottátok.
5: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
8: Riszálok úgyis, úgyis, riszálok úgyis, úgyis, riszálok úgyis, úgyis, riszálok.

0: Hölgy!
1: Lép be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
2: Itt, a Petőfi Rádióban.

0: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Mikola Péter, bátorság próba. Mosoly gyűjtő portja. Egy nap apa benyitott a szobánk ajtaján, leült az ágyam szélére, maga mellé ültetett minket, és így szólt hozzánk. Valamit már régen el szerettem volna mondani nektek, gyerekek. Tudjátok, nagyapátok olyan ember volt már fiatal korában, aki köré szívesen gyűltek az emberek. Tudott valamit, amitől jókedvű és derűs lett körülötte a légkör, ha ugyan nem volt már előtte is az. Ilyen volt az ő apukája, az én nagyapám, a ti dédapátok is. Így választott párt magának olyan leányt, a dédanyátokat, akit szerettek az emberek. Nagyapa is így talált Nagyira. Nagyanyátok mindenkit elvarázsolt a huncut nézésével, játékosságával és kedvességével. Sejthetitek, hogy én is így szerettem anyába, valahogy ő is tudta, hogy kell mosolyt varázsolni az emberek arcára. Ez a képesség öröklődik apáról fiúra, anyáról leányra, és ti is örököltétek. Arra gondoltam, hogy amíg anya elkészíti az ebédet, addig mi elmehetnénk a piacra, egy mosolygyűjtő portjára. És egyúttal hoznánk néhány ezt meg azt, pirosat, sárgát, zöld és fehéret, ami hiányzik a hűtőszekrényből. Mi az, hogy mosolygyűjtő bortja? Kérdeztem. Nem bortja az te, hanem portja. Mosolygyűjtő portja. Egy olyan kirándulás vagy utcajárás, amiközben próbálunk mosolyt csalni az emberek arcára. Próba szerencse. Jó móka lesz, meglátjátok. Na, sipírc, vegyétek a cipőket. Induljunk. A piachoz érve a savanyúságos nénihez mentünk először, akinél anyával is szoktunk vásárolni. Azt beszéltük meg apával, hogy megtréfáljuk a boltos nénit, és savanyú képet fogunk vágni neki. Olyan savanyút, amilyet csak tudunk. Elég fura ötlet, de belementünk a játékba, azzal a feltétellel, hogy apa is velünk grimaszol. Kicsit gyakoroltuk, aztán beálltunk a sorba. Izgatottan vártam, hogy odaérjünk, csak az öcsém aggódott egy kicsit. Biztos, hogy nem fog megharagudni ránk a néni? Kérdezte megszeppenve. Ne félj, Berci, nevetni fog. Higgy a varázserőnkben. A néni ismerősként köszöntött bennünket. Apa arra kérte, hogy egy pillanatra figyeljen minket jó erősen, mert olyat fog látni, amit nem láthat minden nap. Olyan savanyú képet fogunk vágni, amennyire szeretjük az itt vásárolt savanyúságot. Tényleg? Na, azt megnézem, válaszolta a néni, és érdeklődéssel figyelte, mi fog történni. Apa visszaszámolt. 1, 2, 3, és úgy grimaszoltunk, ahogy csak tudtunk. Ki sem mertem nyitni a szemem. Nagyon jól sikerülhetett, mert a néni olyan harsányan nevetett, hogy a szomszéd pultnál is kíváncsian fordultak felénk az emberek. Furcsa érzés volt, de mégsem rossz, mert mindenki nevetett körülöttünk. A néni nevetésétől a többi ember is felvidult. Azt is mondhatnánk, hogy a nénin keresztül megnevettettük a vásárlókat. Jól feladtátok a leckét, hogy ilyen savanyút tudjak készíteni legközelebb, mint amilyen savanyú képet láttam tőletek. Már ezért megérte kijönnöm a piacra. Köszönöm, mondta, és a nevetése újra betöltötte az egész csarnokot. Nem gondoltam, hogy ilyen jó érzés felvidítani valakit, és ezt nem csak azért mondom, mert kaptunk egy-egy fincsi savanyúbit, amit jó ízűen el is rákcsáltunk. Szeretek piacozni. Annyiféle ember, színes gyümölcs, zöldség, illat, forgatag van ott, hogy bármerre nézek, szimatolok, mindig találok valami érdekeset. Képtelenség unatkozni. Megérkeztünk a henteshez, ahol mindenféle kolbász, virsli, sonka és másféle húsi kínálta magát a pulton. Eljött a te időd, fiam, mondta apa. Odaérünk az ablakhoz. Kérj egy finom ebédhez való egész csirkét, 20 deka sonkát, és egy mosolyt. Ne izgulj, menni fog. Mint apádnak, nagyanyádnak vagy anyának, hogy a nagyiról már ne is beszéljünk. Bíz bennem és magadban. Mond utánam, kérek egy finom ebédhez való csirkét, húzd dek a baromfisonkát, majd egy rövid szünet után mond, és egy mosolyt. Amíg sorban álltunk, apa többször elpróbálta a mondatot Bercivel. Mit adhatok? Kérdezte a néni a pult túlsó oldaláról. Kérek egy finom ebédhez való csirkét, és húzdek a sonkát, mondta a Berci. A néni kezdte szelni a sonkát, amikor Berci hozzátette, és egy mosolyt. Csodálkozó arccal nézett fel a néni a sonkavágás közben. Jól hallottam? Egy mosolyt kértél? De jó fej vagy, hány dekát? Berci megszeppenve sütötte le a szemét. Na, fiatalember, amiért így megleptél, kihozom neked a legfrissebb sonkát, és a piac legszebb, legfinomabb csirkéjét fogom kiválasztani, csak a kedvedért, mondta a néni fülig érő mosollyal. Azzal hátrament, és egy friss rút sonkával tért vissza, abból szeletelt nekünk. Több csirke közül választotta ki a szerinte, és apa szerint is a legszebbet. Nekem egyik se tetszett, fogalmam sincs, mi lehet szép egy kopasz csirkén. Berci boldog volt, mert végig mosolygott rá a néni. Kár volt félnie, hogy magára haragítja. Apa megdicsérte. Ügyes voltál, fiam? Látod, megérkezett a mosoly, sőt a legfrissebb sonkát, a legszebb csirkét kaptuk. Mindig veled jövünk majd ide, ha húsra lesz szükségünk. Te már protekciós vagy, beloptad magad a húsos néni szívébe. Úgy tűnik, te is tudsz varázsolni. Nem bánod? Kérdezte apa az öcsémet, aki még mindig a történtek hatása alatt állt. Rendben, válaszolta elégedetten Berci.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek.
2: Ráckevei Anna vagyok, és most én mondok nektek mesét. Csukás István, Mirmur nyomoz Budapesten. Indulás a 0 kilométer kőtől. Mirmur, a kandúr, békésen aludt egy szalmakalapban. A szalmakalapot valaki egy kert sarkában felejtette, a diófa alatt. A kert a szép völgyi út egy csendes mellékutcájában volt. Vagyis lehetett aludni, pedig már megvirradt, sőt, a nap a diófa alsó ágai közül kukucskált. A fán rigók tollászkodtak, nézték az alvó macskát, és gúnyosan fütyültek. A nap nem fütyült, csak besütött Mirmur szemébe. Mirmur megdörzsölte a szemét, nyújtózkodott, és végre felébredt. Jó reggelt, mondta a rigóknak és a napnak. Kimászott a szalmakalapból, és éppen azon törte a fejét, hogy mit reggelizzen, amikor meglátta a levelet. A levél a szalmakalap karimájára volt tűzve. Reggeli ráér, először nézzük a levelet, mondta Mirmur. Kíváncsian felbontotta és elolvasta.
3: Te hétalvó, te álomszuszék, nem győztem kivárni, amíg felébredsz. Keresd meg, valami fontosat akarok mondani. Menj mindig a jel után, és akkor megtalálsz. Most kiderül, hogy tudsz-e nyomozni, vagy csak egy alamuszi macska vagy. Ide írom az első jelet. A nulláról kell indulnod. És nagy jutalom a megtalálónak. Ölel barátod, Oriza Triznyák. Mirmur morgott a bajusza alatt. Nem vagyok alamuszi. Egy kicsit szeretek aludni, ez igaz. De már felébredtem.
2: Hangosan odakiáltott a rigóknak.
4: Már felébredtem, és nyomozni fogok.
3: Mirmur, a nagy nyomozó!
2: De a rigók nem válaszoltak, csak tollászkodtak tovább a diófán. Mirmur beleszagolt a levegőbe, majd fürgén kibújt a kerítésen. Világos, hogy ki kell mennem az utcára. Azon jár mindenki. Az utca arra való. Az utca elvezet mindenhová. És világos, hogy meg kell keresnem a nullát. És világos, hogy meg kell keresnem a nullát. Lefutott a Bécsi útig. Könnyű volt a futás, mivel enyhén lejtett az utca. Közben tűnődött, meggondolkozott, de hát ez semmi egy macskának. Futás közben is kiválóan tud tűnődni, meggondolkozni. Mi lehet az a nulla? Rémlik, hogy olyan kerek. Na nem baj, ha meglátom, megismerem. Egyelőre rábízom magam a nyomozó ösztönömre. Minden nagy nyomozónak van ösztöne, és én nagy nyomozó vagyok. A Bécsi útnál megállt. Megbújt az újlaki templom sarkánál. Megint gondolkozott és tűnődött. Milyen kérdést tenne fel most egy nagy nyomozó? Jobbra vagy balra? Előre vagy hátra? Le vagy fel? Világos, ezek az útirányok. Ahogy ott tűnődött, meg gondolkozott, meglátott egy konflist. A konflist egy szép ló húzta, csillogott, villogott rajta a rézzel díszített szerszám, s csattogott a ló patája a kövezeten. A bakon nagy bajuszú ember ült, egyik kezében a gyeplő, másik kezében az ostor. A nagybajúszú észrevette a leselkedő Mirmurt, és mosolyogva intett neki. Ugorj fel! Mirmurnak nem kellett kétszer mondani, felugrott a konflisra. A nagybajúszú mosolyogva ránézett. Sétálunk, sétálunk. Okos macskának látszol, és szépen csillog a szemed. Mirmur bólintott. Nem akarta elárulni, hogy most éppen nyomoz, de bántani sem akarta a nagy bajuszút, ezért visszamosolygott. Ügettek, kocogtak, trappoltak a napsütötte utcákon. Jobbra megyünk, állapította meg Mirmur, s vigyorogva nézelődött. Így érkeztek meg az alagútig. Ekkor Mirmur meglátta a nullát. Izgatottan mutogatott, hogy álljanak meg, de a nagy bajuszú a forgalmat figyelte, és nem vette észre. Mirmur gyorsan leugrott a konflisról. Majd legközelebb elbúcsúzom, majd legközelebb megköszönöm, mormogta. A nulla az alagút előtt állt egy kis parkban. Szép fehér kőből volt, és a talapzatára az volt írva, hogy kum. Mirmur megbámulta előről, oldalról és hátulról. Majd megnyugodva suttogta. Megtaláltam. Előről is, oldalról is, hátulról is nulla. Előre ment és töprengett. Mit jelenthet az, hogy kmm? Ekkor ért oda egy csoport óvodás. Figyeljetek, szólt az óvónéni. Ez a nulla kilométer kő. Innen számolják Magyarországon a kilométereket. Mirmur vigyorogva bólogatott. Hát persze, a nulla kilométer kő. Innen kell elindulnom. Halkan nyávogta az óvónéninek. Most már tudom, és köszönöm, bár én nem vagyok óvodás. De az óvónéni már terelgette az óvodásokat újabb látnivaló felé. Mirmur ott maradt a nulla kilométer kő előtt, és megint feltette a nagy nyomozó kérdéseit. Jobbra vagy balra? Előre vagy hátra? Le vagy fel? Merre tovább? Ide-oda forgatta a fejét. Balról jöttem, előttem a Duna. Hátam mögött az alagút. De hol van a jel? A nulla kilométer kőre nézett. Ott a jel. És felfelé mutat. Felnézett a magasban tündöklő várra. Felfelé megyek, döntötte el. Onnan jobb a kilátás. Vagyis onnan jobban látok.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
4: Apa, kefe is adjál kakaót. Csinálj nekem palacintát.

0: tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
1: Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. A tegnapi vendégem Varga Lilla volt, a Csukás Mese Rádió legmesésebb anyukája, amit a tavalyi legmesésebb mesélő pályázaton nyert el, mint külön díj. Ma pedig egy újabb pályázatról fogunk szótejteni méghozzá Csiki Dorottya Máriával, a Csukás Mese Rádió szerkesztőjével. Köszönöm, hogy itt vagy velem a vonalban.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: A Csukás Mese Rádió második születésnapját ünnepelte, és tegnap Varga Lillával arról beszélgettünk, hogy ők készíthették a zenekarával a második születésnaphoz a hivatalos második születésnapi dalt. Nos, hát először is boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak. Milyen tartalmakat hallhattak a hallgatók, illetve mivel készültetek? Mesélj egy kicsit a születésnapról.
1: Nagyon szépen köszönjük, igen. 2 éves a Csukás Mese Rádió, és talán még mi sem hiszük el igazán, hogy már 2 éve lepetjük meg a gyerekeket és felnőtteket egyaránt mesékkel, sorozatokkal, dalokkal, különböző színes tartalmakkal itt a csatornánál. A születésnap alkalmából mintegy 50 színművész köszöntötte a hallgatókat a rádió születésnapja alkalmából, illetőleg színművészek tolmácsolásában hallhattak a gyerekek és felnőttek egyaránt Csukás István által írt meséket.
0: Nektek hogy tetszett a születésnapi dal?
1: Bevallom, nekem nagyon tetszett a születésnapi dal. Olyannyira fülbemászóra sikerült, hogy még este, amikor hazamegyek a munkahelyről, még akkor is dúdolom.
0: Akkor elérte a célt, hiszen Lilla tegnap azt mondta, hogy az a lényeg, hogy ne csak a gyerekek élvezzék, hanem a felnőttek is egyaránt. Én is mondtam neki, hogy jól sikerült. Illetve akkor itt a születésnap alkalmából megjelent nem csak a dal, hanem egy új pályázat is. Na hát miről szól most a legmesésebb mesemondó?
1: Igen, ahogy már említetted is, tavaly a legmesésebb mesélő pályázaton még a legszebben mesélő felnőtteket kerestük, de ezúttal most már a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös legmesésebb mesemondó pályázatát hirdettük meg. Tulajdonképpen bármilyen mesével jelentkezhetnek a gyerekek, egy számukra kedves népmesével, műmesével vagy verses mesével. A lényeg az, hogy ezt olvassák fel, és mi hamarabb küldjék el nekünk.
0: Ha jól tudom, akkor több kategóriában is küldhetik nektek minél hamarabb a felvételeket a pályázók.
1: Igen, ezt nagyon jól tudod, ez a 3 kategóriából áll össze. Van egy óvodás kategóriánk, ami 3-tól 6 éves korig terjed ki, egy iskolás kategóriánk egyes számmal a 7 és 8 éveseknek, és egy 2-es számú iskolás kategória a 9 és 10 éves gyermekek részére.
0: Hát ez nagyon izgalmas, ugye nyilván tavaly a felnőttek voltak fókuszban, itt szednél szebb meséket kaptatok, most mire számítotok?
1: Elképesztően cuki történetekre számítunk. Én már most alig várom, hogy hallassam a gyerekeket mesélni. Szerintem nincsen kedvesebb annál, mint amikor a gyerekek a saját hangukkal és nyelvezetükkel mondanak el egy mesét, mert hogy azt elfelejtettem mondani, hogy lehet ez saját mese is, tehát hogy nem muszáj már egy leírt meséhez ragaszkodni, hogyha valakiben van kellő ambíció és kreativitás, akkor természetesen egy a saját szavaival elmondott történetnek is ugyanúgy örülni fogunk.
0: Milyen formai követelményeitek vannak, mire figyeljenek?
1: Amire figyeljenek a szülők az, hogy WAV vagy MP3 formátumban küldjék el nekünk a hangfelvételeket, hogy mi is olyan minőségben hallhassuk a gyerekek által elmondott meséket, mint ahogyan ők is átélik otthon esetlegesen a nappaliban. Fontos információ még, hogy amikor neveznek a szülők a gyermek hangfelvételével, akkor az elején mindenképpen legyen egy bemutatkozás azzal kapcsolatban, hogy hívják a gyermeket, hány éves, mit kell róla tudni, hogy mi is egy kicsit jobban megismerhessük őt. Ezen felül, amikor leadják a pályázatot, akkor a mese címét, a gyermek nevét és életkorát, illetve a választott kategóriát is mindenképpen írják bele az e-mailbe, hiszen ezáltal tudjuk majd a pályázatokat kiértékelni.
0: Ha már a kiértékelést említett, Dóri, akkor nem sokára ezzel folytatjuk a beszélgetést, hogy nyilván, ha egy pályázatról van szó, akkor van nyeremény is a végén. A vendégem Csiki Dorottya Mária, a vonal túloldalán a Csukás Mese Rádió szerkesztője, itt a Csukás Mese órában.
2: Ez a legújabb magyar

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. A vonal túloldalán Csiki Dorottya Mária, a Csukás Meserádió szerkesztője, akivel annak apropóján beszélgetünk, hogy a Csukás Meserádió második születésnapját ünnepli, vagy ünnepelte szeptember 1-én. Ebből az alkalomból pedig született egy második születésnapi dal, amiről tegnap Varga Lillával beszélgettünk, hiszen ők készítették a zenekarával. Ma pedig Dórival a pályázat a fő témánk, hiszen a Csukás Meserádió újabb pályázatot hirdetett a legmesésebb mesemondó címmel. Meddig várjátok, Dóri, a pályaműveket, meddig küldhetik a hallgatók?
1: Október 22-ig várjuk ezeket a pályázatokat, és elsősorban azt keressük majd, hogy hogyan kell életre a választott történet a gyerekek hangja, hogy mennyire természetes, egyedi, szerethető, fantáziadús az előadás.
0: Azt gondolom, hogy mindenki nagy szeretettel vág bele a felvétel elkészítésébe, vagy a mesemondásba. Azonban talán van egy mozgató erő, egy motiváló erő, ami nem más, mint a nyeremény, tehát egy cél lobog a szemük előtt. Mi ez a cél? Mit lehet nálatok nyerni?
1: Ezt nagyon jól gondolod, Laura. Igen, a nyeremény az szerintem egy óriási dolog, hiszen a legjobbak előtt egy különleges lehetőség nyílik meg, mégpedig az, hogy meghívást kaphatnak a Csukás Mese Rádió, és még az M2 Mese TV stúdiójába is, ahol velünk, illetve együtt felvehetjük majd stúdió körülmények között is

0: tematikus Mikulás rendezvényen is akár részt vehetnek majd.
1: Itt is számíthatunk külön díjakra? Terveztek?
0: Minden kategóriában külön győzteseket fogunk hirdetni, tehát minden kategóriában lesz első, második és harmadik helyezett is. Tehát ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy ne hasonlítsuk össze a 3, 6 és 9 éves gyermekek mesemondását, hiszen teljesen más az a fejlettségi szint, ahol éppen ők tartanak. Ezen felül természetesen lehet, hogy lesznek még külön díjasok is.
1: Hát sajnos egyik kategóriába sem tartozom már, de ha óvodás lennék, vagy kisiskolás, akkor biztos, hogy neveznék. Nekem meghoztad a kedvem.
0: Laura, te mesemondásodat bármikor szívesen hallgatjuk a stúdióban.
1: Nagyon szépen köszönöm, meg azt is, hogy beszámoltál az új pályázatról, és még egyszer Isten éltesse a Csukásmese Rádiót.
0: Isten éltesse a Csukásmese Rádiót, és nagyon szépen köszönöm a meghívást én is.
1: A vendégem a vonal túloldalán Csiki Dorottya Mária, a Csukásmese Rádió szerkesztője volt ma reggel a Csukásmese órában.

0: Lommalom, dinom, danom, hegyek.
1: Petőfi Rádió.
2: Akinek fáj még

0: keserű, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nagyon gyorsan telik az idő, 8 óra közeledik, és a legfrissebb hírek következnek. Utána pedig rohanunk is tovább, és felpörgetjük a reggelt, méghozzá a kezdésben a 30Y dalával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Szeptember 15-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát szeptember 15-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
4: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
3: Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól kezdjük vidáman!

0: 0630 3380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
1: A Petőfi Rádióban. A műsor ajánló után társadalmi célú reklám.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Egyelőre marad a változékony idő, az M1-esen is baleset lassítja a forgalmat, a költségvetés állapotáról is beszélt a kormányfő Veszprémben.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Korábban két kis busz ütközött az M3-ason Mezőkeresztes után, Vásárosnamény felé a 139-es csomópontban leterelik a forgalmat. A Mező Nagy Mihály Gelei Mezőcsát vonalon lehet visszatérni a pályára a 156-os kilométernél. Baleset történt az M1-esen is, a határ felé a Hegyeshalom előtti szakaszon busszal ütközött egy autó, a leálló és a külső sávot lezárták, a forgalmat a belsőbe terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Fizetésképtelenné válhatott volna az ország április végén, ha a választások előtt nincs pozitív várakozás a piacokon és a befektetőknél, a Tisza párt programjának köszönhetően. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök őszi országjárásának első veszprémi állomásán. Magyar Péter hangsúlyozta, a befektetők elhitték, hogy az új kormány hazahozza az uniós forrásokat és visszafogja a költségvetés hiányát. A kormányfő hozzátette, nem tudják minden vállalásukat 2-3 hónap alatt teljesíteni, ezért türelmet, megértést és bizalmat kért az emberektől. A jobboldal küldetése a szuverén Magyarország, a Tisza párt ezzel szemben brüsszeli gyarmattá tenni hazánkat, jelentette ki a Fidesz elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban, amely a Köcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazza. Orbán Viktor szerint a Tisza kormány tönkre fogja tenni a magyar cégeket és át fogja adni azokat a külföldieknek. A korábbi kormányfő hangoztatta, 5 hónap Tisza kormányzás után eljött a nemzeti ellenállás ideje. Balogh Zoltán javasolt a kitüntetésre Orbán Viktornál Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon pedofiliáért elítélt egykori igazgatóját, írt a Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A poszt előzménye, hogy a volt miniszterelnök a köcsei polgári találkozó előtt újságírói kérdése válaszolva azt mondta, azért terjesztette fel 2016-ban a volt igazgatót, mert neki is felterjesztette valaki. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországért párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélső jobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, főleg a Dunántúlon lehet kisebb esőzápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok lehet.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó reggelt, jó reggelt! Szeptember 13-a vasárnap reggel, 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Egészen délig együtt utazunk a legjobb magyar zenék kíséretében. Most a kezdésben a 30Y-dalát játszom neked. Szeretni akart, ez szól.
2: Itt egy újabb óra.

0: maga a lehetemet.
1: Kapj el! Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Azt hiszem, hatalmas köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a tegnapi és a mai programot szervezték, ugyanis a Múzeum Kertben tegnap volt a második magyar egészségpiknik az elsősegélynyújtás világnapján, ma pedig a szívünk napja lesz a Múzeum Kertben, oda várják az érdeklődőket, és nem csak nekik mondunk köszönetet, hanem az összes egészségügyi dolgozónak, akik az év minden napján, minden percben arra törekszenek, hogy mi a legegészségesebbek lehessünk, és alkalomattán megmenthessék az életünket, úgyhogy hatalmas hálával tartozunk, nagyon szépen köszönjük. Ma reggel az Éles Stílus magazinban a vendégem professzor dr. Gellér László volt, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke, akivel a szívünk napjáról beszélgettünk, úgyhogy ha esetleg lemaradtál erről a beszélgetésről, akkor nem sokára hozok neked infókat a szívünk napjával kapcsolatban. Köszönet! Ezzel folytatjuk most itt a Petőfi.
2: Átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek, hogy a

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Petőfi Rádió.

magyar ez a Petőfi Rádió. Ki gondolta volna, hogy a filmben megalkotott Kuplung zenekar valós zenekarrá avanzsálódik, mert a srácok biztos, hogy nem gondolták volna. Azt érezték, hogy megvan az összhang a film forgatása alatt, de hát ők sem gondolták volna, hogy megalakul az ő külön zenekaruk, és nem beszélve arról, hogy két hónap múlva pedig már dupla Kuplung koncert lesz az arénában. A Facebook oldalukon pedig már csepegtetik az információkat, hogy milyen dalokat hallhatunk majd a novemberi koncerten. Mint például azt írták, el kell, hogy engedj. Marics Peti és Márkus Luca duettje ott lesz az arénában, de szerintem ezt azért kitalálhattuk. Illetve azt is olvasni lehet, hogy Valkusz Milán is szerepelni fog a Hogyan tudnék élni nélküled második részében, és nem csak hogy a filmben lesz ott, hanem a koncerten is, majd az arénában. Ennyit árulok most el erről. Nyomod a gázt, a Kuplung zenekar következik. Itt a Petőfin.

hogy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

zavarban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

Szintén a hófehér. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És most már remélem, hogy feketén-fehéren ott szerepel a naptáradban a 11. hó 28-ai dátum, tehát november 28-a Akvárium Klub, amikor Filónak lesz a lemezbemutató koncertje, aminek a címe Minden Elmúlik. Hogyha szeretnél vele előtte még találkozni, akkor megteheted, ugyanis bejelentette az őszi koncertállomásait. Októberben nagyon sok helyen jár, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, még novemberben is, azt a kutya mindenit. Hát ez nagyon sok állomás, úgyhogy sok helyen találkozhatsz vele, többek között ma Debrecenben. Azt a kutya mindenit, Filó új dalával folytatjuk most itt a Petőfin.

0: Férj! Blanche Delát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, de eszed ágában ne jusson sírni. Ez egy csodaszép nap, érezd magad nagyon jól, én ehhez a legjobb magyar zenéket küldöm neked. Te pedig küldhetsz nekem üzenetet a 06303030380 as számra. Most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig ezzel a dallal kezdünk majd.
1: Talán sokszor szebb az elképzel, szerelem az átélnél.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Miki a György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Egyelőre marad a változékony idő, leterelik az M3-as forgalmát Mezőkeresztesnél. A kormány eddig intézkedéseit méltatta Magyar Péter.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Korábban két kis busz ütközött az M3-ason Mezőkeresztes utánvásárosnamény felé, a 139-es csomópontban leterelik a forgalmat. A Mező Nagy Mihály Gelei Mezőcsát vonalon lehet visszatérni a pályára a 156-os kilométernél. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Büszke a kormány eddig intézkedéseire Magyar Péter, a kormányfő őszi országjárásának első állomásán Veszprémben példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen, a többi közt a szociális szférában, az egészségügy és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekváktól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, a Pest vármegyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és az Alai Pusztaszent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat, a Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak, szavazni este 7 óráig lehet. Tovább növelte előnyét a jobboldali Alternatíva Németországért párt, a Friedrich Merz kancellár vezette uniópártokkal szemben egy friss országos közvéleménykutatás szerint. Az AfD 1% ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU és a Bajor testvérpártjából, a CSU-ból álló unió támogatottsága változatlanul 20%. A felmérést egy héttel azután közölték, hogy az AfD a Sachsen-Anhalti tartományi választáson rekordot jelentő 43,8%-os eredménnyel győzött. Mintegy 200 embert, köztük külföldi turistákat evakuáltak az éjjel a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, de néhányan füstmérgezést szenvedtek. Az emberek egyebek mellett egy sportcsarnokban helyezték el.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok lehet. Holnap is készülhetünk csapadékra, 19-25 fokos nappali hőmérséklettel, majd folytatódik a meleg őszi idő, és akkor eső már csak elszórtan lehet.
2: A hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy szebb pillantás alatt megint elrepült az idő, ugyanis már is 9 óra múlt szeptember 13-án vasárnap. Én Korcsok Laura vagyok, és egészen délig hallhatsz a mikrofon mögött. Vágtatunk is tovább. Magashegyi Underground vágta. Ez szól most.
2: Itt egy újabb óra.

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

Petőfi Rádió. Annyira különböző, kinek mi szerez örömet, ki mitől lesz boldog, de szerintem talán abban megegyezhetünk, hogy egy jó zene mindenkire jó hatással van, mint például a Soulwave esetében egy új dal. Ugyanis két hét múlva érkezik az új daluk, Senki se hullajt könnyed címmel, és már most a Facebook oldalukon közé tették a refrént. És hát rengeteg like, rengeteg komment érkezett, mint például, még két hét, ez kínzás, és egyébként valóban kínzás, amikor csak a refrént hallhatod, és a teljes dalra még várnod kell két teljes hetet. De van olyan, aki már most leszögezte, hogy ez a dal lesz a csengő hangja. Mindenki türelem, két hét, már csak ennyit kell kibírni. Addig is szóljon a Soulwave-től a boldognak lenni, itt a Petőfin. Mi van,

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Ígértem, hogy a reggeli beszélgetésből említek neked pár hasznos információt, hogyha esetleg lemaradtál volna róla. Az Éles Stílus magazinban professzor dr. Gellér László, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke volt a vendégem, és a szívünk napjáról beszélgettünk, amit ma rendeznek meg a Múzeumkertben. Ennek apropóján említettük a programokat, illetve felhívta Gellér professzor a figyelmünket a prevencióra, ami ugye a megelőzést jelenti, hogy ne csak akkor forduljunk orvoshoz, hogyha már probléma van, hanem tegyünk az egészségünkért, legyünk saját magunk számára is fontosak, hiszen az, hogy egy picit törődünk magunkkal, apró lépésekkel hozzátesz ahhoz, hogy ne alakuljon ki semmilyen szív- és érrendszeri problémánk. Teszem azt például annyi, hogy a munkahelyünkön ne a liftet válasszuk, hanem az emeletek között inkább lépcsőzzünk, vagy hogyha autóval közlekedünk, akkor egy picit messzebb álljunk meg, és iktassunk be egy rövid sétát még a munka előtt, ezzel is növeljük a napi lépésszámunkat, és ezek mind egyenes utak ahhoz, hogy minél hosszabb és minél egészségesebb életet élhessünk. Egyenes az út, Lengyel Johanna dalával folytatjuk most itt a Petőfin.

0: hogy miért vagy szép nekem.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Folytatom annak sorát, hogy milyen hasznos információkkal látott el engem reggel az Éles Stílus magazinban professzor dr. Gellér László, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke, hiszen vele beszélgettem a mai nap apropóján, hiszen ma rendezik meg a Múzeum Kertben a Szívünk napját. Azt is mondta professzor úr, hogy nagyon fontos, hogyha valamilyen baj történne, vagy valakit eszméletlenül találunk, akkor ez a hármas a legfontosabb. Észlelj, hívj, nyomj. Az észlelj az azt jelenti, hogy ismert fel a helyzetet, hogy van egyáltalán szükség újraélesztésre, meg kell figyelned, hogy emelkedik-e a mellkasa, vesz-e levegőt a beteg, vagy nem. Ha nem, akkor utána egyből hívd a 112-t, mondd el a helyzetet, közben kér segítséget, és aztán megkezdheted a nyomást, és azt is mondta professzor úr, hogy ha nem vagy biztos a befújásban, akkor jelen esetben elég, hogyha a mellkas kompresszióra figyelsz, de arra nagyon. Összpontosíts, és akkor van az a pillanat, amikor te is segíthetsz máson, te is megmentheted más életét. Van az a pillanat, ezzel folytatjuk most itt a Petőfin.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: a súlyt, ezt hallottad most itt a Petőfi Minden Magyar, de hát természetesen közösen mit ne bírnánk el. Te meg én mindenre képesek vagyunk itt a Petőfin. Nem sokára folytatjuk a zenéket, most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig én vagyok a veszély, ezt játszom majd neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Eleinte napos, majd ismét felhős időre számíthatunk. A napokban dönthet az országgyűlés az új alkotmánybírókról. Újabb katonai drón zuhant le Romániában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt a 63-as úton Sárkeresztúron, két autó ütközött össze a főút 70-es kilométerénél, a baleset körülményeit félpályás útzár mellett vizsgálják, aki bármi rendkívül itt lát az utakon. Írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Radikálisan átalakítaná az utónév kérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. Tavaly nyáron Kósa Lajos egykori fideszes politikus javaslatára alakult át az addigi gyakorlat, és az általa vezetett utónévi jegyzék szakértői bizottsághoz került a kérelmek elbírálása. Ezzel gyakorlatilag befagyasztották az új nevek felvételét, valamint 145 nevet töröltek az addigi listáról. A tervek szerint a minisztérium a szakmai szervezetekkel egyeztetve megsemmisíti a törlést, és visszaállítja a korábbi szakmai alapú elbírálást, írja a portál. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországért párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. Az AfD a múlt vasárnapi Sachsen-Anhalti tartományi választáson rekordot jelentő 43,8%-os eredménnyel győzött. Közben egy friss felmérés szerint országos szinten tovább növelte előnyét az AfD a Friedrich Merz kancellár vezette uniópártokkal szemben. 1%-ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU és Bajor testvérpártja a CSU alkotta unió támogatottsága változatlanul 20%. Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén, a pilóta nélküli szerkezet egy szántóföldön csapódott be. Az elmúlt hónapokban többször sértették meg orosz-ukrán háborúhoz köthető katonai drónok Románia légterét. A szerkezetek közül többet a román légierő még a levegőben megsemmisített. Májusban Galac városában egy orosz drón egy lakóházba csapódott, két ember megsebesült.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetek. Napközben 20-25 fok lehet.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szeptember 13-án is együtt utazunk, Korcsok Laura vagyok, és egészen délig itt leszek veled a legjobb magyar zenékkel, mint például nem sokára BSV és Nagybogi közös dala, Lenke, de a kezdésben én vagyok a veszély, Leander, ezt játszom.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
4: Petőfi. Üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Az biztos, te is többször hallottad már, hogy a stressz a szívünkre megy. Ezt mondjuk, de vajon tényleg ennyire szó szerint kell érteni? Hát, bizonyos értelemben igen, mert amikor stresszelünk, akkor a szervezetünk bekapcsolja az úgynevezett vészüzemmódot, ekkor megemelkedik többek között az adrenalin és a kortizol szintünk, gyorsabban ver a szívünk, és emelkedik a vérnyomásunk is, és a testünk felkészül arra, hogy azonnal reagáljunk. Ezzel önmagában nincs is baj, hiszen egy rövid ideig tartható ez a stressz helyzet. Ez egy teljesen normális alkalmazkodás, viszont a probléma akkor kezdődik, hogyha ez az állapot szinte állandóvá válik. Ugyanis a tartó stressz hozzájárulhat a magas vérnyomáshoz, kedvezőtlenül hathat az alvásunkra, és hosszú távon a szív- és érrendszerünket is megterhelheti. Éppen ezért egyáltalán nem luxus, hogyha néha megállsz egy picit, veszel néhány lassú levegőt, mély levegőt, sétálsz egyet, kikapcsolod a telefonod, vagy egyszerűen csak hagyod, hogy legyen egy pár perc nyugalmad. Nem a stresszt kell kiiktatnunk teljesen az életünkből, mert hát azt úgy sem lehet, hanem meg kell tanulnunk levezetni a stresszt, vagy csökkenteni, amennyire csak lehet. A szívünk pedig valószínűleg hálás lesz majd érte. Hogyha nem teszed meg, akkor viszont szíven ütnek a mélyek. Lenked Alával folytatjuk most itt a Petőfin.
1: Ez a legújabb magyar zene.

hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és hát Nagy Bogi számára ez a nyár hihetetlen lehetett. Rengeteg fellépés, koncert, új dalok, rengeteg munka. Bár szerintem, hogyha valaki élvezi, amit csinál, már pedig rajta abszolút látni, hogy élvezi a koncerteket is és az új dalok írását is, akkor talán nem tekinthető olyan munkának, hanem inkább örömteli pillanatok azok, amiket ő a nyáron szerzett, és hát szerintem egy pillanatig se gondolta te sem, hogy megállás következik, ugyanis folyamatosan készülnek az új dalok, most nemrég megjelent a legújabb, a Bulvár, amit már nagyon sokan láttatok a YouTube és egyéb felületeken, illetve a koncertek is, az őszi turné is elindult. Októberben 4 helyen találkozhatsz vele, majd novemberben 2 hely, december is 2 hely, és aztán a várva várt Akvárium Nagy Hal március 20-án. Ezekre már mind kaphatóak a jegyek, úgyhogy ne maradj le róla. Most viszont a BSU-vel közös dalát játszom neked. A legújabbat, az egyik legújabbat, Always Be Mine. Ez szól most itt a Petőfin.

Baby, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A következőkben pedig Petra kérését próbálom teljesíteni, ugyanis ő az anyukájának és az apukájának szeretné küldeni a következő dalt. Ugyan nem róluk szól, hiszen nagyon boldog házasságban élnek már nagyon sok ideje, viszont annyira szeretik ezt a dalt, és annyira fülbemászó, hogy állandóan ezt éneklik otthon, ezáltal pedig Petrára is ráragad, és azonnal dallamtapadást okoz. Úgyhogy akkor küldöm a következő dalt, remélve, hogy neked is dallamtapadásod lesz. Mostantól, ezt szól Orsova Irenitől és Rácz Gergőtől. Itt a Petőfin.

0: Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar. Közeledünk a Befordultam a konyhára című magazin műsorunkhoz. Nem sokára kezdünk. A vendégem Farkas Ricsi lesz, séf, úgyhogy maradj itt velünk a továbbiakban is. A legfrissebb híreket hallod most. Utána pedig, hogyha azt mondom, hogy négy ütem, remélem, hogy nem a fekvőtámasz jut róla eszedbe, hanem ez a dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egyelőre változékony marad az idő, dróntámadás a lengyel határ közelében. A napokban dönthet az országgyűlés az új alkotmánybírókról.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt a 63-as úton Sárkeresztúron. Két autó ütközött össze a fiút 70-es kilométerénél. Félpályás útzár mellett vizsgálják a körülményeket. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon, orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt, az orosz drónok vasúti infrastruktúrát is célba vettek, a vonatokat megállították a határon, az utasokat kimenekítették a vagonokból. Lezuhant egy drón Románia észak-keleti részén, a pilóta nélküli szerkezet egy szántóföldön csapódott be, az elmúlt hónapokban többször sértették meg orosz-ukrán háborúhoz köthető katonai drónok Románia légterét. A szerkezetek közül többet a román légierő még a levegőben megsemmisített. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást, az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt, a belvárosban felszólalók fogadták a menetet.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. 7-0-ra győzött a címvédő Ferencváros Debrecenben az NB3-as Deac ellen a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában, ezzel bejutott a 32 közé. Az első osztályú klubok közül a Kispest Honvéd, a Paks, a Debrecen, a Nyíregyháza, a Kisvárda, a Vasas és az MTK is biztosította a helyét a 32 között. Ott van a Diósgyőr is, amely új vezetőedzőjével, Feckó Tamással az NB2-es csapatok csatájában 4-1-re verte a vendég Videótont. Mindkét magyar csapat magabiztos sikerrel vette hazai pályán a csoportkör második fordulóját a női kézilabda bajnokok ligájában. A győri Eto 35-25-re verte a dán Nykoping együttesét, a Ferencváros pedig 40-29-re múlta fölül a szlovén Ljubljanát. Molnár Attila a 8. helyen ért célba a 400 méteres síkfutás fináléjában a budapesti atlétikai világdöntőn. A címvédő Ferencváros és a Vasas játssza a férfi vízilabda Magyar Kupa ma 18 órakor kezdődő fináléját. FTC Kaposvár 28-10 a Komjádi úszodában, míg a Vasas meglepetésre simán 19-13-ra nyert a BVSC ellen. A címvédő brit Lando Norris a McLarennel rajtolhat az érről a Formula 1-es spanyol nagydíjon. Jelena Rybakina nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes döntőjét. A holnaptól világranglista vezető kazakh játékos 3 játszmában győzött a címvédő fehér orosz Arina Sabalenka ellen.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok jöhet.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Befordultam a konyhára. Ez a műsorunk kezdődik most, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ha tegnap jól figyeltél, akkor most tudod, hogy ki lesz a vendégem. Farkas Ricsi séf érkezik hozzám, aki elmondja egy pár ütemben, hogy hogy készítsük a dödöllét.
1: Itt egy újabb óra.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A régi magyar konyha egyszerű ételei mögött gyakran ott vannak a legerősebb emlékek. Egy dödöle, egy cicege, egy szalonnasütés, vagy éppen egy málé, nem csak étel, hanem egy darabka múlt is. Ma arról beszélgetünk, hogyan lehet úgy visszanyúlni a hagyományokhoz, hogy közben valami egészen mai szülessen belőlük. A vendégem pedig Farkas Rihárd, séf. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Köszönöm, hogy itt láttak, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ha már az emlékekről és a hagyományról beszéltem a felvezetőben, az egyik szívügyed a népi és a paraszti konyha mellett természetesen a dödöle. Te mikor találkoztál először vele, vagy hogy vált a szívügyeddé?
1: Szerintem én a legtöbb emberhez hasonlóan először találkoztam magával a népdallal, mint a népi étellel. Ez egy nagyon érdekes és vicces dolog, és szerintem ez az egyetlen olyan ételünk, amiről ez elmondható. És magába a dödöllébe igazából akkor szerettem igazán bele, és mélyedtem el a témába, amikor az őrségbe kerültem séfként, és már ugye a népi konyhának egy ilyen nagyon izgalmas és vicces fűszere, hogy egy-egy étel, akár csak leheletnyi készítésbeli sokszor bagatell különbségekkel, de más néven kerülnek említésbe. Ilyen például a dödölle is, ami lehet gánca, gánica, ganci, cinke, vagy akár, amit említettél, az egyik kedvencemet, amit mi Pápán Veszprém megyébe cicegének hívunk, egy csomó más helyen meg hívják borzasnak, berének, lepcsánkának, tócsninak.
0: Amikor egy-egy ilyen régi ételt újra gondolsz, akkor milyen kérdés merül fel benned először, vagy mi az, amit újra szeretnél gondolni benne?
1: Alapjában véve szerintem a legtöbb klasszikus népi vagy magyar ételről elmondható, hogy nehezek. Nagyon nehezek, és nem feltétlen az most már a tudatos fogyasztói vendégigény, hogy eszek egy fogást, vagy nagy isten hármat, és utána egy hétig meg se tudjak mozdulni, és ugye ezeket
0: ja,
1: az ételeket...
0: Ja, hogy úgy nehezek. Nem elkészíteni nehéz, hanem utána megemészteni.
1: Igen, megemészteni, és mozogni nehéz utána, aha, de nagyon, és hogy... ugye úgy elkészíteni őket, hogy megtartsuk az ételnek magát, a karakterét felismerhető legyen. Az egyik kedvencem és a szívügyem a dödölle, és ugye a dödölle is, mint a legtöbb étel, a jó alapanyag kiválasztásával kezdődik. És ugye még manapság is megvan, hogy elmész a piacba, és akkor mondják, hogy van sárga, meg piros burgonya, de azt már nem tudják megmondani, hogy A, B vagy C-s típus, és hogy itt ugye figyelnünk kell, hogy C-típusú burgonya legyen, lisztes, magas keményítő tartalmú. Ezt ugye klasszikusan héjában vagy felkockázban megfőzték, ugye kifőbb belőle a keményítő, ezért visszaredukálták a főzővizet, aztán jó sok lisztet vett fel, és ilyen jó nehéz lett tőle a dödölle massza. Ettől aztán ugye nem is mozdul az ember utána egy napig vagy egy hétig, hogyha eleget eszik, és ez például nagyon egyszerűen ki lehet kerülni, hogyha a dödöllére picit úgy gondolunk, mint az olasz nyokkira, és mondjuk egy sóágyon héjában megsütjük a burgonyát, így már csak annyi nedves marad benne, amennyit maga a zöldség megtart. Így általában azt szoktam mondani, hogy ilyen 20-25% lisztet vesz fel, sokkal könnyebb a tészta, sokkal jobban kidomborodik maga a burgonya íz. Aztán, hogy ezt később deszkáról szaggatjuk, két kanállal formázzuk, valamilyen szilikonba töltjük, vagy akár mint a gancinál, hogy nagyon masszívra gyúrjuk a tésztát és lereszeljük akár ilyen nokedli szaggatón nagyon apróra. Ez már abszolút mindenkinek így a saját szájíze, illetve hogy milyen ételt szeretnénk készíteni belőle.
0: Mennyi ideig és hány fokon szoktad sütni?
1: Egészben a burgonyát?
0: Igen, igen, először.
1: Trükkös kérdés, ugye, mert a burgonyák nem egyformák, úgyhogy a burgonya méretétől függ, de hogyha ilyen 200 fokra berakjátok, és mondjuk 25 perccel kezdtek, és utána mondjuk egy ilyen tűpróbánál késsel megszúrjátok, és ha átszalad rajta a kés, mint a vajon, akkor biztosak lehettek benne, hogy jó.
0: És a már megformázott dödöléket?
1: A megformázott dödölléket pedig serpenyőben szoktam kisütni, hogyha lehet, akkor a füstölt szalonnának a zsírján, vagy mangalica zsíron, vagy kacsa zsíron, és ott pedig hát szintén mérettől függ, vagy hogy milyen formára vágtuk. Én nagyon szeretem így két kanállal kigaluskázni, és ilyen nagyon szép dekoratív dödölléket készíteni, akkor általában oldalanként ilyen egy-másfél percet sütöd, és akkor szépen körbe pirítod.
0: Akkor, hogyha megvannak a szép dekoratív dödöllék, és szépen megpirultak, akkor azzal folytatjuk nem sokára, hogy mivel együk a dödöllénket. A vendégem pedig Farkas Richárd, séf, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Farkas Richárd séf. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: A dödöléről beszélgetünk, elmondtad, hogy hogy készítsük, hogy formázzuk, mennyi ideig süssük. Most ott tartunk, hogy mivel együk?
1: Hát klasszikus módon ugye a hagymaszalon a tejföl szent háromsággal készül a dödölle, és attól függetlenül, hogy ezt lehet nagyon kreatívan kezelni, én nagyon szeretem ezt a klasszikus hármast, és hogyha itt is csak magát, az alapanyagot nézzük, és hozzárendelünk bármilyen új technológiát, akkor ebből azért nagyon izgalmas dolgokat lehet készíteni. Például alapjába véve, hogyha mondjuk csak a hagymát, mint a fő elemet tekintjük, picit mondjuk, ha leköveted vele a szezonalitást, hogy mondjuk télen a mangalica füstölt zsírján szépen lassan lekaramelizálod, hogy mély, enyhén édeskés ízű legyen, ellenben mondjuk tavasszal egy savanyítólével, egy bodzás medvehagymás savanyítólével leforrázott hideg hagymasalátával tálalod a dödöllét. Maga a tejfölből, hogyha már csak jó minőségűt veszünk, magas zsírtartalmú krémes tejfölt, az már önmagában jó. Nekem az egyik kedvencem volt, amit egy régi népi könyvbe olvastam, a sült tejfölt, amikor faluhelyen már nem tudtak mit kezdeni a megmaradt tejföllel, és akkor serpenyőbe megsütötték a gyerekeknek. Ugye ezt éttermi körülmények között azért sokkal könnyebb megvalósítani, és ilyen ropogós morzsát készíteni belőle, ami meg aztán vendégként ugye hozza a tudat alatt a üveg jénai szélére oda karamellizálódott tejfölnek az ízét, illetve hát a szalonna is, hogy milyen szalonnát, milyen formában hogyan készítünk, akár odáig, hogy volt egy svéd Michelin csillagos séf, akivel készítettünk egyszer karamellizált ecetes cukros szalonnát, ami nagyon furán hangzik.
0: Valóban.
1: Viszont iszonyatosan jól működik. Itt a szalonnát pirításnál egy pici cukorral karamellizáltuk fel, és amikor a cukor pedig karamellizálódott, akkor egy nagy korty jó savas ecettel megpároltuk, és ez az enyhén édes savas íz a szalonnának a füstösségével eszméletlenül menő.
0: Nagyon érdekesen hangzik, de itt elcsíptem egy olyan mondatrészedet, hogy régi receptes könyvből, és azt tudva levő rólad, hogy sok ilyen régi szakácskönyved van, ezeket, hogyha olvasgatod, akkor új gondolatok születnek, megtalálsz olyanokat, ami így inspirál téged?
1: Abszolút, tényleg így a legegyszerűbb ételekből és receptekből is lehet inspirálódni, és hát alapjában véve, hogy ezeket a könyveket még be lehet szerezni, ugye az ezekben lévő tudás adja szerintem a magyar konyhának azokat a rétegeit és fűszereit, amire abszolút séfként érdemes építenünk, hiszen vannak az ikonikus, mindenki által ismert magyaros ételek, viszont vannak azok a helyi specialitások, amiket egy-egy régióban érdemes megmutatni, hiszen hogyha belegondolunk, mi is, hogyha elmegyünk külföldbe, mindig a helyit keressük, és azt gondolom, hogy ez Magyarországon is lehetne úgy, hogyha elmész Szegedbe vagy Bajára, értelemszerűen halászlevet eszel, de mondjuk Szabolcsba meg megkívánsz egy töltött paprikát, az Őrségben meg kikérsz egy dödöllét, úgyhogy abszolút szerintem ebből érdemes dolgozni és inspirálódni.
0: De hogy milyen ilyen szívügyed van még, mint például a dödölle, ezzel folytatjuk nem sokára. A vendégem Farkas Richárd séf, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. A mai vendégem Farkas Rihárd, séf, köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Nos, hát a népi paraszti ételekről volt szó a hétvégén, és ezt folytatjuk a továbbiakban is. Ezen belül most a dödörlét jártuk körül. Hogyan együk, egyáltalán hogyan készítsük, ebbe beavattál bennünket, de ezen kívül van még szívügyed, nem csak a dödöle, mik ezek még?
1: Hát a cicege, ami veszprémiként, ugye mi Pápán cicegének hívjuk, és külön fesztivált is datálnak ennek az ételnek. Ezt ugye az ország legtöbb részén tócsniként ismerik, beré lepcsánka, borzas. Ez is egy nagyon egyszerű, szintén krumpli alapú étel, szintén dukál mellé egy kis tejföl, illetve sajt, és ez is egy végtelenül izgalmas étel, ami rengeteg különböző formában egy-egy apró fűszert hozzáadva klasszikus módon azért nagyon izgalmas tud lenni.
0: Te hogyan készíted a cicegét vagy tócsnit?
1: Én be kell, hogy valljam, egy picit ilyen puccos verzióban készítem. Meg beszoktam otthon keverni a tócsni masszát, és én kiszoktam vajjal vagy olajjal kenni egy shavinget vagy tepsit, és akkor picit elősütöm. Ennek csak annyi a szerepe, hogy a félig megsült tócsnit, azt utána már ki lehet szaggatni, ki lehet formázni. Akár ilyenkor érdemes elrakni otthon a fagyasztóba, és akkor, amikor jönnek a vendégek, akkor a félkész fagyasztott tócsnit csak kiveszed, kisütöd a forró olajba, és akkor pikpak lehet rittyenteni egy ilyen nagyon komoly ebédet vagy vacsorát a vendégeknek. Én nagyon szeretem a különböző tejtermékeket, a tejfölről már beszéltünk, de nagyon szeretem a sajtokat, akár itt is, hogyha bármilyen különlegesebb, picit érleltebb sajtot használunk, illetve a szarvasgomba, ami hát szerintem mindenkiben egy ilyen nagyon komoly luxus termékként él, holott azért, főleg ha a nyári szarvasgombát veszük alapul, azért ez egy elég elérhető dolog, és egy olyan dolog, amiben a Magyarország és itt a térség azért kiemelt szereplője az európai piacnak, úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy 1-200-1-2000 forintot erre rá lehet fordítani, hogy az ember kipróbálja, és ugye klasszikusan ugye Paul Bocuse-nak volt egy ilyen iszonyat a növelkőzi mozgalomnál ez a punk dolog, hogy a nagyon egyszerű burgonya mellé szarvasgombát adni, akkor mindenki vérig volt sértve, és közben meg iszonyat jól működik.
0: De Ricsi, hát az alapot átugrottad, mert azt mondtad, hogy veszünk egy tócsni alapot. De hát abban mi van?
1: Hát igen, ugye ez szintén kreatív, mert hogy maradunk itt is ugye a ropogós, magas keményítő tartalmú burgonyánál, egy kicsit tejföl, pici liszt, itt ugye nagyon könnyen ki lehet venni a képletből magát a glutént, illetve a laktózt is, és ennek most már ugye vannak ezek a nagyon elterjedt alternatív formái, hogy miért ne használjunk mondjuk különböző tökféléket, akár a sütőtöktől, a cukinin át, a különböző zöldség-gyümölcs kombinációig, ezt nagyon kreatívan lehet kezelni. Én itt is nagyon szeretem a klasszikus burgonya alapút, nagyon pici tejföllel, nagyon pici liszttel, fokhagymával és zöld fűszerekkel, petrezselyemmel.
0: Maradt még benned valami a szívügyeid közül, vagy amit javasolnál mindenkinek?
1: Hát attól függ, hogy mennyi időnk.
0: Már csak egy kicsi.
1: Én a kukoricamálét azt mindenkinek ajánlanám, hogy próbálja ki. Ez egy nagyon egyszerű, kefíres, kukoricalisztes kevert tészta. Ez ugye klasszikusan szilvalekvárral készül, viszont hogyha a kefír mellé rakunk egy kis vajat, hogy minél szaftosabb legyen, különböző gyümölcsökkel, magvakkal kipróbáljuk, és úgy gondolunk rá, mint akár egy francia tejpitére, egy klafütire, akkor nagyon izgalmas tud lenni. Aztán, ha még otthon dobunk mellé esetleg egy kanál fagyit, meg egy kis friss gyümölcsöt, akkor meg már éttermi szintű desszertünk lesz otthon is.
0: Tehát, akkor a konklúzió, maradjunk a népi paraszti ételeknél, mert a mai világban is helyük van.
1: Szerintem tartsuk meg a szemléletmódot, a filozófiát.
0: És az étel lelkét.
1: Így van.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem.
1: Köszönöm szépen.
0: Farkas Rihárd, séf volt a vendégem a hétvégén, a Befordultam a konyhára című

0: Azt hiszem, ezt nem a legjobb hallani, hogy minden jó nélküled. Remélem, hogy nem így van azért. Ne is gondolj rám, ezt hallottad most a New Level Empire-től itt a Petőfin Minden Magyar. Én mára elbúcsúzom tőled, Korcsok Laurát hallottad. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem töltötted a hétvégét. Képzeld, kivételesen jövő héten sajnos nem fogunk találkozni, ugyanis egy kis szabadságra megyek. Megyesi Gábor helyettesít majd a hétvége délelőttökön. Most viszont maradj itt a Petőfin, Szikora Tomi érkezik hozzá, délután pedig Kenész Kolos vár téged. Addig is, ameddig nem találkoznánk, legyenek csodás napjaid, és mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, majd ismét felhős időre számíthatunk. Munkálatok miatt lassul az M5-ös forgalma, dróntámadás a lengyel határ közelében.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Átépítik a terelést az M5-ösön Kecskemétnél Budapest felé a 77-es és a 71-es kilométer között csak egy sáv járható. A forgalom lassulása miatt kisebb torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Az orosz drónok vasúti infrastruktúrát is célba vettek. A vonatokat az ukrán hatóságok megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy ukrán dróntámadásban a tatárföldi Nizsnyekamszkban 2 meghaltak, 12 megsérültek. Csapásért a zaporizsjai atomerőműnek dízelüzemanyagot szállító tartálykocsikat is. Csak nem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki már a Viradóra horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok, több épületben károk keletkeztek, az oltásba tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. A térségből kimenekítetteket egy sportcsarnokban helyezték el. Ide az a jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés, holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés, kedden döntenek a képviselők egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról is. A tervek szerint visszaállítja a korábbi utónév engedélyezési rendszert az illetékes minisztérium, írja a 24.hu. Egyeztetést követően ismét szakmai alapúvá teszik, vagyis a nyelvészek visszakaphatják a Magyarországon adható keresztnevek elbírálásának a jogát. A rendszer tavaly parlamenti döntéssel alakította át az előző kormány Kósa Lajos javaslatára. A volt fideszes képviselő lett az utónévjegyzék szakértői bizottság vezetője. A testület nem engedte új nevek felvételét, és 145 már létezőt törölt a listáról.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, főleg a Dunántúlon lehet kisebb esőzápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok lehet, este 12-18 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ha kíváncsi vagy, hogy mostanában melyik dalokat hallgattuk a legtöbbször, a legtöbbet és a legtöbben, akkor tarts velem a következő 2 órában. Ez már a Petőfi 56 a hivatalos lágerlistánk. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A 28. helyről indulunk, itt a Queen B és a Láthatatlanul.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Most a Follow the Flow és Steedeni közös dalával. Igen, itt egy új kollab rendben lesz a Petőfi Rádiós lágerlistáján. A zene, amely tulajdonképpen egy hétköznapi mindenki számára ismerős helyzetből építkezik, az elveszett lehetőségekből, a pekhes pillanatokból, szerelmi csalódásokból és a kisebb-nagyobb bosszúságokból. Erről szól a zene, de azért a refrén végig optimista marad, hiszen előbb-utóbb minden rendben jön, és bármikor érkezhet a váratlan fordulat az életünkbe. Mert egyszer mindenki utolér a szerencse. Kérdés, hogy te most fent vagy, vagy lent? Follow the Flow, Steedeni, rendben lesz a Petőfi Rádióban.
1: A 20-

0: Rádiófi 56. A 21.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: A slágerlistában a hét legjátszottabb, legtöbbet kért magyar darait rangsoroljuk. Most éppen az Artur Rambó sikerét játszom, Utca sarki fény, és hát hasított a kívánság műsorban. Hozok egy részletet a műsorból. Na és akkor mit játszak nektek a hosszú útra?
2: Nem tudom a címét, de valami olyasmi van benne, hogy neked adtam a szállal, és ezért nem tudok repülni veled, vagy valami ilyen ilyesmi, nem tudom, hogy ez így beugrik-e.
1: Húha, neked adtam a szárnyam.
2: Ez egy ilyen kicsit ilyen, nem is country, hanem az ilyen írszám, vagy nem tudom, lehet, hogy a most a dalban volt benne, még lehet, hogy az is lehetséges.
1: Aha, oké. Okay. Szerintem én megfejtettem, hogy mire gondolsz.
3: Neked adtam a szárnyam, nem repülök veled.
1: Ez az, ugye?
3: Neked adtam a szárnyam, nem repülök veled.
2: Nagyon jó, rendben, nem tudtuk kitalálni is mi sem, hogy mi az a szám címe, de most úgy gondoltuk, hogy ezt tudjuk magunknak.
1: Akkor most már a címét is fogjátok tudni. Artur Rambó, Utca sarki fény, akkor ezt játszom nektek.
2: Jó, rendben, nagyon szépen.
1: Ilyen jó hangulatban telnek a kívánság műsorok minden hétköznap este 7 és 9 között a Petőfi Rádióban, ahol most ez a dal hódít. Artur Rambó, Utca sarki fény.

0: Petőfi 56.
1: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
0: A 19.
2: Persze, te siker, aha,

0: magyar zenei lista. Petőfi 56 a stúdióban.
1: Szikora Tamás, hello, de remélem, hogy egyszer a Carbon Fools is meglátogat majd minket. Az ő egyik újdonságukat játszom a folytatásban, két friss dalt is villantottak. Az egyik a How It Should Be, amely egy különleges stúdióeszköznek köszönheti a sajátos hangzását. A másik pedig a Johnny Lost, amelynek bár a cím eredete egy konkrét sztorihoz kötető, a dal nem Johnny Deppről szól, hanem inkább egy hangulat, egy pillanatnak a lenyomata, amely munka közben érte a Carbon Fools-t. Carbon Fools, Johnny Lost a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.

0: hozzánk a Blaha Lúziána, akik a héten dupláztak Budapesten a Kobuci kertben, de persze még rengeteg a koncert, például szeptemberben találkozhatunk velük táján a Kerekdom Fesztiválon 19-én, 27-én pedig a Vecsési Káposzta Fesztiválon is hallhatjuk majd ezt a dalt. Blaha Lúziána, Sűrű Végtelen, mindjárt a Petőfin.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.

0: 0630 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Mikia György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: A napos időt követően felhők jönnek, ismét baleset lassítja az M1-es forgalmát. Varsóba tartó vonat mozdonyát érte drón találat Ukrajnában.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M1-esen Herceghalom és Bicske között. Győr felé a 36-os kilométernél két autó futott egymásba. A külső sávot lezárták, 3 kilométert meghaladó a torlódás. Átépítik a terelést az M5-ösön Kecskemétnél Budapest felé. A 77-es és a 71-es kilométer között csak egy sáv járható. A forgalom lassulása miatt kisebb dugóra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 a számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon, orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is, amikor a szerelvény 2 kilométerre volt a lengyel határtól. A vonatot megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a légvédelem az éjszaka csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 15 régió, valamint az Azovi, a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger felett. A tatárföldi Nizsnyekamszkban 2 meghaltak, 12 megsérültek az ukrán támadásban. Csapást mértek egy a Zaporizsiai atomerőműnek dízelüzemanyagot szállító tartálykocsira is. Ide az a jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik a nap. Kedden döntenek a képviselők egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról is. Balogh Zoltán javasolta kitüntetésre Orbán Viktornál Vásárhelyi Jánost, a bicskei gyermekotthon pedofiliáért elítélt egykor igazgatóját. Ezt írt a Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A poszt előzménye, hogy a volt miniszterelnök a köcsei polgári találkozó előtt újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, azért terjesztette fel 2016-ban a volt igazgatót, mert neki is felterjesztette valaki.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok lehet, este 12-18 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Egy óra után kiderül, hogy kik vannak a legjobb helyen. Folytatódik a hivatalos lágerlistánk, a Petőfi 56. Minden hétvégén dél és kettő között összesítjük a hét legtöbbet kért legjátszottabb magyar zenét. Hello, Szikora Tamás vagyok. Ez már a Top 14.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: Ide jó tartozni.
1: Petőfi 56.
0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: Közöttük a Liana dala, Keleti nap. Mert van, amikor véget kell vetnünk dolgoknak, ahhoz, hogy valami új szülessen. Na, ez a dal nekem pont ezt az érzést hozza, amikor egy nehéz időszakot le kell zárnod, amikor már nem kapaszkodhatsz abba tovább, hanem megbocsátasz, elengeded a múltat, és elkezdesz újra bízni. Bízni egy szebb jövőben. És talán pont ilyen a napfelkelte is, ami a dalban megjelenik. Bármilyen hosszú és bármilyen rossz volt az éjszaka, egyszer mindig eljön a reggel. Liana, Keleti nap most a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Mutatom a helyezését.
1: A tizedik.
0: Ez a legújabb.

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Következik Filó, aki nemrég nálunk járt a Petőfi Rádió stúdiójában, és elhozta nekünk a vadi új dalát, Azt a kutya mindenit. Mármint ez a dal címe. A zene, amely tulajdonképpen egy klasszikus magyar népdalt és a mulatós nótát ötvözi a saját modern zenei világával. És mondanom sem kell, betalált. A YouTube-on is már ott van a legfelkapottabbak között, és hát a top komment a következő. Annyit hallgattam, hogy elfogyott a korlátlan mobilnetem. Hadd szóljon! Filó, Azt a kutya mindenit a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Gyere!

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Következik Mira Monoka, akivel nyáron rengeteg rendezvényen találkoztattál, hiszen a DJ szettjeit élőjének színesíti, szóval egy igazán energikus, különleges zenei élményt ígérnek az ő műsorai, amelyben a saját dalai mellett pörgős, pozitív, felemelő kedvencek is helyet kapnak. Bár ez a dal is ilyen, egy ízig-vérig nyári kedvenc, amely szerintem 2026 nyarának egyik meghatározó sikere lett itt a Petőfi Rádióban. Mira Monoka, Feel Alive.
1: A harmadik

0: Magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Ezt a hetet Beton Hofi nyerte a Petőfi Rádióban az új dalával, itt a Hello Hello. Közben nézem a YouTube kommenteket. Valaki azt írja, ez a csávó folyamatosan meg tud újulni. Ádi korunk legendája. Egy harmadik kommentelő szerint pedig két órája szól ez a dal egymás után, anélkül, hogy azt érezném, hogy megunnám. Na hát igen. Ezért lett ez a dal a hét kedvence a Petőfi Rádióban. Beton Hofi, Hello Hello.
1: Az első.

0: Petőfi 56,
1: amelyet minden hétvégén dél és kettő között hallhatsz. Jövő héten friss listával jelentkezünk. A délutánban pedig Kenész Kolosé a terep, az éter, és ő várja az üzeneteket, a közlekedési információkat. Hívd most 061-759-6060 a forródrót. Szuper délutánt kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: A napos időt követően felhők jönnek. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Varsóba tartó vonat mozdonyát érte drón találat Ukrajnában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Átépítik a terelést az M5-ösön Kecskemétnél. Budapest felé a 77-es és a 71-es kilométer között csak egy sáv járható. A forgalom lassulása miatt kisebb dugókra kell készülni. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az 1-es főúton Gönyű és Győr között. A 114-es kilométernél félpályás útzár mellett helyszínelnek. Mind a két irányból kisebb torlódásra kell készülni. Hasonló baleset történt a 8-as főúton a Balatonfűzfő Litér csomópont és Veszprém között. A Veszprém felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél csak egy sáv használható. Kisebb torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is, amikor a szerelvény 2 kilométerre volt a lengyel határtól. A vonatot megállították a határon, az utasokat kimenekítették. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt idéglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a légvédelem az éjszaka csak nem 400 ukrán drónt lőtt le. 15 régió, valamint az Azovi, a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger felett. A tatárföldi Nizsnyekamszkban 2 meghaltak, 12 megsérültek az ukrán támadásban. Csapást mértek egy zaporizsiai atomerőműnek dízel üzemanyagot szállító tartálykocsira is. Idehaza jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés, kedden döntenek a képviselők egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról is. Balogh Zoltán javasolta kitüntetésre Orbán Viktornál Vásárhelyi Jánost. A bicskei gyermekotthon pedofíliáért elítélt egykori igazgatóját, ezt írta a Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A poszt előzménye, hogy a volt miniszterelnök a köcsei polgári találkozó előtt újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, azért terjesztette fel 2016-ban a volt igazgatót, mert neki is felterjesztette valaki.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok lehet, este 12-18 fok várható.
0: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkavaró élményektől mentes, nagyon szép vasárnapot kíván a műsorvezető Kenész Kolos. Örülök neki, hogy most is minket választottál, és kívánok szép napot. Mindenképp a belgára is ráfókuszálunk, ugyanis tegnap a Budapest Parkos koncertet levezetjük egy dallal, de előtte Rúzsa Magdi, tarts velünk!
0: Itt egy újabb óra! Kizárólag

0: Filó legújabb dalát hallhattad, a szalmaszál lógott a szánkból. Köszi Filó, hogy itt voltál. És neked is, drága Petőfi Rádió hallgató, hogy itt vagy, ezt bizonyíthatod is.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060. A stúdióban.
0: Egészen este 8 óráig Kenész Kolost hallod, és nyugodt őszi idővel zárjuk amúgy a hetet, ezt mondja a meteorológia. A nyári záportát, amit Filó emlegetett, nem kap el a mai napon. Mi viszont elkapunk téged friss infókkal, még ennek kapcsán nem sokára meglesük például azt is, hogy holnap hogyan érdemes majd felöltözködni. Ma viszont még élvezd ki a vasárnapot. Akár programozhatsz is bárhol az országban, várjuk a programtippeket, le is pötyögheted nekünk 06 30 30 33 80. Kérlek, írd le, hogy te mivel töltöd most ezt a hétvégét, és közben mi is töltekezünk méghozzá király hazai slágerekkel. Ilyen lesz a következő Méringer Marci tollából, amit aztán lehet üvölteni és hangosítani a rádiókon. A sorrend nem mindegy, hogy a saját hangodat mennyi.

0: néha az autós közlekedés is olyan, mintha hullámvasúttal tolnál. 14 óra 35 perc van.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Első körben nézzük, mi történik az egyes úton Gönyű és Győr között az 1114-es kilométernél. Azt szerintem 114-es szeretne lenni. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó. Félpályás utcár mellett vizsgálják a baleset körülményeit. Mind a két irányból kisebb torlódásra kell számítani. A 8-as főúton a Balatonfűzföldi csomópont és Veszprém között egy személyautó szalagkorlátnak hajtott. A Veszprém felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél csak egy sávot tudsz használni. Kisebb torlódásra készül ott is. A fővárosban lassú a haladás a Szél Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a Károly körúton az Asztória felé. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros, valamint parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Ezek közül egy nagyon tehetséges bandát ajánlunk neked. Imágomundi, húz ezt!

ugyanis nagyjából szerdáig nem lesz komolyabb változás az időjárásban. Az viszont biztos, hogy mi komolyra fordítjuk a szót a következő dal segítségével, amelyet Böbe tollából hallgatunk meg. A címe nem más, mint Kapj el! A dal abból az ismerős helyzetből táplálkozik, amikor mindent megteszünk azért, hogy ne kelljen magunkkal foglalkozni. Inkább elmegyünk bulizni, belevetjük magunkat az éjszakába, vagy épp lefoglaljuk magunkat bármivel, csak ne kelljen megállni egy pillanatra se, és szembenézni azzal, ami odabent történik. Nem futhatunk el saját magunk elől. Így tudjuk legjobban összefoglalni ezt a dalt.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Petőfi!

0: titokban. A Heaven Street szövönden volt itt a Petőfi Rádióban. Mi nem titkolozunk tovább, a hírekkel folytatjuk, aztán pedig jön a halott pénz, Bály Alexel.
1: Jöjjön valaki már, és igazán szeressen. Bízom bennem az, aki nem bízik senkiben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: Szani Rolanddal a Kultúrfitnessben.
1: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
0: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
0: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: A napos időt követően felhők jönnek, nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, de egy csoportot ki kellett menekíteni. Varsóba tartó vonat mozdonyát érte drón találat Ukrajnába.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Átépítik a terelést az M5-ösön Kecskemétnél. Budapest felé a 77-es és a 71-es kilométer között csak egy sáv járható. A forgalom lassulása miatt kisebb dugóra kell készülni. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az 1-es főúton Gönyű és Győr között. A 114-es kilométernél félpályás útzár mellett helyszínelnek. Mind a két irányból kisebb torlódásra kell készülni. Hasonló baleset történt a 8-as főúton a Balatonfűzfőli tér csomópont és Veszprém között. A Veszprém felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél csak egy sáv használható. Kisebb torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Egy 40 fős magyar csoportot azonban már a virradóra evakuáltak Minnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz konzuli segítséget nem kértek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Tegnap már a lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok a térségben. Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. A támadás miatt leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. 20 millió forintot fizetett vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásból Radics Béla fideszes parlamenti képviselő alapítványa, számolt be róla az RTL Klub híradója. Egy másik 15 milliós támogatást azonban még nem utaltak vissza. Utóbbinál nem tüntették fel pontosan mire kérik, mégis kifizette az NK. A Kulturális Alapnál kiosztott pénzek ügyében a kormány és az adóhivatal is vizsgálatot indított, azóta több kedvezményezett is utalt vissza különböző összegeket.
2: Petőfi Rádió Sport.
5: Kellemes vasárnap délutáni rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. A kazak Jelena Rybakina nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokságon a női egyest, miután a szombati döntőben három játszmában 6-4-5-7-6-2-re legyőzte a címvédő Aryna Sabalenkát. Rybakina a fehér orosz riválisát megelőzve hétfőtől vezeti a világranglistát is. A férfiaknál a német Alexander Zverev és az amerikai Ben Shelton játssza a finálét New Yorkban. A német labdarúgó Bundesligában gyengén rajtoló Borussia Mönchengladbach menesztette vezetőedzőjét, Eugen Polanskit. A csapat tegnap 5-0-ás vereséget szenvedett Freiburgban, így három kör alatt a harmadik vereségét szenvedte el. A lengyel szakvezető helyét átmenetileg Jan Moritz Lichte, a Mainz korábbi edzője veszi át. Ma befejeződik a budapesti atlétikai világdöntő. A zárónap 18 órakor kezdődő programjában a női 200 méteres síkfutás elődöntőjében rajthoz állt Takács Boglárka, valamint versenyez a 4x400 méteres vegyesváltónk is a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Köszönöm a figyelmet!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Délután 20-25 fokra számíthatunk, este 12-18 fok várható.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Van úgy, hogy bekap egy örvény, jön egy téma, amit nem tudsz elengedni, és folyamatosan ezen pöröksz. Reméljük, a zene segít kikapcsolni, használd ki a vasárnapot, és töltsük együtt, lehetőleg minél tovább. Ez a Petőfi Rádió Kenész Kolossal, meg a Halott Pénzzel, sőt, itt lesz Bilex is. Ó, igen!
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zene.

Pápa Joci és Lotfi Begi. Tőlük pedig a kicsit őrült, itt a Petőfin. 15 óra 21 perckor, és ha már Pápa Joci jött, láthatok a TV képernyőn, ugyanis 6 napon átmenekült 24 celeb Sebestyén Balázs, Froher, Fecó, valamint Pápa Joci elől, az országos celeb hajsza pedig befejeződött a tegnapi napon. Figyelj, mert spoilerezni nem szeretnék, szóval, hogyha úgy érzed, hogy te még nem láttad az utolsó részt, akkor most 5 másodpercre halkítsd le a rádiót, ugyanis képzeld el, jó, felkészültem, mindenki lehalkította? Az üldözők nyerték ezt a hajszát. Itt a Petőfi Rádióban pedig üldözők tovább. Hát az álmainkat nem, de a jobbnál jobb sztárokat mindenképp. Ráadásul van egy ikonikus napunk, a Magyar Dal napja. Ezt ma tartjuk szeptember 13-án, hogy ki volt az, aki kitalált ezt az egészet, kinek köszönhetjük ezt a napot. Nem sokára megosztjuk veled a részleteket, addig viszont egy vadi új Betonofi dalt hallgatunk, amely 100 Cincel közösen készült. Ez nem más, mint a Hello Hello!

neked szép délután, 15 óra 35 perckor a Magyar Dal napján a zene ünnepére hívja fel a figyelmet, valamint a magyar dalkincs értékeire. Fő célja a magyar zene népszerűsítése, illetve az ezzel kapcsolatos eseményeken ismert fellépők mellett helyi előadók tehetségek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása. Több helyen is ünneplik egyébként. Na de hogy honnan származik maga az ötlet, a Magyar Dal napját Presser Gábor kezdeményezésére rendezték meg először a 2008-as Sziget Fesztivál -1. napján. A következő esztendőtől pedig szeptember 2. vasárnapján tartották, és tartják is a mai napig, itthon is, valamint határainkon túl. Remélem, hogy szereted a magyar zenét, mert akkor a legjobb helyen vagy. A hazai kedvenceid itt egy helyen a Petőfin, már is a Honeybees Dive.

Ne félj az ősztől, nagyon sok csodás kaland vár rád. Azaria, Blanks, Don't Be Afraid. Ezt hallgatjuk itt a Petőfi Rádióban. 15 óra 48 perc van, Kalocsán pedig a legjobb idő az országban. Több mint 26 fokot mutatnak arra a hőmérők. Na és nálad, Mizu, reméljük, hogy nem fázol, mert azért most már az öltözködés egy kicsit nehezebb, problémásabb, mint az a nyári időszakban. Most akkor elindulok reggel melegebb cuccban, aztán később leveszem. Borzasztó, de meg kell szervezni. És mi

0: Az éterezektől, a hangoktól, az Animal Cannibals volt a segítséged. A takarítónőt hallgattuk itt a Petőfi Rádióban, és a hírek házatáján is elkezdünk takarítani. Társunk Novák Józsefről hallgatjuk a legfrissebbeket, aztán pedig táncra perdülünk, ebben már Majka segít.
1: A 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: A napos időt követően felhők jönnek, nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, de egy csoportot ki kellett menekíteni. Jelentős késésekre kell számítani a Győr-Hegyeshalom vasútvonalon.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Átépítik a terelést az M5-ösön Kecskemétnél. Budapest felé a 77-es és a 71-es kilométer között csak egy sáv járható. A forgalom lassulása miatt kisebb dugókra kell készülni. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Egy 40 fős magyar csoportot azonban már a virradóra evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz konzuli segítséget nem kértek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Tegnap már a lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok a térségben. Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. A támadás miatt leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán átkelőn. Itthon baleset és műszaki hiba miatt jelentős késésekre kell számítani a Győr-Hegyeshalom vasútvonalon. Győr és Öttevény között meghibásodott egy nemzetközi járat szerelvénye, a másik vágányon pedig autóval ütközött egy tehervonat. A két állomás között szünetel a vasúti közlekedés. Az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A környéken közlekedő helyközi buszokon a vonatjegyeket is elfogadják.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Kellemes vasárnap délutáni rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Gól nélküli 90 perc után jelenleg is tart a 2x15 perces hosszabbítás a harmadosztályú Dorog és az NB1-es Újpest mérkőzésén a labdarúgó Magyar Kupában. Vereséggel hangolt a Ferencváros elleni Európa Liga mérkőzésre a Celtic. A skót együttes az ősi rivális Rangers otthonában kapott ki 3-0 a labdarúgó Liga Kupa negyed döntőjében. Mind a 10 magyar helyezetlenül zárt a judósok budapesti Grand Slam versenyének mai zárónapján. A férfiaknál 90 kilóban Kis Levente, a 100 kilósoknál pedig Lakos Máté és Kenderesi Péter tudott csak egy-egy mérkőzést nyerni. Marc Márquez nyerte meg a MotoGP San Marino-i nagydíját Mizánóban, ahol a VB éllovasként érkező Jorge Martin csak 5. lett. Sikerével a címvédő Márquez a VB pontverseny élén utolérte honfitársát, és több futam győzelme miatt meg is előzte Martint. A dobogóra csak spanyolok, a második Alex Márquez és a harmadik Pedro Acosta állhatott még fel Mizánóban. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, holnap délután 19-25 fok várható.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Simán el tudom képzelni, hogy neked is van a fejedben egy olyan gondolat, hogy de jó lenne egy X időbe visszarepülni. Majka is így volt vele, erről alkotott egy dalt. A 90-es éveket ajnározzuk most közösen, ahol mindenki táncolt, és reméljük, hogy ez most sem változik.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenét.

0: SMS, itt a Petőfi rádióban lehet nálad is olyan hangosan szól a rádió, hogy valaki már szólt érte. Hát nem tudom, hogy ilyenkor mit kívánjak, de ezekért a dalokért megértem, hogy elmehetsz a hangerőn. Már is folytatjuk a Karszokómával, de előtte köszöntjük a Kornélokat, Isten éltessen benneteket sokáig. Ti vagytok ma névnaposok, ezen felül pedig ünnepelhetnek az allergiások is, ugyanis az eső egy kicsit csökkentette például a parlagfű pollen koncentrációját. Ez mindenképp jó hír, meg az is jó hír, hogy a slágerek csak úgy dőlnek innen a Petőfi rádióból, de hogyha van kedved, be is csöröghetsz hozzánk.
1: A Petőfi rádió.
2: Telefonszámunk 061-759 6060. A stúdióban
0: Kenész Kolos vár téged egészen este 8 óráig élő egyenesben, 6 óra után pedig egy vendégünk is lesz. Már hallhattad a nevét, Szabi Kész legújabb trackjét mutatjuk be itt élőben a Petőfi rádióban.

Ferrari szól a Nestek, illetve képzeld el, egy fickó megalkotta a világ legkeskenyebb autóját. Egy Fiat Pandából építette meg ezt a járművet, és képzeld el, képes mozogni. Ezzel került be a Guinness rekordok könyvébe. Hogy milyen származású ez a szerelő, és hogy mennyi az annyi, hiszen a méret a lényeg, nem sokára közösen megszemlézzük. Addig viszont jöjjön az ígérd a...

Balatoni nyár! Ezt idéztük vissza most Fixával, Diázzal, meg a Well Hello-val. Köszönjük szépen nekik, hogy elhozták nekünk ezt az igazi frissítő hangulatot. És hát mi is frissítgettük itt a híreket, és szemünkbe gyakorlatilag nem az, hogy beleakadt, bele szúródott egy olyan hír, hogy egy olasz férfi összenyomott egy Fiat Pandát, és világrekord lett belőle. A Guinness rekordot is elismert jármű szinte teljes egészében az eredeti panda alkatrészeiből készült, és egyetlen egy ember szállítására alkalmas, hát ezen nem lepődünk meg, ugyanis összenyomták, és képzeld el, egy picivel több mint 50 centiméter széles csupán ez az autó, aminek ugyanúgy megvan mind a négy kereke, és ugyanúgy lehet vele, hát az túlzás, hogy manóverezni, de jobbra-barra, kicsit kevesebb, illetve kisebb sebességgel, de el lehet jutni, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban, egy nagyobb számítógépes billentyűzetet képzelj el, ilyen széles ez az autó. Egy olasz szerelő tette össze az utóbbi időszakban, és hát a nem mindennapi jármű pedig bekerült a Guinness rekordok könyvébe. 99%-ig az eredeti Panda autó alkatrészeiből. Hát ezt

0: Egy nagyon szép dal attól a csapattól, akik az idei esztendőben a Budapest Parkban is ott voltak, mint előzenekar. A sztár és az emlékszem Kiezával itt a Petőfin. Hírek, infok, aztán pedig a tankcsapda jön. Azt mondom,
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Túlnyomó részt borús esős idő lesz holnap, nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, de egy csoportot ki kellett menekíteni. Jelentős késésekre kell számítani a Győr-Hegyes-Halom vasútvonalon.

0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Átépítik a terelést az M5-ösön Kecskemétnél. Budapest felé a 77-es és a 71-es kilométer között csak egy sáv járható. A forgalom lassulása miatt kisebb dugóra kell készülni. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Nincs magyar sérültje, a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Egy 40 fős magyar csoportot azonban már a virradóra evakuáltak Millából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Tegnap már lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok a térségben. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 megüresedő alkotmánybírói helynek csak a 2/3-át töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A parlament kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz korábban jelezte, nem vesz részt a folyamatban. Baleset és egy műszaki hiba miatt jelentős késésekre kell számítani a Győr-Hegyeshalom vasútvonalon. Győr és Öttevény között meghibásodott egy nemzetközi járat szerelvénye, a másik vágányon pedig autóval ütközött egy tehervonat. A két állomás között szünetel a vasúti közlekedés. Az utasokat pótlóbuszokkal szállítják. A környéken közlekedő helyközi buszokon a vonatjegyeket is elfogadják.
0: Petőfi Rádió. Sport.
2: Kellemes vasárnap délutáni rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Gól nélküli 90 perc után jelenleg is tart a 2x15 perces hosszabbítás a harmadosztályú Dorog és az NB1-es Újpest mérkőzésén a labdarúgó Magyar Kupában. Vereséggel hangolt a Ferencváros elleni Európa-liga mérkőzésre a Celtic. A skót együttes az ősi rivális Rangers otthonában kapott ki 3-0-ra a labdarúgó Liga Kupa negyed döntőjében. Mind a 10 magyar helyezetlenül zárt a judósok budapesti Grand Slam versenyének mai zárónapján. A férfiaknál 90 kilóban Kis Levente, a 100 kilósoknál pedig Lakos Máté és Kenderesi Péter tudott csak egy-egy mérkőzést nyerni. Marc Márquez nyerte meg a MotoGP San Marino-i nagydíját Mizánóban, ahol a VB éllovasként érkező Jorge Martin csak 5. lett. Sikerével a címvédő Márquez a VB pontverseny élén utolérte honfitársát, és több futam győzelme miatt meg is előzte Martint. A dobogóra csak spanyolok, a második Alex Márquez és a harmadik Pedro Acosta állhatott még fel Mizánóban. Köszönöm a figyelmet!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, holnap délután 19-25 fok várható.
0: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reméljük, már elmúlt a tanévkezdés riadalma, és a következő hét simán halad majd ez a Petőfi Rádió. Adjuk az energiát a vasárnap utolsó óráiban is. 5:04 perccel Kenész Kolos hallható a mikrofonnál, a tankcsapda pedig már is a húrok közé csap. Azt mondom, állj!
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenékkel

Alap 17 óra 20 perc van, és a hőmérséklet nagyjából 21 és 23 fok között az ország teljes területén. Délen egy kicsit melegebb, 24-25 fok is mérhető. Reméljük, jól telik a vasárnapon, igyekszünk segíteni nem sokára már a jövő hétre programokkal, ugyanis például borteret tartanak egy nagyon szuper városban. Hogy melyikben, hova lehet majd érdemes elmenni szeptember 16-ától, mondjuk a részleteket nem sokára. Addig viszont a PSV srácokat fogadjuk vendégül, akik a Passport című felvételüket mutatják meg neked. Ha pedig lenne üzeneted, amit átadnál rajtunk keresztül, írj SMS-t vagy Viber üzenetet.

Zanzibár dalol. 17 óra 34 perc van, ez pedig nem más, mint a... De jó, hogy itt vagy, és de jó, hogy jöttél, és a szegediek is ezt mondják, hogy ha oda látogatsz, Bortér szeptember 16-ától 20-áig a Domtéren, Szeged és térségének egyik leghangulatosabb eseménye ez, ahol meg lehet kóstolni természetesen 5 napon keresztül a legkülönlegesebb villányi, tokai, egri, szekszárdi vagy épp badacsonyi, de még az izsák és a pannonhalmi pincészetek finomságait is, ezen felül pedig serfőzők, pálinkaházak és kézművesek is kitelepülnek oda a Domtérre, és hát a háttérben pedig hallgathatod a legjobb dallamokat. Ott lesz Szulák Andrea, Nika, vagy éppenséggel a Little G, ezen felül lehet találkozni a Dollar Boys-szal, de Tolvaj Reni is ott van a fellépők között. Mindez jó időtölt és jó szórakozást kívánunk neked, hogyha oda látogatnál. Nosztalgiázni pedig lehet, hogy majd jó lesz erről az eseményről is, megremélem, hogy 2026 nyaráról rengeteg gyönyörű emléked van. Manuel is felidéz a régi emlékeket, hogy ezek jók vagy rosszak, démoniak vagy éppen angyaliak, már is kiderül a nosztalgiából. Ezzel folytatjuk a Petőfi Rádióban, aztán meghallgatjuk a Halott Pénz Van, mint Lenke

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Petőfi Rádióban is lapozunk tovább, hiszen folyamatosan történnek az események. Valaki tárcsázt a telefonszámunk. Halló, hogy hívnak?
1: Dorottya.
0: Szia, Dorottya, miben segíthetek?
1: Hát igazából én zenét szeretnék kérni.
0: Van egy jó ajánlatunk. Dash, Young Fly, Azaria, na meg a Pannonia jöhet. Kinek küldöd?
1: Hát igazából mindenkinek, aki hallgatja a Petőfi Rádiót, további jó hétvégét.
0: De kedves vagy, neked hogy telt a hétvégéd?
1: Nagyon jól.
0: Mit csináltatok?
1: Sok mindent.
0: Na, mondj egy példát, mi volt, ami leginkább így megmaradt?
1: Igen, megyünk ki anyával rollerezni.
0: De jó lesz. Hát akkor jó rollerezést, köszi, hogy csörögtél, Dorottya. Vigyázzatok az úton, Dash adja az ütemeket a hajtáshoz. Szia!
1: Ja.

0: Szép és jó volt ez az óra is, a következő viszont még izgalmasabb lesz. Szabi Kiszt várjuk a stúdióba, hozza nekünk legújabb trackjét. Vele dumálunk majd, aztán pedig Azaria is érkezik persze.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal.
1: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Túlnyomó részt borús, esős idő lesz holnap. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, de egy csoportot ki kellett menekíteni. Napokat töltött egy felborult csónakon egy 15 éves fiú Alaszka partjainál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Átépítették a terelést az M5-ösön Kecskemétnél. A 71-es és a 78-as kilométer között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső sávot. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelték. A Szeged felé vezető oldalon a járműveket sávelhúzással a külső és

0: leállósávra irányították. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Nincs magyar sérültje, a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Egy 40 fős magyar csoportot azonban már a virradóra evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget, tájékoztatta a krónikát a külügyminisztérium. Tegnap már a lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok a térségben. A tengeri drónok közötti összecsapásról számoltak be az ukrán hatóságok. Az esetről egy videófelvételt is közzétettek. Ezen az látszik, hogy egy ukrán drón géppuskájával elsüllyesztett egy távirányítású orosz járművet a Fekete-tengeren. Valószínűleg ez volt a történelem első olyan tengeri ütközete, amelyet drónok vívtak egymással. Napokat töltött egy felborult csónakon a Bering-tenger jeges vizén egy 15 éves fiú Alaszka partjainál. A tinédzser bátyjával és unokatestvérével még múlt pénteken indult halászni a Szent Lőrinc szigetről egy motorcsónakkal, amely felborult. Két családtagja meghalt, egyikük a csónak alá szorult, a másikat a hullámok sodorták el. Az amerikai parti őrség több napos keresés után találta meg a hajót és a balesetet túlélő fiút, akit súlyosan kihűlt állapotban vittek kórházba.
1: Petőfi Rádió Sport.
2: Kellemes vasárnap délutáni rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Túlórázott az Újpest, de tovább jutott a labdarúgó Magyar Kupában. A Lila Fehérek gól nélküli 90 perc után a hosszabbításban kétszer is betaláltak a harmadosztályú Dorog otthonában, és 2-0-ás győzelmükkel bejutottak a legjobb 32 közé. Az előző kiírás döntős, az Alegerszeg az MB3-as Dunaharaszti, míg az Eto a másodligás Karcag vendégeként nyert 5-1-re. A Puskás Akadémia a megyei első osztályú mezőörsöt ütötte ki 8-1-re. Ezzel tehát mindegyik élvonalbeli klub tovább jutott a kupasorozat negyedik fordulójába. Mind a 10 magyar helyezetlenül zárt a judósok budapesti Grand Slam versenyének mai zárónapján. A férfiaknál 90 kilóban Kis Levente, a 100 kilósoknál pedig Lakos Máté és Kenderesi Péter tudott csak egy-egy mérkőzést nyerni. Monza után Madridban is Kimi Antonelli győzelmével zárult a Formula 1-es hétvége. Ezzel a Mercedes 18 éves pilótája 81 pontra növelt előnyét a világbajnoki pontversenyben. Antonelli a második helyről rajtolva nyerte meg a spanyol nagydíjat, amelyet Max Verstappen a második, míg a címvédő Lando Norris a harmadik helyen fejezett be. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak a futózáporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, holnap délután 19-25 fok várható.
1: A hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Az utolsó olyan óra, amikor még teljes mértékben világos van, 6:04 lesz pedig a Petőfi Rádió, és nálunk pedig maximumra kapcsoljuk a fokozatot, ugyanis Szabi Kéz már is a stúdióban, vele dumálunk legújabb Te Hibád című trackjéről. Mindjárt jönnek a részletek.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

0: és mi is ezt tesszük folyamatosan. Megyünk előre, 18 óra 11 perc van, ez pedig a Petőfi Rádió, és a 4-es Street volt a társad az utóbbi percekben, és ahogy ígértük, kiegészültünk itt a stúdióban. Szabi Kéz a másik mikrofonnál, csáó!
1: Hello, sziasztok!
0: Egyenesen Debrecenből!
1: Így van, szülővárosomból.
0: Jó út volt?
1: Jó volt, amúgy chilles volt, picit mondom, másnapos vagyok, de ez ilyen.
0: Hát, hogy mondjam, zenészeknél a hétvégi interjúknál lesz szinte.
1: Ja, jó van, akkor
0: szóval,
1: megnyugodok.
0: Nem, ezt csak azért mondom, hogy igen, ne érezd magad rosszul semmi.
1: Jó, rendben.
0: Aztán ezen felül is azért, hogy van miről beszélgetnünk, nem véletlenül ülsz itt velem szemben, ugyanis új dalod jelent meg, még pedig egy héttel ezelőtt, pont Te hibád címmel. Na, erről is majd ejtünk néhány szót, de nézzük meg ezt a 2026-os nyarat, mert azt gondolom minden szempontból izgalmas volt, hiszen nem csak saját produkciód van, hanem máshol is láthat téged a közönség, például Méringer Marci oldalán. Mondjuk, ha egy ilyen 1-10 skálán kéne elhelyezned az idei nyarat, hova tennéd?
1: Így vibe-ra amúgy 10/10 volt, de fáradtságra is 10/10, és így a kiégés határait így súrolgattuk szépen. Aha. A csapattal. De ez meg ilyen nyilván, hogyha nagyon sokat megy az ember, elfáradtunk, de...
0: De tudtátok amúgy... egymást támogatni?
1: Abszolút, meg ilyenkor már az utolsó pár állomáson így nagyon... Nagyon fáradtak voltunk, és ilyenkor már az ember agya így nagyon pihent, és akkor így már nagyon sok hülyeség, meg bolondság így megy, és így ez nagyon vicces.
0: Csak
1: már
0: ilyen...
1: Nem mondhatok szerintem ilyeneket, mert...
0: Nem fér fel a 12-es karikát.
1: Hát.
0: De azért gondolom, hogy mindig jó hangulat mondjuk egy
1: utazáson. Igen. Pihent agyúak vagyunk eléggé most már így.
0: Mai délutánban egyébként egy Guinness rekordot meséltem a hallgatóknak, pont így az utazás kapcsán jut eszembe. Szerinted, mondjuk te miben tudnál Guinness rekordot felállítani?
1: Minél nyálasabb 80-as éves dalt írni például, abba szerintem tudja, hogy én nyernék, vagy nem tudom, hogy így 10 perc alatt kéne írni egy ilyen riffet, akkor szerintem abba.
0: Ezt majd akkor egyszer mindenképp teszteljük, felírjuk a listánkra.
1: Jó, rendben mindenképp.
0: Egyébként szerettem is valaki kérdezni, hogy milyen kapcsolódásod van a 80-as évekhez, mert tényleg szinte az összes dalodban azért megfigyelhetőek a jelek abból a korszakból.
1: Jó kérdés. Nem tudom, amúgy fura, mert hogy szüleim se annyira voltak így ilyen nagy zenehallgatók. Valójában szerintem ez onnan jött, hogy így a suliban a haverommal, amikor kezdtük az első projektünket, akkor, vagy nem még, bocsánat, azelőtt így bekerültem a zenesuliba, ahol billentyűs voltam, és néztem, hogy milyen menők a gitárosok, és hogy a billentyű mögül így nem lehet így kijönni, így nem tudom szólózni, meg ekkora rockstar lenni, és így van ez a nyakszinti a 80-as évekből, amit is szoktak így rockolni arcok, és így gondoltam, hogy az már így, akkor lehet, hogy olyan lehetnék, mint egy gitáros, ilyen menő. És vettem egy ilyet, és ez nyilván ez ilyen brutál mód 80-as évek, hogyha valaki egy ilyet meglát, és...
0: Már látszik a lelki szemeink előtt, igen.
1: Igen. És így valóban úgy néztem ki. Meg amúgy, de viccet félretéve, amúgy így főképp így a zeneiség a 80-as éveknek, ami nagyon megfogott, tudod, hogy nagyon fura dolgok történnek, nagyon sokszor nagyon nyálas dalírás történik, nagyon dús akkord körök vannak, vagy akkordokkal dús körök, és szerintem ez, ami itt így nagyon szeretem, valahogy így.
0: Nagyon köszönjük, hogy beavattál minket ebbe egy kicsit, mi pedig mindjárt folytatjuk még, hiszen van még miről dumálnunk, többek között egy új album megjelenés is a láthatáron van, mindjárt mondjuk a részleteket, addig viszont egy Follow the Flow és Tideni dal rendben lesz már is itt a Petőfi Rádióban.

0: És Szabi kész háza táján is úgy tűnik, hogy minden rendben. Hello, Szabi!
1: Hello, sziasztok!
0: Továbbra is itt vagy velünk, és beszélgettünk eddig a 80-as években, most kicsit vissza a jelenbe, legalábbis ilyen érzésem van, ugyanis a következő hónapban, októberben lesz majd az albumod bemutatója.
1: Így van, így van.
0: Mit érne?
1: Nem, a lemez bemutató az novemberben lesz.
0: De maga az album. Jó, oké. Okay.
1: Igen, de a lemez az pedig igen, az október 21.
0: És hogyha kimondom a címét, én legalábbis így ezen gondolkodtam, hogy így elolvastam, meghalni a színpadon, az mit jelent neked?
1: Hogy minden koncerten meg kell halni a színpadon. Amúgy legegyszerűbben ezt így tudnám elmondani, így egyszer az egyik haverom mondta így feedbacknek, hogy így kérdeztem, hogy milyen volt így a koncertem így Debrecenben, és így mondta, hogy így jobban meg kéne halni picit a színpadon, és így amúgy teljesen jogos, mert néha szeretik ilyen nonchalantként viselkedni, aztán...
0: De egyébként ja. Azt hogy lehet elérni, mert gondolom nyilván az a cél, hogy minden koncert 120%-os legyen, de nyilván van az embernek jobb meg rosszabb napja, tehát ez...
1: Igen.
0: Hogyan tudod így magad motiválni akár?
1: Amúgy nehezen. Nem mindig sikerül.
0: Nem is baj talán.
1: Ja, amúgy, meg igen, meg hogyha meg valami meg nagyon erőködős, akkor meg annak lesz ilyen rossz íze, hogy amúgy meg mit izé teszi magát a színpadon, meg miért ez ilyen tud kellemetlenbe menni. Szóval mindig fel kell mérni, hogy így milyen a szoba.
0: Hát meg egyébként lehet, hogy te azt érzed, hogy úristen, most nagyon nem vagyok a toppon, de közben meg a közönség ebből semmit nem lát, tehát hogy...
1: Igen.
0: Hogy jelenik meg az ember fejébe ez a kép. És lesznek meglepetések is ezen az album bemutatón majd.
1: Lesz, igen, akadni fog pár dolog, mókás dolgok.
0: Egyelőre ennyivel így remélem, adtunk egy motivációt arra, hogy érdemes utána nézni majd, hogy mi történik majd ott a Palozzóban, ugye?
1: Így van.
0: Rendítsek, ott találkozunk akkor személyesen legközelebb, viszont most találkozunk majd nem sokára a Te hibád című dallal, viszont előtte még beszélgessünk a korábbi megjelenésről, a Józan részek párosról. Hogy jött ez, hogy ezt a kettő dalt úgymond így egybe, de mégis külön megmutatod a közönségnek?
1: Hát januárban amúgy a Bankrablás című albumunkra Juhászóival úgy volt, hogy ott a részeg az rajta volt, az eredeti, az OG részeg, a Solaires részeg, és hogy annak akartam egy ilyen intrót, vagy outrót, és annyira megtetszett ez az outro, hogy így úgy voltam vele, hogy így csináljunk belőle egy egész dalt, de arra a lemezre már nem félt rá a Józan, és emiatt így úgy voltam vele, hogy ezzel szeretném így indítani így a következő lemez, meg így arculatváltásba is picit ilyen komolyabb dolgokról szeretnék írni. Én is úgy éreztem, hogy így megkomolyodtam így a tavalyi önmagamhoz.
0: Mi lehetett így a fordulópont?
1: Amúgy szerintem sok helyen pofon vágott így az élet. Őkép így sok ilyen hülyeség, meg ilyen rossz dolgok is történtek, és akkor emiatt így picit azt éreztem, hogy amúgy tök jó lenne írni egy ilyen őszinte lemezt, hogy így mégbe voltam.
0: Hogy fogadta ezt a váltást? Mert azért nyilván most, ha hozzászokunk ahhoz, hogy most, bocs, hogy ezt mondom, de mivel te mondtad, tehát kicsit ilyen nyálasabb, vagy ilyen lazább szövegek után igen. Bedobsz egy ilyet, mi volt a reakció?
1: Gyűlölték.
0: Figyeltem a szemedet.
1: Igen. Nem, amúgy. Nyilván amúgy nagy váltás, és hogy nem tudom, most én ebbe vagyok, én büszke vagyok magamra, hogy ezt így most így megmertem lépni, hogy picit ilyen komolyabb dolgok lesznek. Nem, szerintem az is lehet, hogy így a jövőben, vagyis így biztos vagyok benne, hogy megtanultam a lemezírása közben, hogy ennyi ilyen negatív, meg ilyen rossz dolgot leírni nagyon lehozó, és hogy nagyon nehéz ezeket, és hogy a jövőben megpróbálok kevésbé ilyeneket írni, mert hogy ez közben így az embert is így mélyre rakja, főképp amikor szövegírásnál kell ezeket a dolgokat így újraélni. És
0: mindjárt folytatjuk akkor az új albummal is, meg hát van egy dal is, amit megmutatunk itt a Petőfi Rádióban. Ez lesz mindjárt a Te hibád, azonnal jövünk vissza.
2: Ez

0: The Carbon Fools, Johnny Lost, ez volt a Petőfi Rádióban, Szabi Kíz pedig továbbra is velünk. Hello, Szabi!
1: Hello, sziasztok!
0: Megálltunk egy nagyon érdekes pontnál. Beszéltünk arról, hogy Guinness rekordot tudnál dönteni abban, hogy 10 perc alatt el tudsz készíteni egy dalt. Most ezeknél a komolyabb szövegeknél is hamar megvolt, vagy azért ezt jobban át kellett gondolni, mikor írtad az album dalait?
1: Nem, az igen, amúgy át kellett gondolni, de amúgy a szövegírás nekem annyira fájdalmasan lassú folyamat, főképe ennél a lemeznél. Az ezelőttiek így nagyon jóval könnyebben kigurultak, nem azt mondom, hogy nagyon könnyen, de sokkal egyszerűbbek voltak most, meg konkrétan szenvedek, és még vagy elég sokat szenvedtem ezekkel a szövegekkel, meg főleg ez, hogy újra kell élni ezeket a picit kellemetlenebb érzéseket, meg traumatikus eventeket.
0: Nem lehetett egyszerű, viszont van egy vadi új track, a Te hibád. Erről konkrétan mit kell tudni? Mi az, amit így mondjuk mielőtt meghallgatjuk, elmondanál a közönségnek?
1: Hogy ez egy érdekes dal.
0: Mindegyik érdekes, megnyugtatlak.
1: Ja, köszönöm. De szerintem még érdekesebb, még furább, mert itt elég sok ilyen, nem tudom, ilyen drum and bass dolog van benne, meg ilyen furcsa virágok, egy picit ilyen punkosabb vonal is így a refrénben, közben ilyen glitch pop dolgok is vannak, szóval így nem tudom, így tök egyértelmű volt, amikor ezt így csináltam, hogy ez így ilyen lesz, és picit így kétségbe is voltam esve, hogy ez ráfér a lemezre, de ráfért a lemezre, meg rajta lesz. Szóval, és ezóta nagyon szeretem.
0: Most így, ahogy mondod a stílusokat, egyébként az jutott eszembe, hogy mondjuk kiket hallgatsz, kikből töltekezel?
1: Főképp ilyen külföldi arcok amúgy. Nem tudom, ez a Maggie Dijon világ, ami most engem nagyon így beszippantott már egy-két éve, és mindig megemlítem őket, mert amúgy hatalmas influenceim. De ebbe a dalba például elég ilyen breakdance-es dolgok is hallhatóak, főképp ilyen hyperpop dolgok. Így, ja.
0: Mindjárt megmutatjuk akkor a hallgatóknak is, hogy mit gondolnak róla, lehet írni, lehet készíteni a telefonokat 06 30 30 33 80. No, de még előtte, hát akkor egy részlettel játszunk ebből a dalból, jó?
1: Ja.
0: Timing challenge-et fogunk csinálni.
1: Okay.
0: Hogy ez mit jelent? Kicsit a hangodra lesz majd szükség, ugyanis az a lényeg, Petőfisek már ismerik, hogy elindítok egy részletet a dalból, majd egy random időpontban elveszem a hangot. Mondjuk, nem tudom, 12 másodpercre, és utána visszaadom, és megnézzük, hogy mennyire csúszol el a dalbeli önmagadtól.
1: Oké, okay, jó.
0: Mehetünk?
1: Mehet.
0: Hát akkor figyelj, ezt a részletet választottam. Küzdök, te feladod, bizonyíts be, hogy te akarod,
1: mi neked az ön sajnáltatás. Fogjuk rám, nem csak a te hibád, ezt

0: a hiba határban szerintem.
1: Igen. Ez az én hibám volt.
0: Ez a te hibám?
1: Igen.
0: Jó, de azért látod, a taps jár. Nagyon köszönöm, hogy benne voltál ebben a kis őrültségben. A koncertre meg lesz maximálisan majd a...
1: Szerintem meg ott lesz tak a fülembe, szóval nem csúszhatok el annyira.
0: Hát akkor mi is tak-tak tovább. Nagyon szépen köszönjük, Szabi, hogy eljöttél, és elhozod nekünk, még jövő időben elhozod nekünk ezt az új dalt. Remélem, hogy tetszeni fog a Petőfiseknek, és köszönjük szépen a sztorikat is, amiket megosztottál. Remélem, hogy ezzel is egy picit talán arra tudom sarkalni a hallgatókat, hogy akár menjenek el a koncertedre, akár hallgassák meg a többi dalodat is.
1: Yes.
0: Hadd szóljon, te hibád, országos premier itt a Petőfin.

Oh yeah! Lift me up! A We Are Rockstars volt itt velünk a Petőfi Rádióban. 18 óra 45 perc van. Szabi Kéznek nagyon köszi, hogy itt volt velünk és megmutatta a Vadi új dalát. Hogyha ez megtetszett, akkor érdemes várnod az album megjelenését, amely októberben lesz, és november közepén pedig a Pallozzóban láthatjuk majd élőben lemezbemutató koncert keretében. Nálunk pedig a The Beavers dala, a Sorry, itt a Petőfi.

0: reméljük, hogy lesz neked is olyan, aki mindig és mindenkor visszaír, bár alapvetően ebből sok konfliktus szokott születni. Itt a Petőfi Rádióban konfrontálódnod nem kell, csak befogadni a jobbnál jobb slágereket, meg most a friss infókat. Egy ajánlat, aztán utána Novák József, majd pedig a Bagosi Brothers Company.
1: Minden nap, ha rólad szólna, az ég egyszer még rám borulna.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
3: Magyarországon van egy műsor.
5: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
3: Ez a Hajrá Magyarok.
5: Egyedül vagy bandával.
3: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pályája.
6: Jelentkezz a Hajrá Magyarok kukac.petőfiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
5: Hajrá Magyarok!
3: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
5: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
5: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
5: Ez a Petőfi Rádió.
7: Túlnyomó részt borús, esős idő lesz holnap. Nincs magyar sérültje, a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, de egy csoportot ki kellett menekíteni. Lezuhant és súlyosan megsérült kora délután egy siklóernyős Budapesten.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Átépítették a terelést az M5-ösön Kecskemétnél, a 71-es és a 78-as kilométer között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső sávot. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelték. A Szeged felé vezető oldalon a járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Egy 40 fős magyar csoportot azonban már a virradóra evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Tegnap már lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok a térségben. Lezuhant és súlyosan megsérült kora délután egy siklóernyős Budapesten a 3-as határhegynél. A 30 év körüli nőt a mentők stabil állapotban kórházba vitték. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.

0: Ittas vezetés miatt menesztették a népjóléti minisztert Lettországban. A kormánykoalícióban résztvevő zöld párti politikust még tegnap állították meg a rendőrök egy közúti ellenőrzés során, ahol a megengedetnél magasabb alkoholszintet mutatta ki a férfi szervezetében. Az eset miatt a tárca vezetőt a pártból is kizárták.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Kellemes vasárnap esti rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Túlórázott az Újpest, de tovább jutott a labdarúgó magyar kupában. A lilafehérek gól nélküli 90 perc után a hosszabbításban kétszer is betaláltak a harmadosztályú Dorogotthonában, és 2-0-es győzelmükkel bejutottak a legjobb 32 közé. Az előző kiírás döntős, a Zalaegerszeg az NB3-as Dunaharaszti, míg az Eto a másodligás Karcag vendégeként nyert 5-1. A Puskás Akadémia a megyei első osztályú Mezőörsöt ütötte ki 8-1, ezzel pedig mindegyik élvonalbeli klub tovább jutott a kupasorozat negyedik fordulójába. Willi Orbán gólt szerzett, csapata az RB Leipzig 5-0-ra kiütötte a vendég Hamburgot a német labdarúgó Bundesliga mai mérkőzésén. A magyar válogatott védő végigjátszotta a találkozót. A spanyol labdarúgó élvonalban Levante Barcelona 2-4. Monza után Madridban is Kimi Antonelli győzelmével zárult a Formula 1-es hétvége. Ezzel a Mercedes 18 éves pilótája 81 pontra növelt előnyét a világbajnoki pontversenyben. Antonelli a második helyről rajtolva nyerte meg a spanyol nagydíjat, amelyet Max Verstappen a második, míg a címvédő Lando Norris a harmadik helyen fejezett be. Lewis Hamilton fékhiba miatt nem tudott a célba érni. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, holnap délután 19-25 fok várható.
1: A hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt vagyunk közösen a hétvége utolsó óráiban, ez a Petőfi Rádió. Örülök, hogy most is minket választottál. 7:04 Kenész Kolos még elkísér, és a Honeybees dala biztosan szerepel a műsoron, de a Bagos Brothers Company nyit. Ha rólad szólna, hát ez az óra akár rólad is szólhat.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

akarom, nem. Nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem. Nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

0: Ez a Petőfi Rádió benne. Áve Éva volt az, aki most feldobta az esténket. Nem akarom címmel szólt a dal. És hogyha te akarod esetleg a kedves barátaidat, ismerőseidet felköszönteni, még nem késő, a Kornéloknak jár a pacsi, ők ünnepelnek ma, szeptember 13-án. Nálunk pedig nagy ünnep, ugyanis a műsor az rengeteg jó zenével van még feltankolva. Ezeket is szemlézzük folyamatosan, illetve nem sokára azt is elárulom, hogy hogyan készülj a holnapi napra, hogyan érdemes felöltözni, és a Petőfi Rádió további műsorait is megszemlézzük, mi az, amit ajánlunk esetleg a következő időszakról. Közben pedig ajánlhatom egyébként most az ég dalát, mostanában szebb az ég.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Ákossal együtt kerestük az utunkat. Reméljük, hogy neked már megvan a kitűzött cél a következő hétre. Ez a Petőfi Rádió, szia! Kenész Kolozsvár a mikrofonnál, illetve egy friss útinfó, mi szerint a 3-as főúton Hidasnémeti határában két autó karambolozott korábban. A helyszínelés már szépen lassan véget ér, a 244-es kilométernél viszont még kisebb torlódásra számítani kell. És nálunk is feltorlódnak az infók, például annak kapcsán, hogy mi az, amire esetleg holnap lehet készülni. Hát hétfőn egy kis hidegfront nézel hazánk felé, emiatt több felhő lesz majd az égen, sőt kisebb eső, zápor is előfordulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, és visszatér a napsütés. 19 és 25 fok között mérhetjük majd a legmagasabb értékeket, így már szépen lassan át kell állnunk a hosszú újus időszámításra. Reméljük, hogy te is már előkészítetted ezeket a ruhákat, és nem kell majd hétfőn reggel ott nagy idegességedben pakolászni jobbra-balra. Itt a Petőfin, már is folytatjuk egy nagyon király dal, ami szerintem tökéletes ennek a hétvégének az elengedésére. Flór és SP

0: semmi sem ugyanaz.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Vége sűrű végtelenében Kenész Kolos volt az iránytű. Örülök neki, hogy velünk rádióztál, és remélem megtartod jó szokásod. Petőfi sokat, mi pedig találkozunk jövő héten ugyanebben az időpontban. Várlak sok szeretettel, addig is szép hetet, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Túlnyomó részt borús esős idő lesz holnap. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, de egy magyar csoportot ki kellett menekíteni. Lezuhant és súlyosan megsérült kora délután egy siklóernyős Budapesten.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Árokba hajtott egy autó az M30-ason, a Polgárnyékládháza csomópontban az M3-asra vezető felhajtóágon, a Budapest felé vezető oldalon. A 175-ös kilométernél lévő csomópontban a műszaki mentés idejére a felhajtóágat lezárták. Egy korábbi balesetben érintett busz műszaki mentését végzik az M3-as főváros felé vezető oldalán, Helyőkürt közelében. A 164-es kilométernél a külső sávot lezárták. Két autó ütközött a 3-as főúton Hidas-Németi határában. A 244-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Egy 40 fős magyar csoportot azonban már a virradóra evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Tegnap már lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok a térségben. Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős kora délután Budapesten a 3-as határhegynél. A 30 év körüli nőt a mentők stabil állapotban kórházba vitték. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Karban

0: tartás miatt rövidített útvonalon jár holnaptól vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Örsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Jó estét kívánok, Tóth Bélát hallják. Túlórázott az Újpest, de tovább jutott a labdarúgó Magyar Kupában. A lilafehérek gól nélküli 90 perc után a hosszabbításban kétszer is betaláltak a harmadosztályú Dorog otthonában, és 2-0-es győzelmükkel bejutottak a legjobb 32 közé. Az előző kiírás döntős, a Zalaegerszeg az NB3-as Dunaharaszti, míg az Eto a másodligás Karcag vendégeként nyert 5-1-re. A Puskás Akadémia a megyei első osztályú Mező Őrsöt ütötte ki 8-1-re. Vili Orbán gólt szerzett, csapat az RB Leipzig 5-0-ra kiütötte a vendég Hamburgot a német labdarúgó Bundesliga mai mérkőzésén. Hiába játszott több mint 70 percet emberelőnyben, 1-0-ra kikapott a Manchester United futballcsapata a városi derbin az angol bajnokságban. A Manchester City győztes gólját Erling Haaland lőtte. Sorozatban 9. alkalommal lett a férfi vízilabda Magyar Kupa győztese a Ferencváros, amely a döntőben 18-12-re verte meg a Vasast. A bronzérmet a BVSC Zugló szerezte meg, mivel 18-11-re legyőzte a Kaposvárt. Monza után Madridban is Kimi Antonelli győzelmével zárult a Formula 1-es hétvége, ezzel a Mercedes 18 éves pilótája 81 pontra növelt előnyét a világbajnoki pontversenyben. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futó záporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, holnap délután 19-25 fok várható.
1: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Holnap után magazin műsor a fenntartásra.

0: Megyek.
1: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
2: a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, a Hunren ATK Talajtani Intézetének tudományos főmunkatársa. Szervusz Zsolt, köszöntelek és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy.
4: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
3: És hát a mai adás tulajdonképpen a két héttel ezelőtti beszélgetésünknek a folytatása, amikor ugye azt néztük meg, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a magyar mezőgazdaság, ennek milyen okai vannak, és milyen továbblépési lehetőségeink vannak, és ugye már akkor beszéltünk arról, hogy Zsolt és munkatársai készítettek egy tanulmányt, amely tulajdonképpen azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne az Alföldön például az idejéhez hasonló állapotokat megelőzni. Ehhez ugye tájhasználatváltásra lenne szükség, és a tanulmány szerint nagyjából 1 millió hektárnak az elárasztására, vagy legalábbis időszakosan vízjárta terület tételére. Viszont mielőtt ebbe belevágnánk, nézzük meg egy kicsit a kiindulási pontot is. Hogy nézett ki az Alföld, mielőtt elkezdődtek a folyószabályozások? Milyen volt ez a táj?
4: Körülbelül 25-30%-a időszakosan vagy állandóan víz alatt volt. Az állandó vízborítású területek azok ennek a 25%-nak nagyjából olyan negyedét, hogyha kitehették, de szerintem még annyit se. Hát a vízzel borított területeknek egy jelentős része időszakosan volt vízzel borított. Ez azt jelentette, hogy elsősorban téli tavasz időszakban volt ezeken a térszíneken víz, nyáron a vegetáció átvette, a gyepek voltak ezek döntően, átvette a uralmat ezek fölött, a területek fölött, ezeket legelőként használták. Azt kell látnunk, hogy mivel aszályos területről, aszályhajlamos területről beszélünk, egy ilyen időszakosan vízzel megöntözött területnek a fűhozamai lényegesen nagyobbak, mint a száraz gyepeké, tehát ez komparatív előnyt jelentett az állattenyésztés számára. És akkor volt egy, ugye másik körülbelül 70%, ami nem volt vízzel látogatva. Ennek egy töredék részén szántóföldi növénytermesztés zajlott, egy másik jelentős része szintén legelő volt, és akkor hát Észak-Alföld az erősen más volt, és a vízfolyások környékéről azt kell látni, ezt történeti térképeink bizonyítják, hogy oda koncentrálódott a gyümölcstermesztés. Tehát érdekes az, hogy elsősorban a szőlőket látjuk, mert az külön feltüntették. A katonai térképe, első katonai térképen például, ami a 18. század végén született, azt látjuk, hogy az alföldi szőlőknek a túlnyomó többsége olyan időszakos vagy állandó vízfolyások partjára ment, vagy a vízfolyások olyan partjaira ment, amik kicsit úgy hívták, hogy partosabbak, tehát kicsit kiemelkedettebbek a környezetéből, hogy biztos, hogy soha ne kerüljön víz alá. De viszont mivel közvetlenül ott volt a víz partján, ezért a lábukat a talajvizen keresztül állandóan plusz vízhatás érte, védettek voltak az aszálytól. És akkor az Észak-Alföld, ugye a mai Szabolcs-Szatmár megyénket egy kicsit tovább kell gondolni, mert az Alföld azért folytatódik ott észak felé, meg kelet felé. Az Észak-Alföldnek jelentős részein nagy gyümölcskultúrák voltak. Egyetlen egy magyar termék jelent meg a londoni tőzsdén stabilan mindez idáig, ez a milotai dió volt. A milotai dió az a standardje lett a nemzetközi osztályozásban a papírhéjú diónak, a milotai 10-es. És ez a milotai dió, ez egy, mivel, tehát látjuk azt, hogy a londoni tőzsdén folyamatosan forgalmazott termék volt, egy nagyon stabilan eladható termék volt, ez egy kifejezetten ártéri típus. Milotai diólígértekhez hasonló a felső Tisza vidékén nagy kiterjedésben fordultak elő, időszakosan elöntötte őket a víz. Ezek olyan tájfajták, amik szeretik, kedvelik, hogyha időszakonként találkoznak a vízzel, tehát nem pusztulnak el ettől. Látjuk azt, hogy jó minőségű gyümölcsöt adnak, és ezeket a ligeteket különben kettős hasznosítással művelték, hasznosították, mert közben legeltették is. Tehát mivel ligetes szerkezete volt, és időszakonként megöntött, vagy megjárta a víz, ezért magas fűhozama is volt. Jó, nem közvetlenül a diófa alatt nyilván, mert azt tudjuk, hogy ott nem sok fűnő. Ez például egy hasznosítási forma a dolognak, de gondoljunk arra, hogy egy valamire való bécsi háziasszonynak a spájziában biztos, hogy volt szilvalekvár, ami egészen nagy valószínűséggel különben Magyarországról származott, és nagy valószínűséggel egy felső Tisza vidéki szilvalekvár volt. Látnunk kell, hogy ott olyan szilvák vannak, amikből a világ legjobb szilvapálinkáit vagy szilvalekváriait lehet főzni. És csak azért mondom így, megy. Mert ezek történeti példák. Nyilván most nem a szívalekvárból fogja megcsinálni a magyar mezőgazdaság a kitörési pontot, vagy a milotai dióból.
3: Tehát akkor lehetnének olyan terményeink, melyek megfelelő körülmények között az Alföldön kiválóan megtermelhetőek lennének.
4: Vannak olyan növényfajták, tájfajták, amik teljesen speciálisan itt az Alföldön termeszhetőek komparatív előnnyel. Ez mindig, ez a kulcs szó egy gazdasági tervezésre. Mit tudok én a többieknél előnyösebb feltételek mellett nagyobb hatékonysággal, jobb minőségben előállít? Ebből lesz a hasznom. És hogyha én megtalálom ezeket a fajtákat, ez megint tudás kell, ugyebár. És hogyha megtaláljuk azokat a növényeket, lásd, milotai dió, ilyen szilva, olyan szilva, vagy nem tudom szilva, mert ugye ez a leghíresebb tájfajta, megtaláljuk ezeket a fajtákat, akkor meg kell nézni azt, megint egy újabb tudáskészletet kell felhalmoznunk, hogy ez hogy lehet például felskálázni egy európai piaci eladható? Milyen mennyiségben adható? Ezekből a növényekből mennyit? Ezekből a termékekből mennyit tudunk előállítani? Ezt hogyan kell feldolgozni? Ezen a rögös úton végig kell mennie a tervezésnek, mert ha nem, akkor a mai helyzetnél azért leszünk gyengébb helyzetben, mert a klímaváltozás nyomása fokozódni fog.
3: Ezek alapján azért egyre inkább egyértelművé válik számomra, hogy a fogyószabályozások tényleg nem tartoztak a legjobb ötletek közé.
4: Nagy tanulsága ezeknek a nagy modernizációs fordulatoknak, mint a fogyószabályozás. Ezzel sokáig foglalkoztam, és sok érintett, a területet érintett szakemberrel beszélgettem, és aztán feldolgoztam egy ilyen irodalmi review-t keretében az úgynevezett megaberuházásoknak a, hát hogy mondjam, az elérhető és számomra adekvát érdekes irodalmát, és azzal szembesültem, hogy ennek egy komoly szakirodalma van. Félre csúszott megaberuházások nem csak Magyarországon fordulnak elő, és ezeknek van egy természetrajza. Jellemző például az önmagukat, percepciójukban önmagukat elmaradottnak érző vagy leszakadó társadalmakra, akik egy-egy nagy ugrással, emlékszünk Kínában ugye volt egy nagy ugrás időszaka, vagy politikája, nagy ugrással akarják visszahozni megint versenybe. Ez tipikus, tehát a leszakadóknak van egy ilyen kapkodása, türelmetlensége, és amikor valaki kapkodva, türelmetlenül lép, ráadásul egy lapra felrak fel mindent, szinte biztos, hogy hibázni fog. Nem tudásépítés előzi meg ezeket a lépéseket, hanem ahogy említettem, a kapkodás, a tudásépítéshez idő kell. A döntéshozatali és a tervezési folyamatokból, és aztán a későbbi megvalósítási folyamatokból kizárják a többséget. Tehát ahogy az Alföldön egy viszonylag szűk, nagybirtokosi réteg, egy bizonyos érdekkörbe fűzött réteg, tehát a gabonatermesztésben érdekelt réteg, egyetlen szektort képviselve vesz részt a döntéshozatali folyamatokban, szinte biztos, óhatatlanul félreviszi, elcsúsztatja, tönkreteszi, zsákutcába viszi a tervet. Tehát amikor egy táj sorsáról kell beszélgetnünk, akkor annak a sok-sok-sok érdeknek, és ez megint idő, és ez megint egy tudás, hogy hogy kezeljünk egy ilyen kihívást, amikor a szomszéd, a gipszjakab, meg az ilyen szektorban érdekelt, meg az olyan szektorban bele akar beszélni. Beszéljen bele. Bele kell beszélnie, mert ha ezen az úton nem megyünk végig, akkor az nem fog működni.
3: Akkor a folytatásban beszéljünk a táj sorsáról. Nézzük meg azt, hogy milyen gazdasági és milyen vízgazdálkodási, illetve tájhasználati válaszokat adhatunk az Alföld kihívásaira. Maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
1: Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora. A Petőfi Rádióban.
2: Holnap után.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, és egy olyan kutatásról beszélgetünk, amely szerint nagyjából 1 millió hektáron kellene újra vizes élőhelyet teremteni, vagy legalábbis időszakosan vízjárta helyet létrehozni az Alföldön, amivel lehetne segíteni például az idei vízkrízis kapcsán felmerült problémákon. De tegyük is egyből kontextusba. Mit jelent 1 millió hektár? Hatalmas számnak tűnik ugyanis.
3: Az Alföldnek egy 41 ezer négyzetkilométeres részén vizsgáltuk ezt a kérdést. Tehát Magyarországon belül és a Dunán innen. A Dunán túli alföldi területekre, Drávasi mezőföld, nem mentünk át. Tehát csak a Dunától keletre lévő alföldi részeken látunk nagyjából 1 millió hektárt, ami alkalmas a domborzati adottságai miatt, ami alkalmas azért, mert alacsony termőhelyi képességű, tehát nem kiváló termőhelyi adottságú. Az ilyen területeket, ami kiváló, ezt kizártuk a vizsgálatba, és azt mondtuk, hogy ezek legyenek a növénytermesztés szent tehenei. Itt a mély területekről van szó, magyarul, és az alacsony termőhelyi képességű területekről, amiken különben szántóföldi növénytermesztési tevékenységet nem érdemes folytatni.
2: De egyébként folytatnak jelenleg is.
3: Egyébként ennek az 1 millió hektárnak durván a felén, vagy 60%-án folytatnak, amúgy különben 40-50%-a, tehát egy 4-500 ezer hektáron már most is gyep van, vagy erdő, tehát ahol a vízvisszatartás különben művelési módváltást, vagy művelési ágváltást nem igényel, egy egyszerű alkalmazkodást, mert egy időszakos vízborítás esetén, ugye az erdőben, hogyha kint van a víz, hát az erdő gazdálkodó nem szereti, hogyha ott télen víz van, mert ő pont akkor szokott különben átvágni. Hát ilyen jellegű alkalmazkodásokat igényel. És akkor ennek, ahogy említettük, csak egy kicsi része az, ahol stabilan megállna a víz, a legmélyebb területeken, egy nagy részén csak időszakos a vízborítás, ennek az 1 millió hektárnak különben a felén pár hétig. Tehát mondjuk durván a maximum egy hónapig áll meg a víz. Itt van ez az 1 millió hektárunk, ez a 40 ezer négyzetkilométernek, ugye ez azt jelenti, hogy körülbelül a negyede, tehát 25%-a. És durván 500 ezer hektárt érint a, ami most szántóföld a művelés ágváltás, de még egyszer hangsúlyozom, az sem biztos, hogy mindenre meg kell csinálni, csak nem biztos, hogy egyáltalán fent kéne ott tartani bármilyen növénytermesztési működést. Ezeknek a nagy részében nyugodtan lehet legelő, vagy lehet takarmánytermesztésre fordított terület, de lehet rajta különben, ahogy említettem történeti példákkal, azon is gondolkozni, hogy olyan gyümölcsfajtákat keressünk, amik ilyen időszakos vízborítást jól viselik, vagy adott esetben igényli, mert hogy az aszályvédelmük így megvan oldva.
2: Tehát akkor alapvetően ez a beavatkozás, vagy ez a változtatás nem jelenteni azt, hogy egyébként azok a területek, amik egyébként most akár termelésbe vannak vonva, azok teljesen elveszítenék azt a fajta képességet, hogy abból valamiféle gazdasági hasznot lehetne szerezni, hanem egyszerűen csak át kellene gondolni, hogy hogyan csináljuk ezt, és továbbra is működhetnénk ott.
3: Igen, tehát a stabilan veszteséges szántóföldi növénytermesztés helyett ott nem szántóföldi növénytermesztést javasolnánk, sokkal kisebb inputok mellett, nem ilyen drága gépeknek a bevonásával, mert erre nincsen szükség feltétlenül itt ezeken a legelőkön, lehetne más csinálni, és lehetne továbbra is az árutermelésben hasznosítani ezeknek a területeknek egy részét. De kérdezem én, biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogyha commodity termékek előállításában és árutermelésben gondolkozunk minden egyes talp, minden talp alatnyi helyen?
2: Mit érdemes csinálni helyette? Ugye a korábbi adásban már rámutattunk, hogy a meglévő infrastruktúra nem könnyíti meg feltétlenül a változtatásokat.
3: Azért az is látszik különben az ökoszisztéma szolgáltatások értékelésének a nagy könyvtárnyi irodalmából, hogy az egy egységnyi területen működtetett, nem csúcskategóriában, de átlagos turisztikai hasznosítású területeken lényegesen magasabb hozzáadott érték állítható elő, különösen ha az össze van kapcsolva a tájnak egy olyan zöld infrastruktúraként való hasznosításával, ami mondjuk egy ökoturizmus keretében történik meg, mint egy veszteséges növénytermesztéssel, ahol az adófizető évről évre a zsebébe nyúl, és kifizeti azt, hogy ott valaki szántson vetesen teljesen értelmetlen. felnőtt. Semmilyen módon nem járul hozzá az élelmiszerbiztonságunkhoz az az, hogy ott ezeken a területeken kukoricát gyártsunk veszteségesen, amiből különben biózöm üzemanyagot állítunk elé, és elégetjük az autóink kazánjában.
2: Igen, pont néhány adással ezelőtt, amikor a Velencei tóról beszélgettünk, ott is tulajdonképpen arra a konklúzióra jutottunk, hogy ahelyett, hogy nagyon drágán valamiféle infrastruktúrális megoldással vizet juttatunk a tóba, ahelyett hosszú távon lehet, hogy érdemes elmenni a rövid nadrágos turizmus irányából valamifajta ökoturizmus irányába, ahol az sem feltétlenül nagy baj, hogyha adott esetben néha alacsonyabb a tóvízszintje, hiszen akkor például olyan csodálatos madarakat lehet látni, mint a gólyatöcs, akik egyébként magas vízszintnél nem jelennek meg. Szóval, hogy ez is egyfajta megoldás, viszont akkor nézzük meg, hogy hogyan is néznek ki ez a beavatkozás, tehát tulajdonképpen hogyan kerülne ez a víz oda, honnan kerülne oda, és mi történne ezekkel a földekkel.
3: Aktuális hidrológiai kutatások azt mutatják, hogy a felső Tisza vidéken a Tisza medermélyülés és a nagy folyóknak a medermélyülése olyan mértékű, hogy már csak a legeslegdurvább árvizeknél tud kilépni a folyó, középvíz esetén vagy egy átlagos, magasabb vízszintnél nem. Tehát a felső Tisza vidéken vizet kijutatni a területre egyelőre motorosan lehetne, tehát szivattyúzva lehetne. Hozzáteszem, vannak olyan példák, napelemet telepítenek a szivattyúra, megoldja szinte ingyen. De egy másik megoldás a felső Tisza vidék folyói esetében, hegyeket beletermelni a folyó medrébe, megemelni a vízszinteket így küszöbökkel, meg egyáltalán módszeresen tölteni a medret. Ez az egyik része. Tehát a felső Tisza vidék alatt, mondjuk Tokaj alatt, a szituáció sokkal egyszerűbb, mert gravitációsan ki tud menni a víz. Még 22-ben is kivezethető volt, azt hiszem a 21-22 telének árhulláma esetén a víz. De az esetek túlnyomó többségében, tehát az évek túlnyomó többségében kivezethető a víz, méghozzá nem is kevés. Ki kell oda juttatni. Van egy csodálatos belvízelvezető és öntöző csatorna rendszerünk, ezt át kell állítani arra, hogy a folyóból kiérkező, kilépő vizeket szervezett, irányított módon, nem mindent ész nélkül, tudatosan, szakaszolva, tehát ez azt is jelenti, hogy alkalmazkodva az egyes vízhasználati igényekhez, tájhasználati formákhoz, kitettségekhez lehessen eljutatni, akár a folyótól 20-30-40 kilométeres távolságra is, mert az Alföldnek ilyenek, olyanok a domborzati adottságai, annyira lefolyástalan a terület, magas vízállás mellett képes tényleg nagyon messzi távolságokba eljutni a víz gravitációsan. Tehát ez nem egy technikailag megoldhatatlan feladat, dolgoznak ezen vizesek, hogy egyes régióit az Alföldnek feltárják, hogy hogyan lehet ezeket a vizeteket a folyóból kijuttatni szabadra, és még valami nagyon fontos. Az alföldi erdők esetében konkrétan arról van szó, ha nem kapnak addicionális vizet, nem kapnak plusz vizet a lábuk alá, el fognak pusztulni. Itt nem kevés értékről van szó, tehát nem kis területekről van szó, de szintén az erdők ökológiájáról, a mi klímánk alatti talajvíz, klíma, vízvisszatartás hatásai erre a rendszerre, nexusokról, kapcsolatokról minimális tudásunk van.
2: Hát akkor már látjuk azt, hogy mekkora területről beszélünk az Alföldön szükséges tájhasználatváltozás kapcsán, és azt is látjuk, hogy milyen tétje van ennek a kérdésnek. A folytatásban pedig arra keressük majd a választ, hogy mindez mekkora munkát jelentene, ki és miből tudna elvégezni. Maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A vendégem Pinke Zsolt, és arról beszélgetünk, hogy milyen megoldási lehetőségeink vannak az Alföld megmentésére. Zsolt és munkatársainak tanulmánya szerint nagyjából 1 millió hektáron kellene visszaállítani legalább az időszakos vízborítást, mely az Alföld többi részén is pozitív változásokat hozna. Néhány adással ezelőtt a Maris pusztai vízőrzők vezetőjével beszélgettem, és hát ugye esetükben a vízvisszatartás az egy viszonylag olcsón megoldható dolog volt, néhány munkagép kellett csupán hozzá meg emberek, viszont az a lépték, amiről mi most itt beszéltünk, hogy ez az 1 millió hektár, ez mekkora munkát jelentene, van-e egyáltalán ehhez szaktudás, van egyáltalán ehhez gép vagy ember, aki ezt megcsinálja, és egyáltalán vannak-e megvalósítási tervek vagy elképzelések?
3: Nagyon örülök ezeknek a vízőrző mozgásoknak. Ez egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan lehet autonóm helyi közösségeknek megmozdulnia, jó irányba lépnie, és szerencsére különben a vízügyben is egy paradigmaváltás zajlott le ezzel párhuzamosan, és a vízügy nem ellene állt ezeknek a törekvéseknek, hanem beállt melléjük. Sok esetben hallottam, a szivattyúállomásnak odaadták a kulcsát, gyerekek, ne vágjátok le a kezeteket, különben hajrát csináljátok. Néha ránézünk majd, hogy azért rendben menjen a dolog. Ez kis léptékben, helyi léptékben így megoldható, és igazából azt látjuk, hogy valójában egy ilyen 1 millió hektáros programnak a létrehozása nem feltétlenül gigaberuházásként kell, hogy megvalósuljon. Tehát egy nagyon jelentős része az egykori természetes vízkivezetést biztosító óholocén, késő pleisztocén folyóhálózat medreinek, tehát ugye ezek a holt medrek biztosították a Körösből, Marosból, Tiszából, stb. Folyóinkból a kivezetését a víznek. Ezek belettek csatornázva, ilyen például az egykori árkus ér, abban most fut egy árkus csatorna. Tehát belemélyített a vízügy valamikor egy csatorna. Tökéletesen használható arra, hogy a mögötte lévő hortobágyi területeket azon keresztül elárasszuk vízzel.
2: Tehát akkor nem is feltétlenül kell új dolgokat létrehozni, gyakorlatilag néha egy kis átalakítással a meglévő infrastruktúrát is tudjuk használni.
3: Az alapinfrastruktúra jelentős része elemei megvannak, nyilván itt-ott hozzá kell nyúlogatni. Megint nagyon fontos a tervezés. Egy intelligens tervezéssel nagyon jelentős költségeket lehet még megspórolni, megtakarítani. Szerintem kivitelezhet a tudás, a hidrológiai szakma részéről mindenképpen megvan, tehát azt kell látunk, hogy azért itt nem rossz szakemberek, nagyon jó szakemberek dolgoznak a vízügyben is, az oktatása, tehát ez a része teljesen biztosított. Itt a társadalmi beágyazottság ennek a kérdésnek a kulcs.
2: Szerepel a tanulmányban még egy nagyon fontos fogalom, ami egy újabb pozitív tényező lehet az elárasztások kapcsán, ez az úgynevezett wetland edge effect. Mit érdemes erről tudni, mit jelent ez?
3: Peremi hatás, talán már erről korábban is szó volt, ez eltérő talajokban, eltérő intenzitással tud működni, például Duna mellett egy hosszú szakaszon, statisztikai átlagban 500 méteres peremi hatása van a folyónak, tehát folyik a folyócska, és 500 méterre tőle érezhető a talajvízen az ő hatása, megemeli a talajvizeket. Ezért volt különben nagyon drasztikus hatása a Gabcsi-Kobói beavatkozásnak, mert a Szigetközből mellékágakból elvezették a vizeket, és a Szigetköz melletti kisalföldi területen nagyon durván lezuhant a talajvíz. Ugye az alföldi talajokon, amikor, és nem általában alföldi talajokon, amikor vizes élőhelyekről beszélünk, ezeknek a talajai többnyire kötöttek, magas az agyag frakciójuk, az iszap frakció az nem annyira gond, a víz áramlás, a talajban a vízáramlás szempontjából, tehát ez nem annyira gátja a vízáramlásnak, de az agyag az igen, tehát az köt, az lassítja ezt a peremi hatást. Itt mi úgy kalkuláltuk, hogy körülbelül átlagosan 150 méter, megint szórásokkal kell, tehát mondjuk 180 méter, de viszont van egy nagyon érdekes momentum ezzel kapcsolatosan, említettem már talán korábban, azt a tájat keresztül kasul hálózó óholocén, később pleisztocén elhagyott folyómeder hálózatot, ami nagyon sok esetben szabad szemmel alig látható, különben a növényzet kiadja, mert ezek a mélyebb területek mindig egy kicsit zöldebbek, ezekben marad meg legtovább a belvíz is, jelzem? Igen ám, de ezeknek a felületét egy agyaglepel borítja, de mint minden folyómeder, tele van hordalék kalcitkal, és ezek magas frakciójú, tehát homok, kavics. Valahol ott lent. Amikor ő működött, és a folyómeder az különben a Tiszában most is ilyen, homok, kavics. És akkor ez a egykori folyó ágy, ami most ugyan be van fedve egy eltérő vastagságú agyagos réteggel, ez ott lent a mélyben egy nagy-nagy vízszállító pályarendszer. És ugye a fizikája ennek az, hogy amikor oldalirányba elindul a víz a wetlanden, vagy egy tóban, vagy egy víztestben megállított víz nyomására, ott van egy nyomás, rá nehezedik a víztestben lévő víztömeg, és ez valamilyen módon így szétnyomja a vizet a talajban. Ahogy említettem neked, a talaj fizikai összetétele is nagyon fontos, de nagyon fontos egy másik tényező, aztán amikor az a víz megjelenik valahol oldalirányba, 100 méterek 200 méterre a talajban, az hogyan tud felemelkedni. És ez egy kapilláris emelő hatás következtében történik meg.
2: Mint ahogy a kockacukorban a kávé felfut.
3: Így van.
2: Tehát akkor látjuk azt, hogy az elképzelés, hogy az Alföld alacsony termőképességű területein vízvisszatartási megoldásokat alkalmazzunk, alapvetően nem megoldhatatlan feladat. Van azonban a kérdésnek egy másik aspektusa is, ez pedig a társadalmi oldal, és a folytatásban megnézzük, hogy mire lenne szükség ahhoz, hogy a társadalom támogatását is elnyerje egy ilyen elképzelés. Maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, a Hunren ATK talajtani intézetének tudományos főmunkatársa, aki kollégáival együtt készített egy tanulmányt, mely szerint azzal lehetne megmenteni az Alföldet, ha nagyjából 1 millió hektárnyi területet újra, legalább időszakosan vízjárta helyét tennénk. Most már tudjuk, hogy ez megvalósítható lehet, de az is elhangzott, hogy a kulcs a beavatkozások társadalmi beágyazottsága lehet. És akkor fordulok is Zsolthoz, ezt hogyan lehet elérni?
3: Itt egy rendkívül széles, már réges-rég tömegével kellene szociológusoknak, környezetszociológusoknak kindolgozni a terepen. Én voltam ilyen vizsgálatban, részletem szociológusokkal, tömegesnek kéne lenni ennek ilyen irányú vizsgálatoknak. Tehát nekünk, akik most irodákban, gép mögött, laborokban ezzel a területtel foglalkozunk, az a 4 műhely, aki itt a vízvisszatartás körül az utóbbi években értelmes eredményekre jutott, és ezzel kapcsolatosan tudást halmozott fel. Velünk együtt nagyon fontos lenne kindolgozni a terepen szociológusoknak, és felkészíteni a társadalmat, és felkészíteni magunkat, megismerve az, hogy a társadalom azon rétegeinek, akik ott érintettek, mi van a fejében. Ezeket a tudásokat össze-vissza érinteni, interakcióba hozni, hogy a közös tudás és egymás mellett nagyon sok esetben elmenő tudás, amikor azt mondjuk, ugye a magyar nyelv tök jó, hogy egymás mellett őrlünk. Hogy ne egymás mellett őrüljenek a malmok, hanem egy irányba tudjon húzni az a sok energia, ezért nagyon fontos lenne ez az iteratív, oda-vissza áramoltatás a tudásoknak, enélkül nem fog menni.
2: Egy dologról még nem beszéltünk, azt már látjuk, hogy vagy alacsony mezőgazdasági értékekkel bíró területeket, vagy eleve nem művel területeket érint ez az 1 millió hektáros terv. De vajon ezek a területek kihez tartoznak? Hogyan és mivel lehetne meggyőzni a tulajdonosokat, illetve a gazdákat, mert ugye, ahogy az előbb is említettük, ez elengedhetetlen.
3: Na most ugye a víznek, ahhoz, hogy ilyen nagy területen tartsuk vissza, ennek ugye hely kell. Tehát az 1 millió hektár is, amiről beszéltünk az imént, ez valakié. Csak kicsi részben az állami, vannak közöttük különben nagy kiterjedésű, védett, mélyen fekvő, például Hortobágyi Nemzeti Park kezelésében lévő területek, adott esetben a nemzeti parki területek. Itt kisebb az ellenállás nyilvánvalóan, de előfordulhat, hogy egy bizonyos gazdálkodói kör, vagy bizonyos gazdálkodók nem annyira szeretnék, hogyha őket az ő területükön vízáljon meg. Itt vannak oktroját, tehát rákényszerített megoldások, amikor az állam azt mondja, hogy már pedig kell, mert ez egy nagyobb, szélesebb társadalmi érdek, de itt megint a tudást venném elő. Nagyon fontos lenne megépíteni azt a közös tudást, ami nélkül egyetlen egy ilyen paradigmaváltásszerű, strukturális átalakítás nem lehet sikeres. Ha ott a helyi gazdálkodói kör, a lakosság nagy része nem érti meg azt, nem látja be azt, nem együttműködő egy olyan programban, hogy a víz nagy területen jelenjen meg, és lehet, hogy idén nem tudom bevetni a területemet veszteségesen, és nem tudom learatni veszteségesen kukoricával, nekem nem olyan nagy baj, cserébe vízel meg a területemen. Ugye ezért, hogy ezeket a konfliktus helyzeteket tudjuk kezelni, született meg az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatás értékelésének a módszere, közgazdászok indították el ezt a folyamatot, amikor azt keresik, hogy a sok egymással adott esetben párbeszédet folytatni nem képes szereplő között valamilyen közös nevezőt hozzanak létre. Hogyan tudjuk mi kifejezni valamilyen természeti jelenségnek vagy folyamatnak, az általa generált folyamatoknak a közgazdasági értékét, mint egy közös nevezőt, hogy aztán ezeket aztán ugye valahogy így ültessük, a közös nevezők mentén ültessük le a feleket, és ezeknek a közös nevező vagy párbeszédeknek a révén win-win helyzeteket kidolgozni. Most képzeljük el azt, a mostani helyzetben, akármilyen katasztrofális, szeretném jelezni, örüljünk neki, hogy ilyen helyzetben vagyunk. Egy felkészülési lehetőséget nyújt most a természet, mert egy kihívással találkozunk, amire kénytelemnek vagyunk válaszolni. Ha ez nem történik meg, simán lehet, hogy úgy sétálunk bele egy kezelhetetlen helyzetbe, ami utána végzetes következményekkel jár. De visszatérve, tehát win-win helyzetek, ugye? Ott tartottunk most. És akkor most akármilyen katasztrofálisnak tűnik ez a helyzet, ebben a helyzetben van olyan, hogy win-win helyzet. Ebben a dolgozatunkban, ahol ezt a nagy kiterjedésű 1 millió hektár körüli vízvisszatartás potenciál, mert ez egy potenciál csak térképeztük, elvégeztünk egy olyan kollégát, egy nagyon színes társaságot szedtünk össze, a kutatócsoportnak ők tagjai voltak. Jelentem különben, a Föld kerekén először tudtunk összerakni ilyen bonyolult modelleket, összekapcsolni úgy, hogy meg tudjuk azt nézni, hogy amikor a felszínen létrehozunk egy vízes élőhelyet, vagy megállítunk így vizet, az milyen hatással van a talajvízre. Ez még önmagában nem volt újdonság. Mik ennek az peremi hatásai, tehát milyen messzire tud elmenni. Ugye egy agyagos talajban lassabban tud oldalirányba áramolni a víz, mint egy homok, vagy egy kavicsos szerkezetben. És ez az oldalirányba elmászott víz, ott aztán milyen hatással van az ökoszisztémára, mekkorába magasabb például a kukoricahozam. Visszatérve, ez egy win-win helyzet, ugye? Azt látjuk, hogyha te az ócska területeded odaadod víz visszatartásra, a jó adottságú területeden megnő a hozamod, csak azért, mert ott a szomszédban víz áll.
2: Tehát így tudnánk a gazdákat tulajdonképpen arra motiválni, hogy igenis kezdjék el elárasztani a földjeiket?
3: Ez egy zsuga a kezünkben. Tehát sok ilyen zsugát kéne feltenni a kezünkbe. Valójában végig kéne kottázni az alföldet, mert mi egy vizsgálati helyszínen csináltuk ezzel, ahogy említettem neked. Minden talaj más. Tehát ezt a vizsgálatot le kéne folytatni ilyen bályogon, olyan homokon, minimum 30-50 helyszínen, és akkor ez csak egy darab növény. Meg kéne csinálni az összes szántóföldi növényre, meg kéne csinálni a potenciális takarmánynövényekre, meg kéne csinálni a gyepekre. Ugye miről beszélünk? 500 000 hektár körüli területen szeretnénk, javasoljuk, gondoljuk azt, hogy indokolt lenne áttérni a veszteséges szántóföldi növénytermesztésről, legelőbb az. De mekkora haszonnal jár ez a gazdálkodó szám? Tudjuk. Most így a hasunkra csapuk, és azt mondjuk, hogy nagyobb. Mert tudjuk azt, leírták régi földhasználók 16. századtól kezdve, hogy több, de hogy mennyivel több. Mert ugye, amikor valaki, nem tudom én, beruházásokat hajt végre, gazdasági döntéseket hoz, ott azért nem árt a tervezésnél, hogyha látjuk ezeket a nyavajás számokat. Megint a tudáshoz mentünk vissza.
2: Akkor szerinted annak fényében, amiket ma itt beszéltünk, és a jelenlegi helyzet, meg a kilátások tükrében 15 év múlva, ha leülnénk beszélni, hogyan nézne ki az alföld? Mi valósul szerinted meg addigra, mondjuk abból a tanulmányból, amit csináltatok, hogy fog kinézni akkor a táj és a gazdasági helyzet, hogyan hát alakul hozzá?
3: Ezt nyilván nem tudom. Én azt remélem, hogy 15 év múlva, amikor a felszín hőmérséklet így egy ilyen hőhullám esetében úgy egy 46-47 fokot is elérhet majd, akkor mi évente a téli csapadékból és a különben a felszínre hulló vízből olyan mennyiséget vagyunk képesek betárolni, ami nagyon jelentős mértékben képes ellensúlyozni a felmelegedésnek ezt a fokozó párologtató hatását, és az alföld nem válik egy lényegében teljesen művelhetetlen, félsivatagos kopárhelyé, ahol igazából az életfeltételek is most már úgy nagyjából neccesekké válnak, mert egy ilyen kopársíkságon, amikor tombol a hőség, az ugye önmagát, egy öngerjesztő, egy pozitív visszacsatolási folyamatok indulnak el. Tehát, hogy sikerül megvalósítani a táji szintű vízvisszatartásával egy olyan visszahűtését a tájnak, amiről ne feledkezzünk meg, szintén egy nagyon alulkutatott terület, de a helyben képződő csapadék kérdése. Beszélünk erről, hogy ilyen van. Tudjuk, hát beszélünk róla. Sejtjük is, hogy van. Látjuk is, hogy van. De hogy ez konkrétan milyen fizikai folyamatok mentén írható le, hogy tervezhető legyen, hogy tájszintű tervezésnél ezzel kalkulálni, és ettől még messze állunk. Tehát magyarul sikerül visszahűteni a tájat, és sikerül a következő generációra egy olyan tájat hagynunk, ami a mai teljes mértékben fenntarthatatlan, ökológiai szempontból katasztrofális állapot helyett egy divers, mainál sokkal diverzebb, sokkal nagyobb területeket természetes ökoszisztémákkal által borított területről van szó. Kb. Ez.
2: Én személy szerint nagyon bízom benne, hogy a reményeid megvalósulnak, és sikerül egy táji szintű víz visszatartást megvalósítani az alföldön, annak minden pozitívumával együtt. Nagyon szépen köszönöm Pinke Zsoltnak, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra érkezünk. Addig is sziasztok.
0: Ez a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Túlnyomó részt borús, esős idő lesz holnap. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, de egy magyar csoportot ki kellett menekíteni. Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős Budapesten.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Egy korábbi balesetben érintett busz műszaki mentését végzik az M3-as főváros felé vezető oldalán, Helyőkürt közelében. A 164-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Egy 40 fős magyar csoportot azonban már a virradóra evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Tegnap már lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok a horvátországi Brács szigetén. Ismét Vona Gábort választották a második reformkor párt elnökévé. A politikus megbízatása 2 évre szól. A párt tisztújító kongresszusán elmondott beszédében az alapító elnök úgy fogalmazott, nem az a céljuk, hogy bekerüljenek a parlamentbe, vagy hogy kormányt alakíthassanak, hanem hogy egy második reformkor legyen Magyarországon. Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős kora délután Budapesten a 3-as határhegynél. A 30 év körüli nőt a mentők stabil állapotban kórházba vitték. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. A labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójának mai eredményei: Dorog Újpest 0-2, Dunaharaszti Zalaegerszeg 1-5, Karcagetó 1-5, Mezőörcs Puskás Akadémia 1-8, Villány Csepel 1-3, Emőd Ószt Sajóvölgye 0-5, Gyula Szentlőrinc 0-1, Lébény ESMTK 1-7, a győztesek tovább jutottak a 32 közé. Hiába játszott több mint 70 percet emberelőnyben, 1-0-ra kikapott a Manchester United futballcsapata a városi derbin az angol bajnokságban. A Manchester City győztes gólját Erling Haaland lőtte. A német Bundesligában Elversberg Bayern München 1-2, a spanyol élvonalban Levante Barcelona 2-4.

0: A férfi kézilabda NBA-ben Tatabánya Szeged 32-31. Takács Boglárka nem jutott döntőbe 200 méteren, míg a 4x400-as fejesváltónk a 8. helyen zárt a budapesti atlétikai világdöntőben.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor. Északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, holnap délután 19-25 fok várható.
1: A hírek után
3: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az elmúlt évtizedek zenei világában fogunk kalandozni. A diszkót helyezzük középpontba, de azért egy rockdalt is fogunk emlegetni, ami lehet, hogy nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, nem lett akkora sláger belőle, de Szűcs Juditnak bizony van egy rockdala is, és köszöntöm itt a stúdióban az A38-on Szűcs Juditot. Hello, de jó, hogy jöttél.
2: Szia, szia, drága Roland. Ilyen... Melyik az a rockdal? Én nem is emlékszem. Volt van egy... ilyen, hogy rock and roll?
1: Nem, egy kifejezett rockdalt csináltatok, egyetlen egyet.
2: Mesélyes az a cím.
1: Az, pont erre gondolom.
2: Azt egy magyar fiú írta.
1: Igen?
2: És nem lett sláger, mert külföldön élt. És utána nem is foglalkozott vele.
1: Ami neked az anyaműfajod, hogyha fogalmazhatok így, az bizony a diszkó is. Abban viszont te a legnagyobb sikereket elérted, az 1970-es évek elejétől, közepétől, hát 77-től vagy 72-től, tök mindegy, egészen ugye,
2: 77-es Metronom Fesztiválon nyertem vele a harmadik díjat, és végre Erdős Péter megengedte, hogy a 30 dal, amit összegyűjtöttem, abból kiválogassunk 13-at, még a Freres Karcsi is írta, a bátyám Szűcs Antal Gábor, aha, és Ihász Gábor, és Sök Ottól, rengetegen, és 78-ba Táncolj még címmel, nem csak aranylemez kaptam, hanem platina lemez lett, 250 000 példányszámba fogyott el, ami nem tetszett nagyon Erdős Péternek akkoriban, úgyhogy gyorsan csináltatott a Neotonnak egy diszkó királynő címmel egy lemez, mert engem elneveztek diszkó királynőnek.
1: Tekergessük már vissza az időkerekét, Judit. 1972-ben te már ott voltál a különböző színpadokon, de hogy az már a, mondjuk úgy, hogy félhivatalos, félprofi megjelenése, de egyáltalán, hogy merült fel annak idején a kis Juditban, hogy akkor ő az énekléssel, a zenével szeretne foglalkozni. Gyerekként ez hogy kúszott be az életedbe?
2: Ez nem kúszott, tehát az egész családom zenélt. Hát apukám mandolinozott, énekelt egy nagy kórusba, és szólista volt. Szűcs Antal Gábor, a bátyám, ő maga csinálta még a gitárját is, meg a hangfalakat, mert elektroműszerész suliba járt. És az összes testvérem gitározott, mond, három bátyám van, abból egy sajnos nincs, és egy nővérem, meg én. Úgyhogy öten voltunk testvérek, én zongorázni tanultam 7 évig a Mátyásföldi Táncsis Mihály suliba, mert kötelező volt valamilyen hangszert választani, és én akkor úgy gondoltam, hogy mi nekem a legkönnyebb, amit nem kell cipelni, mindenhol van zongora. Úgyhogy 78-ban, de nem csak diszkót énekeltem, ezt nem mondhatjuk így el. Nem minden dal diszkós volt, csak a szövege. Szövegébe bele volt varázsolva, hogy hát a gyere a diszkóklub elé, hát ez nehogy már olyan andalító a közepe, azt a Pap Gyula írta, hogy a fényel andalít, és az egyhangú, az egyáltalán nem volt diszkós, csak az, hogy gyere a diszkóklub elé, na szóval ettől lett diszkós, de hát én megmutatkoztam maga, mert én mindenfajta zenét szerettem, és komoly zenén nőttem fel. Én még nyertem egy népdalversenyt is, ahol csupa Kodály Melis más népdalokat énekeltem, mert olyan jól tudtam hajlítani a hangommal, úgyhogy nagyon nagy sikerem volt, de hát latin lemez, mikor vége lett 89-ben a monopól helyzete a Hungarotonnak, akkor én kezembe vettem az irányítást, és megtanultam saját magamat, addig is menedzseltem, aha, de mondom, akkor megtanulom, hogy kell CD-t kiadni. Úgyhogy én fantasztikus CD-ket csináltam, egy saját könyvet is kiadtam, VHS kazettát egy koncertemről, de a legjobb CD-im, amiket kiadtunk, a Jankai Bélánál a Voga Jánossal készült a Szenvedély album, a Rumeláj, tehát roma lemezt is romául énekelek, és latin zenét imádom, és amikor jött a Menyus a képbe, akkor a két lemezt csinált nekem a Menyus, mond, mit tegyek, hogy érezd a legnagyobb sláger azon a lemezen, meg a Kezdjünk új életet, aha, ami most éppen az én életemben is aktuális, és Miklós Tibor szegény nincs köztünk, hát gyönyörű szerelmes dalokat írtak nekem.
1: Olyan neveket említettél, akikre a későbbiekben rákérdeztem volna, és rá is fogok kérdezni, de egyelőre még maradjunk annál.
2: Ha nem kérdezed, akkor is mondom.
1: Köszönöm szépen. Egyelőre még maradjunk annál, hogy mindig is ott volt a zene az életedben, és az egész család életében.
2: 5 éves korom óta énekelek.
1: De hogy egyébként más is volt az életedben, mert amellett, hogy te elkezdtél énekelni, azért egy szakmád is lett mellette, ugye, amiben, hát nem tudom, hogy dolgoztál-e valaha, valakinek csináltad-e meg a haját.
2: 5 évig, meg szegény anyukámon gyakoroltam, úgyhogy szegény néha kopasz volt, mert befestettem szőkére a haját, és utána bedarultam. Hát persze, hogy leégett az egész, de mondta, hogy nagyon jó ez kislányom, jó lesz, majd megnő. Úgyhogy én 5 évig dolgoztam a szakmámban, mert rögtön kihelyeztek egy üzletbe Zuglóba, meg a Népköztársaság útjára, Andrássy út, és eleinte csak 10 a párizsért és 2 zsemléért klaffogtam ki a fa papucsomba, oda küldtek a sarokra, a henteshez, és mondtam, hogy én ide tanulni jöttem. És akkor elkezdtem pénzt keresni, és a borravalókat vittem haza az anyunak.
1: De akkor kortársa voltál körülbelül így a tanuló szakmában a Hajas Lacinak, nem?
2: Kiderült a Lacival, mi nagyon jobban vagyunk, de ő 2 évvel fiatalabb nálam. Mi egy divatfodrás KTS-nél dolgoztunk, egyszer dolgoztunk egy üzletben is, hát a Laci az egy fantasztikus, nem csak hogy fodrász, hanem egy tűnemény ember. Hát, nagyon szeretem a feleségét is, úgyhogy mi jobban vagyunk. Úgyhogy a Juci ott jól választott.
1: Ott hagytad a fodrász szakmát, mert hogy tudtad, láttad, érezted, hogy neked a zenével kell foglalkozni. Ez belső érzés nem volt, vagy külső behatás volt valaki által, hogy akkor Judit, neked nem szabad mással foglalkozni, csak a zenével.
2: Engem Jézus terelt arra felé, hogy először is anyukámnak 5 évesen, mikor már felléptem, a bátyámék kísértek hátul, meg az apukám egy zenekarral énekeltem, hogy gyerekdalokat, Pancsoló kislány, Jancsi és Juliska az erdőbe ment, 13 verszaka volt, és anyukám betanított, és azt mondta nekem, hogy te belőled híres énekestő lesz, értetted? És akkor megígértem neki, és az lettem.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szűcs Judit, énekesnő, előadó művész. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.
3: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek, sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szűcs Judit énekesnő, előadó művész ül velem szemben a stúdióban, a magyar zenei élet egyik ikonja. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Csillogva, villogva.
2: Az imént jöttünk befelé a portán, és akkor mondtam a portásnak, hogy TH-val, ugye, és ennek a bizonyos H-nak, mert így írod a nevedet, külön története van. Állítólag Németországban történt, hogy akkor úgy csinálunk belőled sztárt, hogy akkor egy H betűt biggyesz oda, légy szíves.
3: Igen, mert Németországban azt mondták, hogy H nélkül nincsen Judit. Hát mondom, utcú neki, akkor a lemezból, hát megjelent kint két vagy három kis lemezem. Az egyiken egyébként Bródi János írt nekem 80-ban egy dalt az én saját lemezemre, és nem tudta senki, a saját nevén nem lehetett volna, mert hát akkor Erdős Pétert megüti a Guta, és Koncsuzsát is, nem engedte, hogy csak a Koncsuzsának Bródi írhat. Úgyhogy a saját nevén nem írhatta meg, ellenben az EMI Elektróla Köln németül ott felvettük a Frank Ferien stúdiójába, elég híres név, és megjelent a B oldalon mindig egy magyar dal tőlünk. Az éppen Bródi János dala volt. Volt a Te figyelj.
2: Ha már a Frank Ferient említed.
3: És várjál, Frank Ferien, a Kétel lemeztársaság, a svájci, kiadott Disco Action és Disco Mania nagy lemez, amin válogatás volt az énekesekből, a Hadcsak lett, hogy hívják azt a nagyon mély hangú énekesnőt? Nem jött eszem, Boniem, rengeteg híres énekessel, zenekarral együtt, én is ott vagyok két dallal. Aha. Kint voltam Svájcba, és akkor is mondták, hogy hát a Judit mellé kell a H betű bizony, és az egyikben az én poszterem volt benne, nem a többieké, a híres nagy neveké.
2: Igen, ha már említed a Frank Ferient, akkor abban a bizonyos korszakban volt egy hát híres énekes, aki akkor még más műfajban alkotott, most már azért kicsit más az, amit a Leslie képviselti, együtt is fölléptetek egyszer-kétszer.
3: Hát aztán meg is jelent, igen, van egy videóklipünk a Mándoki Lacival, meg a Bilgerivel is van egy duettem Ausztriába. Képzeld el, el is felejtettem. She's a break dancer, akkor nagy divat volt a break. Hát én nem voltam oda érte, de minden esetre kipróbáltuk, és már elfelejtettem, mit kérdeztél az elején.
2: Az, hogy a Leslie-vel, ti azért dolgoztatok közösen.
3: Igen, nagyon-nagyon aranyos volt. Emlékszem, Csenteri Csági rendezte a klippet, és kivitt minket egy szikla, ilyen sóbányába, vagy hova. Tűzött a nap, úgy, mint itt nálatok. Katasztrofális körülmények között föl kellett másznunk a sóbányák csúcsára, és fújt a szél, és fogtuk egymás kezét, nem azért, mert annyira imádtuk egymást, de szerettem őt nagyon, csak hogy el ne vigye egyikünket se a szél, de nagyon jól sikerült az adal is.
2: És hogyha már említetted, hogy a Bródi írt neked egy dalt, akkor erről a bizonyos...
3: Aztán nem is egyet.
2: Igen. Szóval arról, hogy kik írtak neked dalt, pontosabban egy bizonyos úriember elég sok dalt írt neked, és az hozzájárult állítólag ahhoz, hogy akkor ott valamilyen szakadás történt az akkor egyik legnépszerűbb együttesben.
3: Azért a Szűcs Antal Gábor nevét megemlíteném, mert az első lemezemen rengeteg slágert írt. Ha táncolsz velem, mikor emlékül írtál egy dalt, egy apró vallomás. Annyi slágerem van, én olyan büszke vagyok, hogy ritkaság az, hogy egy lány, most már egy nő, nem öreg azt, hogy mondok, most voltam 73 éves, hogy saját magát menedzselve ilyen jó szerzőkkel jön össze, és említetted, hogy kiszerzett nekem zenét.
2: Hát, én a Szikorára gondoltam.
3: A Szikora Robi ott is, a Bob Lenki néven kellett neki, ott a Fenyő Miki miatt, szegény miatt. Sajnálom a Mikit. De nekem köszönheti a Robi, hogy írt két lemezt, mert a Kihajolni veszélyes, az a kedvencem. Ott olyan szex ideál, figyelykölyök, didergek, olyan sláger, minden sláger, ami azon volt. Majdnem bekaptam a mikrofont. Szóval az minden sláger, úgyhogy a Robi nekem köszönheti azt, hogy így már nem mehetett a a Fenyő nem akart vele dolgozni, vagy hogy volt, de szerintem a Robi is már ki akart onnan válni, anyagi okok is voltak, meg egyebek, és így született meg az Ergo, és nekem megírta még a Szeverevet levek című dolgot is, de az volt a jó nekem abban az időben, hogy minden lemezemből showműsor készült.
2: Igen.
3: És az olyan nem volt még idáig, hogy idejött Olaszországból Don Lurio, és én egy részes fürdőruhámat beflitterezték, és egy fekete csizmába kettesbe táncolok a showműsor. Az volt a Meleg az éjszaka album.
2: Beszéltünk arról, hogy kikírtak neked dalokat, meg említetted a 77-es Metronom Fesztivált, ugye, hogyha kicsit visszatekergetjük az időkerekét, a 70-es évek elején azért volt egy együttes, amiről manapság azt tudjuk, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, de az egy lány együttesnek indult, a Beatrice.
3: Igen, igen, a Beatrice, és akkor kitalálták, hogy én legyek zongorista, ha már tanultam zongorázni, de hát én komoly zenét tanultam, azt elfelejtettem nekik mondani. És egyszer csak ott találtam magam a budai várba, akkoriban mindenki oda járt táncolni, és ott voltak az új együttesek, és a Beatrice-vel a Mónika volt, a Csuka Mónika, igen, az első felesége volt a Nagy Ferónak, és a húga volt a dobos, és mindenkinek volt a fejpántja, mint egy indián lettem volna, hosszú fekete hajjal, csak én közben rájöttem, hogy én nem tudok annyira zongorázni popzenét, úgyhogy, és nem szeretek utolsó lenni, mert egy oroszlán az szeret előállni és énekelni. Úgyhogy ezt nagyon gyorsan abba hagytam, és szóló énekes nő akartam lenni, ami lettem is, mert megnyertem a 72-es Ki mit tudod, nem csak a Superstarból, a Maria Magdalénával, és nem csak popzenébe, a generál együttes kísért, hanem a Tavas 67 leánykorussal, aki mind fodrász volt.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szűcs Judit, énekesnő, előadó művész. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szűcs Judit énekesnő, előadó művész ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Hello, szia, szia Judit. Puszilok.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, arról viszont még nem, számtalan dal kötődik hozzá, nagyon sok sláger kötődik hozzá, amit megírtak neked. Azt te mind egyből elfogadtad, vagy ilyen kicsit kukacos előadó művésznő vagy voltál, hogy akkor ez nekem még így nem tetszik, kicsit még alakítsátok át a szövegen és a dallamon is, írjatok még egy kicsit, mert ez valahogy nem én vagyok még.
2: Mert én olyan zeneszerzőket és szövegírókat választottam, hogy erre nem volt szükség. Hát gondoltad volna valaha, hogy én megismerkedek a Menyussal és a Miklós Tibivel, és ír nekem a Menyus életében nem írt latin zenét. És a két olyan slágert írt, az volt a Kezdjünk új életet, Kezdjük úgy, hogy elmegyek. Ez is egy kétértelmű bemondás. És ott van a Soha nem elég. Aha. Hát úgy lehet rá táncolni, aha, meg riszálni, hogy az emberek nem tudnak állva maradni. És azért csináltam egy Szenvedély című albumot is, mert hát mondom, én imádom riszálni, meg pláne imádok. Hát én nagyon jól táncoltam gyerekkorom óta az Ikarus művelődési házból, hajnali 5-kor tértem haza egy udvarlommal 13 évesen, és csak rockiztam, meg tangoztam, meg, szóval én élveztem a táncot, de soha nem tudtam, hogy koreográfiát is, hogy milyen nehéz betanulni. Aha. De megtanítottak.
1: A 70-es, 80-as évek egyik szexszimbóluma voltál. Elmentél valahová vásárolni, nyilván te is élted az életet, tök mindegy. Közértbe mentél, ABC-be mentél, vagy csak elmentetek a csajokkal meginni egy üdítőt.
2: Mesztelenül.
1: Történtek olyanok, hogy férfi emberek, nem tudom, onnan mentek hozzá, hogy művész, vagy bármi más?
2: Mindig történik. Mai napig. Én imádok piacra járni, mert ott a legjobb beszélgetni a kofákkal, ez olyan csúnya szó, de olyan aranyosak az öreg dédik, és akkor mindig a legszebbet akarják adni nekem. Arra szoktam vigyázni, hogy nem állok a sor elejére, mert akkor elveszítem azt a többi rajongót, akit megelőzök. Úgyhogy arra odafigyelek, hogy én Sashalmon születtem, és ott laktam 28 évig. Én nem akarok más ember lenni, és nem akarok hatalmasat zuhanni szakmailag, mert ezt én építettem fel egyedül. Az anyukám volt a menedzserem. Úgy képzeld el, akinek 3 elemie volt, 3 helyen takarított, apukám pedig cipész volt. Hát nagyon szegények voltunk. Sajtot nem ettünk. Az drága volt. Úgyhogy most imádjuk a sajtot. Úgyhogy én nekem mindenem megvolt, és boldog gyerekkorom. De ezt nem lehet lerombolni semmivel.
1: Abban az időben, amikor te elérted a megfelelő magasságokat a különböző zene- és slágerlistákon, számtalan dal fűződik hozzád. És
2: 4 évig voltam az év énekesnője.
1: 89 előtt azért még tök másképp működött a rendszer. Mindenféle útlevelek, meg mindenféle engedélyek kellettek hozzá, hogy az ember valóban el tudjon menni, valutát vigyen magával, és te abban a kivételezett helyzetben voltál, hogy jó, hát az NDK-ba oké, kimehetett az ember, ez egy Kubába, jó, szintén baráti állam volt, ott is megfordult. Voltál, Tokióban is voltál, és ez még mind akkor volt, amikor ugye kicsit nehezebb volt az utazás.
2: Én bejártam a világot, 72 és 77 között, amíg be nem robbantam a táncolyméggel, én tulajdonképpen, mivel nem adták ki a lemezemet, kénytelen voltam külföldre járni. Én bejártam a világot, az összes szocialista fesztiválon részt vettem, és Kodbuszban Mirel Mátyiőt néztem, hogy mit lehet tőle tanulni. A Yamaha Fesztiválon Tokióban Bonnie Tyler-t néztem, szegény, ő is elhunyt, és tőlem elkérte a hajszárítómat, arra mai napig büszke vagyok, mert hogy meg is csináltam volna a haját, csak nem tudtam annyira jól még angolul, hogy inkább németül beszélek és oroszul. Rengeteg olyan helyre eljutottam, Amerikába, hát Kubában 4-szer voltam. Mondjuk mindenki majdnem meghalt, mert hasmenésünk lett a jégtől, nem szabad jeget inni Kubába. Tulajdonképpen semmit nem szabad inni. A kukaradzsák ellen meg nagyon jó volt a falpapucs. De Amerikában is 4-szer voltam legalább. Bejártam Ausztria, Írországból hoztam haza díjakat, rengeteg díjam volt. Hát Amerikában voltam a amikor a Szikora megírta nekem, gyorsan elmondom, ezt a Kihajolni veszélyes lemezt, egyetlen egy dal volt rajta, ami nem az övé volt. Mit gondolsz, kié?
1: Brodié?
2: Nem. Demjén Ferenc.
1: A Demjén írt neked dalt.
2: Leher István. És nem egyet írt, a Szép Szemű Csavargónak is a szövegét a Rózsi írta. Rengeteget írt nekem a Rózsi. És az ő dalával az a címe, hogy Egy levél, és én is írok, hogyha rá gondolok, mert soha nem ismétlődik meg egyetlen egy szó sem, és a lányom kéri, hogy anya, ezt a dalt ne hallgassuk, mert akkor sírok. Olyan gyönyörű. Tehát Egy levél az a címe, ezt hallgassa meg mindenki, mert a Rózsi az egy fantasztikum. Nem lehet rá mit mondani. Egekbe lehet csak magasztalni, és a Szikorával mentem ki, mert tőle meg a Didergek, meg még valamit, amit az ottani híres nagyzenekar elszúrt teljesen, mert olyan tempót csinált a Robi neki, hogy addig lehet a ötre belépni. Szóval nagyon-nagyon kiszúrt velünk, háromszor estünk neki a Didergek című dalnak, mire végre sikerült. És mind a három nagy díjat elhoztuk. Ezért vettem ki még egy bőröndöt. Mert akkorák voltak a díjak. Megvan.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szűcs Judit, énekesnő, előadó, művész. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szűcs Judit, énekesnő, előadó, művész ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, úgy örülök neki. Szia, Judit.
2: Tényleg?
1: Igen, nagyon.
2: Nem gondoltad, hogy ilyen jókat fogunk majd beszélgetni?
1: Ó, hát
2: neked még nem is tudsz.
1: Hát legendásan jó sztoriaid vannak azért. Ez a zenei körökben közismert, hogy a Juditnak vannak jó sztoriai.
2: És van örökítve, egy könyvben megjelent.
1: Zenékről, pontosabban arról a két dalról, amit szerintem országhatáron belül és túl mindenki ismer, még kevesebbet beszéltünk. Ugye volt egy bizonyos dal, 1977-78 magassága, 78-ban jelent meg lemezen, ha minden jól megy, aztán kicsit később volt az, amit már említettél. Ez egy ilyen kicsit visszafogottabb, romantikusabb dal, Mondd, mit tegyek, hogy érezd, ez az egyik, a másik pedig a Táncolj még.
2: Hát azért ezeken kívül is van rengeteg.
1: Számtalan van, de ez a kettő, ez azt szerintem, hogy ez bárkit felébresztenek álmából Magyarországon, mindenki el tudja énekelni.
2: És az a jó benne, hogy senki nem tudta idáig elénekelni.
1: Tényleg?
2: Az egyiket azért, mert majdnem 2,5 oktávja van.
1: Aha.
2: A Táncolj méget meg azért nem, mert nincs benne levegővételnyi idő. Végig megy a dal, és vidám, és durva van írva, ami ritka. És ettől ilyen vidám, és szemtelen. És az akkori kornak ez nagyon-nagyon tetszett a fiataloknak, és senki nem tudja ezért visszaadni ugyanúgy, ahogy én éneklem, mert én tudom, hol kell levegőt venni.
1: Az a bizonyos dal, a másik, ugye, a Mondd, mit tegyek, hogy érez, az azért eléggé szívbebarkoló, szívfacsaró dal.
2: Igen, és ha gyorsan el tudnám mondani, én kórházban voltam, mikor ez a dal készült. Én kijöttem a kórházból, egy ilyen kis kazettás magnó volt nálam és fülhallgató. Hallgattam a dalt, mellettem még feküdt egy öreg néni, és mondtam neki, hogy most el kell, hogy szaladjak egy kis időre. És bementem a Menyusolykiséghoz, akkor még az Ávodi Gabinak nem volt saját stúdiója, csak bérelt, és én ott ezt a dalt, az összes szívfájdalmamat bele énekeltem, mert én nagyon beteg voltam. Csak senki nem tudta, hogy mi a bajom. És volt egy hasnyálméri gyulladásom, és ezzel én fölkeltem, bementem, és pikpak felénekeltem több sávon a bokát, mindent, és az egész lemez 4 nap alatt kiártam, és felénekeltem vokállal együtt. És azért ilyen azon a sírni lehet azon a szövegen, amit a Tibi írt, a Miklós Tibi, és hát a Mennyusnak olyan dallamvilága van, hogy az kimondható. Olyan hidakat csinál a dalokba, hogy anélkül nincs Mennyus.
1: Ha visszagondolsz arra, te mérdek sok dalra, amit énekeltél, és nyilván megszámlálhatatlanul sok van, rengeteg lemezem.
2: Tudom a szöveget.
1: Van olyan, ami a kedvenced a saját dalait közül?
2: Például nagyon szeretem a Csak egy szép szemű csavargó, amit a John írt a Rózsival. Vannak olyanok, amikkel a közönség nem is tudja, hogy az milyen. Ilyen aranyos, ilyen repülök, szállok, már meg sem állok. Ez az álom eltart ezer egy éjszakán. Olyan nagyon édes szövege. Régen voltak a daloknak szövegei. És nekem van egy country dalom, azt a John írta egyébként, csak nem emlékszik rá.
1: Delusza,
2: igen. Vigyél el vidéki út. Öreg szürke országút, ahol egy laktanyában van az én fiúm, és én meglátogatom őt. Vigyél el, hát fantasztikus dal. Ott szoktam egyébként megpihenni, és az nagyon jó arra is, hogy az ember beskálázzon. Rengeteg van, nem tudom, a Ne szégyeld, az egész Roma lemez, a Rumeláj, például ilyen hajlításokat életemben nem hallottam senkitől, amit én akkor előadtam a Rumelájba, és a Voga János 7 sávon énekeltetett velem vokált az egyik dalba, mert olyan diszonáns nonákat meg decimákat kért, és én zongoráztam, tudom, hogy ezek mit jelentenek, és el tudtam vonatkoztatni az eredeti hangtól, és felénekeltem mindent, és imádott engem. Imádom a Jánost. Nagyon a Jankai Béla fantasztikusan tudtak együtt dolgozni, és csodadalok történt. De nem is mesélem el. Ott adott akkor nálunk, és mi a lenti helyiségbe gyakoroltunk.
1: Jelentsen ez bármit is.
2: Nem volt semmi köztünk, fölül az Experian volt.
1: Ja. Juri, nézzünk előre. Most az van, hogy 2026-ot
2: boldog
1: írunk.
2: Vagyunk, és ez a lényeg, a lányom is.
1: 2026-ot írunk, beszél, igen, mond.
2: Hát a lányomról egy szót se szóltam.
1: Hát eddig nem beszéltünk, hát a Timiről, jól mondom.
2: 2010-ben megjelent neki Jézus, és képzeld el, hogy csillogott, mint az én ruhám most, csillogott hófehérbe az egész lakás, és itt a Csakrájánál egyesültek, egyedül Mária Magdolnának jelent meg, és azóta a Timinek van egy olyan gyógyító ereje, amit segítségnek hívunk, mert nem orvos, és nagyon sok embernek segít, nőgyógyászati, testi, lelki, fizikai teherbeesés, sorolhatnám, bármilyen problémával jönnek hozzá, mindenki nagyon boldog.
1: 2020.
2: Tíme a Ritának hívják, és Tíme a Kristály néven van.
1: Utolsó kérdés a végére. 2026-ban beszéltünk dalokról, amik az elmúlt évtizedekben valamikor készültek. Újabban. Készülnek-e új dalok?
2: Bizonyám. Hát a Táncolj még 50 éves szegény, ne legyen egyedül. Hát elkészült az új Táncolj még, csak esetleg az lesz a címe, hogy Táncolok még. De s latin lesz, mert arra még jobban lehet riszálni. Úgyhogy riszamisza lesz. Az egész év jövőre erről fog szólni, hogy én boldog vagyok, és 55 éve vagyok a színpadon, és készülnek a dalok, sőt, van a diszkó klasszikusok magyarul. Aha. Már 70 ezerért árulják, akinek van esetleg. És nem lett, és azt is átalakítjuk, feldolgozzuk, új ruhába öltöztetjük, és éneklány fogom.
1: Augusztus 15-én volt?
2: Most volt, igen.
1: Akkor Isten éltessen a születésnapod alkalmából.
2: Az oroszlánt. Köszönöm.
1: Köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Túlnyomó részt borús, esős idő lesz holnap. Nincs magyar sérültje, a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, de egy csoportot ki kellett menekíteni. Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős Budapesten.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Egy korábbi balesetben érintett busz műszaki mentését végzik az M3-as főváros felé vezető oldalán, Helyőkürt közelében. A 164-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Egy 40 fős magyar csoportot azonban már a virradóra evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Tegnap már lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok a horvátországi Brács szigetén. Itthon lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyő kora délután Budapesten a 3-as határhegynél. A 30 év körüli nőt a mentők stabil állapotban kórházba vitték. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. Rétvári Bence, a párt frakció vezetője úgy fogalmazott, a folyamatban a gyermek érdeke az elsődleges, akinek egy biztonságos, szerető családra van szüksége, apára és anyára egyaránt. Az ellenzéki politikus azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén a gyermekvédelmi hiányosságait feltáró jelentés kapcsán közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött öregbefogadás intézményét. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába hajnalban az ukrán-lengyel határ közelében. Az utasokat még a detonáció előtt evakuálták, senki sem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt a Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt brit miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont. A külön vonatot azonban a fenyegető orosz légicsapások miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Az eset miatt az ukrán külügyminiszter újabb Oroszország elleni szankciókat követelt nyugati partnereitől.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég, főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, holnap délután 19-25 fok várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: alright.
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában, a szerepek világában, a filmszerepek vagy sorozat szerepek világában, és kicsit a hangos könyvek világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Mikesz Estilla színésznő. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm a meghívást, és én is köszöntök mindenkit.
2: Csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy színházat említettem, szerepeket, hangos könyvet, viszont azt nem említettem, hogy hát egy új szerep talált meg, ami szerintem eddig nem volt még az életedben. Nem tudom rólad, hogy dolgoztál-e valaha rádióban, mikrofon előtt nyilván ültél vagy álltál már, de amikor mindenféle ilyen előre megélt szignálokat kell felmondani, amit utána majd alázenélnek, és aztán utána mindenki is hallhatja egyébként, aki a Kossuth Rádiót hallgatja. Szerintem ilyen még nem volt az életedben.
3: Nem, ilyen még nem volt, ezt jól tudod.
2: Hogy jött?
3: Igazából jött egy megkeresés, elhívtak castingra, és hát gondolom, jól sikerült a casting, mert utána felhívtak, és azt mondták, hogy engem választottak, úgyhogy igazából így jött ez az egész.
2: Az van ezzel, és persze javíts, hogyha tévedek, a Kossuth Rádióról beszélünk, igen, aminek azért története van, történelme, igen, van, ami, igen, azért egy forrás. Ott, igen, azért az ember kicsit, hogyha el kell mondani egy szignált, és bekerülni a mikrofon mögé, akkor nem tudom, hogy hangban gondolkodik más, kép, a gondolataiban, az agyában gondolkodik másképp, vagy csupán instruálják, és akkor a színész szakmából, a megtanult szakmából kifolyólag meg tudja oldani.
3: Hát igen, nagyon érdekes volt, mert nyilván volt egy prekoncepció, hogy a Kossuth Rádió az egy komoly dolog, az egy szüleim hallgatják, nagyon szeretik, én is hallottam gyerekként, tehát itt van a fülembe, szóval volt egy ilyen koncepcióm arról, de nagyon tetszett, hogy azt mondták, hogy nyugodtan, hogy háromféle verzióban vettünk fel dolgokat, egy komolyabb, egy csicsergősebb, egy kettő között, és nagyon jó volt, hogy egy kicsit frissíteni akarták, ezt úgy éreztem, hogy az a szándék, hogy egy kicsit frissebb legyen, és használhattam tehát nem kellett a nagyon komoly verziót használni, hanem hogy én a saját magamat is beletettem azzal, hogy én hogy mondanám el azt, hogy itt a Kossuth Rádió.
2: Említetted, hogy a szüleid is hallgatták, meg,
3: igen,
2: te is hallgattad gyerekként.
3: Igen, hát hallottam sokszor, igen.
2: Mi az, ami neked megmaradt? Ott Salgótarjánban még gondolom, gyerekként, kislánykét. Ugye, a vízállás jelentés, nem? A Duna, nem tudom hol, ennyi meg ennyi méter.
3: Ne, ugye ott volt ez a kinyárma. Játék és muzsika 10 percen. Lesz az nagyon. Igen.
2: Ilyen klasszik, idézőjelben vidéki élet Salgótarjánban, hogy nem tudom, vasárnap fő délelőtt a húsleves, és közben szól a Kossuth Rádió.
3: Pontosan, apukám azt még sokszor szokta hallgatni, igen, ő még eléggé sokat hallgatja. Igen.
2: Hogy telt egyébként neked, hogyha már behoztuk ezt a bizonyos vidéki, idézőjelben vidéki életet, hogy telt a gyerekkor, amiket estélán? Azon kívül, hogy hallgattam a Kossuth Rádiót.
3: Szerintem elég kalandosan. Sokat voltam nagymamámnál, Márkházán, az egy kis település Salgótarján mellett, kis falu, úgyhogy van több testvérem, úgyhogy kalandoztunk sokat, játszottunk együtt sokat, veszekedtünk sokat, de szerintem érdekesen, jól telt. Már dolgozgatom fel gyerekkoromat, úgyhogy...
2: Mikor kopogtatott, igen, az, hány éves korodban, hogy akkor téged lehet, hogy vonz a színházvilág?
3: Hát nagyon-nagyon korán, szóval tényleg nagyon pici voltam. Az első, amikor láttam a Grease-t, nem tudom, tényleg 3-4 éves lettem, és utána azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. A nagymamám mesélte, hogy amikor Balatonon voltunk strandon, akkor én a kis magnumra a szózatot vettem föl, és mondtam vissza, hogy jól mondom-e. Tehát, hogy én valahogy... Ezt egy gyerekkorom óta erre készültem, hogy én majd a hangommal fogok foglalkozni, a beszéddel fogok foglalkozni, és hát igen, ez így is lett.
2: A hangod és a beszéded nem, igen, hagy kívánnivalót maga után, így ahogy hallottam az elmúlt, nem tudom, 10 percben, meg ahogy láttalak egyszer-kétszer a különböző színpadokon, viszont odáig azért el kellett jutni, hogy az ember felvételizen egy akármilyen színészképzőbe, idézőjelben.
3: Hát igen, persze.
2: És neked ez elég sokszor megtörtént, hogy...
3: Igen, igen, igen. De hát nagyon elszánt voltam. Igazából tényleg gyerekkorom óta tudtam, hogy ezt akarom csinálni, és nem érdekelt, hogy oké, nem sikerül, viszont azért ez egy érdekes, hogy negyedjére próbáltam meg, a színművészetére nem vettek föl a Pestire, és akkor Kaposvárt egyszer próbáltam meg, és oda fölvettek, de akkor azt mondtam, hogy jó, hogyha most nem vesznek föl Kaposvárra, akkor nem leszek színész, mert akkor ez már egy elég intenzív jelzés, hogy figyelj, ezt gondoltad, de mégsem ez az utat, hiszen négyszer nem sikerült, mert csak azt az egy utat láttam, hogy csak egyetemmel lehet színésznek lenni, az nem volt bennem egy alternatíva, hogy máshogyan is lehetek színész, mert meg akartam tanulni ezt az elejétől kezdve a szakmát, tényleg a beszédet, a hangsúlyozást, levegővételeket, mindent. És...
2: 17-18 éves voltál, amikor jelentkeztél, és igen, akkor nyilván úgy kellett oda menni a Színház és Filmművészeti Egyetemre, hogy akkor ott vannak a versek, a monológok, a igen, dalok, a stb. Stb. Arra azért fel kellett készülni. Nyilván nem az volt, hogy a kötelezően megtanulandó irodalomórán kötelezően megtanulandó verseket beírtad, igen, és majd elmondom valahogy, igen, hanem hogy nyilván tiniként, nem tudom, 12-től 17-ig azért volt valami képzésed neked erre vonatkozólag.
3: Igen, a Salgó-Tarjáni, hát most már Zente Ferenc Színház, de akkor még Vertik Színpad Stúdió volt, és én oda jártam, így 16 éves korom óta ilyen színjátszóra, akkor hát ez nevezhetem ilyen színjátszóra, ilyen, igen, ilyen amatőr színész képzés volt, igen, igen. Ott nyilván ragadt rám sok minden, és sokat köszönhetek az ottaniaknak.
2: Háromszor próbáltad a színművészetit, ugye?
3: Négyszer.
2: Igen. És a harmadik rostáig jutottál ráadásul?
3: Igen, igen.
2: Onnan azért eléggé jutottam
3: a harmadik rostáig, igen. Igen, életem egyik legrosszabb élmény, amikor másodszorra kiestem a harmadrostáról. Azt emlékszem, hogy másnap reggel fölkeltem, és így kebbett a padlón zokogtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy ez most megint nem sikerült.
2: Megindokolták, hogy miért?
3: Hát igen, azt ilyeneket hallottam, hogy kész vagyok, meg nincsenek ráncok a szememen, vagy nem, szóval ezek igazából szerintem nem voltam az akkori osztályvezetők archetípusa ennyi, nem láttak bennem azt, ami kellett volna ahhoz, hogy szeressenek velem együtt dolgozni, tehát ez ennyi, szerintem.
2: A szülők egyébként, akik tök mással foglalkoznak, igen, mit szóltak hozzá, hogy ilyen művész irányba szeretne az Estilla elindulni?
3: Szerintem először nem vettek komolyan. Mondtak, hogy jó, persze, jelentkezzél, csináljad, de szerintem nem gondolták, hogy tényleg ezzel fogok foglalkozni. Nem azért, mert nem hittek úgy bennem, csak annyira senki nem foglalkozik végül is ezzel a családomban, hogy szerintem ezt olyan távolinak gondolták tőlünk.
2: Aztán mégis elvégezted, aztán mégis, igen, színész lettél, igen, és mikor volt az első nagy rácsodálkozása a részükről, hogy akkor, hát az én kislányom ott játszik a színpadon. Nyilván láttak valahol, akár tévében, akár színházban, és akkor utána egy-két könycsepet anyukád elmorzsolt, vagy apukád, és azt mondták, hogy ez az.
3: Hát szerintem a Nemzeti Színházban, amikor bekerültünk oda gyakorlattal az osztályba, és bemutattuk a János Vitézt, szerintem így a körül biztos volt egy olyan, amikor eljöttek megnézni a szüleim, hogy hát úristen, hát Estika a Nemzeti Színházban játszik, szerintem. Nem tudom pontosan, hogy nekik ez a pillanat mikor volt, de nagymamámnak tudom, hogy akkor, amikor a török sorozatokat szinkronizáltam, és akkor amikor az egyik legnagyobb török sorozatnak bemondta közelén, hogy magyar hangok, miket Estilla, akkor mamám is büszke lett végre.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Miketz Estilla, színésznő. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Miketsz Estilla színésznő. A Kossuth Rádió egyik vadi új csatorna hangja ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Én is köszöntök mindenkit, szia.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között a tini éveidről, hogy lettél színésznő, igen, meg hogy a Kossuth Rádió csatorna hangja lettél. Arról viszont még nem beszéltünk, ez csak így benne maradt a fülemben, hogy a nagymamád meghallotta az általad szinkronizált török sorozatot.
3: Bizony.
2: És valami ilyesmit mondtál, hogy az Estilka, vagy Estika, vagy valami...
3: Estike.
2: Igen?
3: Aha, vagy Estóka, igen. Vagy ezt a anyukám sokszor hív, úgy igen.
2: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy az Estillánt egyébként hogy becézik a barátok, családtagok?
3: Hát nagyon közeli barátnőim Estó, meg a szüleim, az a nagyon közel, az óbetűs végződés, de egyébként meg Esti. Vagy Estike, igen.
2: Mernek egyáltalán téged ilyen kisbarátok félidegenek becézni, vagy mindenki azt mondja, hogy Estilla?
3: Mindenki azt mondja, hogy Estilla, aki nem ismer. Igen, ez sokszor előfordul, de én, hát nem, van, igazából van, amikor kijavítom, valamikor nem. Ez
2: majd megszokják.
3: Én, hát igen, igen.
2: Többen vagyunk ezzel, így az én nevemet is mindig rosszul mondják. Hozzászoktam, nem foglalkozom már vele. Aki tudja, vagy tudnia kell, az úgy is jól mondja.
3: Igen.
2: Na, maradjunk még annál egy kicsit, hogy említetted, hogy a nagymamád, amikor meghallotta a török sorozatban a hangodat, igen, akkor azt mondta, hogy neked milyen az, amikor akárhol, például egy török sorozatban, vagy hogyha éppen az autóban ülsz és bekapcsolod a Kossuth Rádiót, saját magadat hallod.
3: Igazából nagyon jó érzés. Szóval most, amikor itt vártam, amíg bejöttem ide, akkor hallottam egy Raiffeisen reklámot, aminek szintén én vagyok a hangja, ezt nem tudom, ki lehet mondani. De hogy, és akkor, hát ilyen jó érzés volt, hogy de jó, ezt is én csinálom. Szóval, hogy én ezt szeretem, büszke vagyok rá. Mert emögött nagyon sok munka van. Majdnem mondtam, hogy csúnya szó. Mennyi sok munka.
2: Emlékszel még mindenre, amit eddig csináltál, amióta belekezdtél ebbe? Nyilván te
3: szerintem igen.
2: Munkád volt.
3: Szerintem igen.
2: Akkor nincsenek ilyen rácsodálkozások. Tényleg, 5 évvel ezelőtt azt is csináltam.
3: De mert, tehát, hogy amúgy, hogyha rákérdeznek, nem biztos, hogy hirtelen tudom, meg sokszor angolul látom a címeket, hogyha mondjuk szinkronról van szó, de ha belenézek egy képet, akkor a karakterre általában emlékszem. Mondjuk inkább akkor, hogyha az én nagyobb, nem pár tekercs, hanem egy nagyobb vonulmenő dologról van szó.
2: Hogyha hallod magad, az egy dolog. Hogyha látod magad, az egy másik dolog. Nyilván, igen, hogyha az ember sorozatban játszik, akkor az egy kisebb volumenű valami, nagyon szép feladat, de kisebb volumenű. Amikor például beül a moziba, és nem tudom, premier van, egy belédestem mondjuk, és saját magát látja egy ilyen monumentális vígjátékban, alkotásban, az milyen érzés?
3: Nagyon jó, hát nagyon-nagyon jó volt, tényleg. Ez egy nagyon jó érzés. Nyilván azért amikor néztem a filmet, akkor úgy gondoltam, hogy jó, hát lehet, hogy ezt is kicsit másképp csináltam volna, meg az is de jó lett volna, hogy szól, ezek azért vannak, tehát hogy mindig úgy figyelem magam, hogy oké, azt ott azért egy kicsit kiukadt, vagy azt ott lehetett volna kicsit erősebben, szóval ez van, de alapvetően egy jó érzés, hogy ez az, szuper, csak itt tovább.
2: Kicsit menjünk odáig vissza, hogy egyáltalán elkészült ez a film. Jött egy telefonhívás, ugye belédestem, év elején volt a bemutató, egy magyar vígjátékról van szó, jött egy telefonhívás, a Danitól tudnélik, hogy igen, akkor Estilla, rád gondoltam? Vagy hogy történt?
3: Castingra hívott először is, igen, és castingra hívott, Ruyder Vivivel csináltunk jeleneteket, ő a film főszereplőnője, és hát utána visszahívott pár hét múlva, hogy... akkor megegyeztek a producerekkel, hogy akkor enyém lett a szerep.
2: Neked ez volt az első nagyjátékfilmed, ugye?
3: Igen, igen, mert a többi az egy, igen, az nem moziban bemutatott, igen, igen, szerepeltem már filmekben, de azok inkább ilyen tévéfilmek voltak, vagy kisjátékfilmek, de ez igen, ez volt az első nagyjátékfilmem.
2: Hogy érezted magad egy ilyen pompás, borzasztóan nagy teatrális forgatáson? Mindenhol kamerák, mindenhol színészbüfé, minden lezárva, biztonsági őrökkel.
3: Jaj, nagyon jó volt, meg hát egyébként igazából mindig az emberek miatt jó egy ilyen. Szóval, hogy a kollégák miatt, aki a csapat miatt, én mindig azt teszed, hogy igazából bármilyen körülmények lehetnek, azért nem, de hogy de a legjobb az, amikor csodálatos kollégákkal dolgozik az ember, és hát ebben a filmben a rendező Dani, a stáb, a kollégáim mind csodások voltak, úgyhogy nagyon jó érzés volt, és jó élmény.
2: Hol forgattatok? Nyilván több helyszínen.
3: Hát forgatunk lakásban, stúdióban, igen, szóval, hogy igen, hát több helyen, de inkább belsőket, én inkább belsőket forgattam, igen.
2: Na most az van, hogy azt mondtad, hogy amikor visszanézted, akkor voltak ilyen gondolataid, hogy lehetett volna erősebben, vagy lazábban,
3: persze,
2: vagy nem tudom,
3: igen,
2: akárhogy. De ezt a rendező úgy is tudja, hogy neki mi az, ami kell, meg mi az, amit ő szeretne. Tehát, hogy te hiába mondasz bármit is, vagy gondolsz bármit is, mert a rendező úgy is tudja, hogy
3: persze, és tudom, hogy addig nem engedi át, amíg nem elégedett, szóval addig nem enged tovább egy jelenetet, amíg nem elégedett azzal, amit lát. De hát neki is van ízlése, nekem is van ízlésem, szóval hogy lehet, hogy én még tudtam volna rajta finomítani, de egyébként ez az én ízlésem szerint, de egyébként ez annyi dologtól függ, az akkori ottani állapottól. Én nem látom egybe a filmet, ő látja egyben a filmet, ott van minden jelenetnél, ő tudja igazából pontosan, hogy ez most hogyan illik bele ez a jelenet, tehát hogyan kell nekem játszani ahhoz, hogy ez beleijjen az egész jelenetbe, stílusilag, történetileg, szóval azért megvan egyfajta bizalom, tehát Daniban mindenképpen bíztam. De nem tudom, tehát hogy azért mégiscsak kritikus az ember, hát most ilyeneket is megérsz, hogy jaj, kihúzhattam volna magam, vagy szóval, hogy azért persze vannak ilyenek. Szerintem ez jó, ez visz előre.
2: Munkában, és most egyelőre csak a munkában. Te mennyire vagy határozott, hogyha a rendező kér valamit, akár bent a színházban nálatok a Karintiban, akár egy ilyen forgatáson, akkor te azt elfogadod, vagy elkezdesz vele kicsit beszélgetni arról, hogy szerintem inkább úgy kellene, hogy...
3: Ez rendező és darab és szerep függő. Hogyha valakiben megbízom, és azt látom, hogy kompetens, akkor nagyon alkalmazkodó és egyetértő, és én nagyon jó katona tudok lenni, meg saját ötleteket is, de igazából azt nagyon szeretem, hogyha saját ötleteket is bele lehet rakni, hogyha ezt ketten csináljuk, és nem az van, hogy egy ilyen egyértelmű végrehajtó vagyok, hanem együtt dolgozunk, az a legjobb, ha hagynak.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mikecz Estilla, színésznő. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Mikecz Estilla színésznő ül velem szemben a stúdióban, a Kossuth Rádió egyik vadi új csatorna hangja. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Hello. Én is köszöntök mindenkit, sziasztok!
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, többek között a Belédestem című filmről, vígjátékról, évelején került bemutatásra, te vagy benne az egyik szereplő. Beszéltünk arról, hogy lettél színésznő, mikor kopogtatott az életedbe ez tíniként. Arról viszont még nem beszéltünk, csak így már említettem egyszer a színháznak a nevét. Beszéljünk kicsit a Karinthy Színházról. Ott vagy tag, és hát van egy csomó darab, amiben te estéről estére felbukkansz. Itt velem szemben egy határozott fiatal színésznő, aki fölmegy a színpadra, és a Liliomban pedig egy ilyen kicsit, hát mondjuk úgy, hogy virgoncabb hölgyet játszik.
2: Igen. Hát
1: azért az egy elég nagy feladat szerintem. Számtalan dolgot eljátszottál már, de egy ilyen volumenű Molnár darabban játszani, az szerintem nagy valami.
2: Igen, Molnár darabban mindenféleképpen csodálatos játszani, mert olyan annyira pontosan és precízen van megírva, hogy első olvasásra nem is tűnik fel, és aztán amikor dolgozik vele az ember, akkor látja, hogy úristen, ami az 5. oldalon volt egy mondat, az visszakapcsolódik, oda kapcsolódik majd a 17. oldalon lévő mondathoz, tehát ilyen csodálatos szerkezet, és igazából az egy olyan szöveg, amin nem kell gondolkozni, hogy inkább ezt mondanám, vagy az úgy jobb lenne. Azt egyszerűen, ha kinyitod a lelked, és elmondod azokat a sorokat, felveszed a jelmezt, és benézel a partner szemébe, az megszólal. Csodálatos Molnár, igen. És az előadást is nagyon-nagyon szeretem, nagyon jó partnereim vannak benne. Hát Kovács Vecei Fanni, Olt Tamás, nagyon-nagyon jó volt velük játszani.
1: Ez az eddigi legutóbbi bemutatód, hogyha minden jól megy, ugye? Azóta nem volt újabb.
2: Kőszegen volt, a Kőszegi Vár Színház és a Karinthy Színház koprodukciója volt a Jutalomjáték, ezt most mutattuk be július közepén, és ez bekerül majd ősszel a Karinthy Színházba.
1: Majd beszélünk nem sokára a következő évadról, ami itt van, kopogtat nem sokára, viszont nézzünk még visszafelé. Nem csak a Lilium van neked az életedben a Karinthyban, hanem van még egy pár darab, ami nyilván időről időre előkerül, és akkor neked 6-kor bent kell lenni, vagy 6 óra 30-kor a...
2: Azért előbb. Igen, ha 7-kor kezdünk el, a 6 óra nekem az már késő. Előbb szeretek bent lenni.
1: Beszéljünk egyelőre a darabokról, aztán majd jöhetnek a szeánszok, hogy miket hajtasz végre különböző előadások előtt. Milyen darabok vannak még most az életedben?
2: Van egy Szent Péter esernyője, amit még Karinthy Marci rendezett, ugye a színház atya, hogy is mondjam. Az lehet, hogy az is kevés szó, hogy kifejezem azt, hogy mit jelent ő a színháznak, hiszen ez az ő csodálatos színháza volt. És azt még ő rendezte, az már nagyon régen, már azt hiszem 10 éve vagy a Karinthy Színházban, szóval az az egyik legrégebbi darab.
1: Akkor neked az egy átvett szerep.
2: Igen, nekem ez egy átvett szerep, igen. Van ez az előadás, aztán játszottuk a volt párommal a Lemons előadást, amit Olt Tamás rendezett, az igazgatónk, és hát az is egy nagyon-nagyon szép feladat, nagyon csodálatos volt az egész, dráma is, vígjáték is, szóval nagyon komplex volt. Igen, mondtam, hogy a Jutalomjátékot is bemutattuk, van a Bestseller, amit egy orosz rendező készített nekünk, az egy nagyon egyedi játék, mert a játék módunk is nagyon-nagyon más az ilyen realista színjátszáshoz képest, úgyhogy a Bestsellert is játsszuk, az is egy tényleg nagyon egyedi a világa, a jelmezeink, a maga az egész darab, úgyhogy ebben is láthatnak engem a nézők, és aztán jön még a következő évad.
1: Mindjárt beszélünk róla. Viszont még mielőtt a feladatokra rátérünk, hogy mi lesz szeptembertől, vagy mik várnak rád, azelőtt mi volt a nyáron? Pihenni sikerült? Vagy tájoltatok folyamatosan? Meg főztél az uszkára?
2: Tájoltunk is, például nemrég játszottuk az Apácákat, azt is abban is láthatnak engem a színházban, az egy egy musical, és egy vígjáték musical, azt is játszottuk Kőszegen, szóval tájoltunk is, meg holnap megyünk Furcsa párt játszani, azt sem említettem az előbb, azt a Vidor Fesztiválra megyünk játszani, úgyhogy vannak tájolások, nem zár be a színház, viszont a színpadokon nem játszunk, hanem inkább ilyenkor a nyári színházak, a különböző ilyen nyári játszóhelyekre utazik a színház.
1: Neked van most másik színház az életedben egyébként a Karinthyn kívül? Feltűnsz még itt-ott, mert ugye alapvetően te honnan, valahonnan Kaposváról érkeztél ide a Karinthybe talán?
2: Először Kaposváron voltam, utána pedig a Zente Ferenc Színházban.
1: Taljánban.
2: Igen.
1: És onnan jöttem.
2: Igen.
1: egyéb színházak felbukannak még most Mikecz Estilla életében?
2: Még az előző évadban játszottam a Dunaújvárosi Bartók Kalmara Színházban, de ott most került le a repertoárról az a darab, amiben benne voltam.
1: Akkor csak Karinti.
2: Úgyhogy most csak a Karinti Színház.
1: Hát meg a különböző filmszerepek, amik majd kopottak.
2: Hát igen, meg van elég más mögötte, igen. De én nagyon-nagyon szeretem a színházat, a Karinti Színházat. Annyira intim számomra, én nagyon élvezem, hogy ez egy kisebb nézőtér, ez egy intimebb közeg, tényleg olyan, mint egy ilyen család. Nagyon szeretem a háttérembereket, szóval mivel kevesebben vagyunk, ezért sokkal jobban összekovácsolódunk, azt hiszem, tehát hogy így többször vagyunk egy légtérben, tehát tényleg egy nagyon belsőséges viszony alakul ki, úgyhogy én nagyon szeretek oda bemenni.
1: Ez olyan, mint egy ilyen kis gyöngyszemben.
2: Igen, igen, tényleg, de szerintem ez attól is van, mert mi is úgy állunk hozzá. Szóval hát Balázs Andi ott játszik, nem is tudom hány éve, több mint 20 éve, és hát egyszerűen az ő lendülete, lelkesedése is, egyszerűen tényleg szerintem azt a színházat így a lelkesedésünk és a szeretetünk nagyon-nagyon emeli.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mikecz Estilla, színésznő, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
3: Az egyik pillanatból jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton örök ábrán marad. A

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Mikecz Estilla színésznő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
2: Én is köszöntök mindenkit, sziasztok!
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk már, arról még nem, csak belengedtem, hogy fogunk majd beszélni róla, hogy kezdődik az évad. Koppogtat, már célegyenesben van. Na, ebben az évadban mi vár rád a színházban? Maradjunk egyelőre még ott a Karintiban.
2: Említettem, hogy július közepén bemutattunk egy kőszegi városszínházzal közös koprodukciót, ez a Jutalomjáték, és ez bekerül majd ősszel a Karinti Színházba, úgyhogy ez lesz az egyik bemutatóm, aztán Old Tamás rendez nekünk egy Sirályt, amiben Mása leszek, úgyhogy az is egy nagyon-nagyon jó szerep, hát Csehovot játszani, az egy...
1: Egy Molnár után?
2: Igen,
1: egy Csehov?
2: Igen.
1: Így váljon valóra az ember összes álma?
2: Hát igen, mondhatjuk így is, igen. Szóval azt is nagyon várom, és mesedarabot is fogunk játszani, amit Váradi Szabolcs rendez majd, szóval bővül a repertoár, és hát azt hiszem, hogy még van egy középiskolásoknak, vagy felsős tagozatosoknak is szóló Jókai 200 előadásunk, szóval igazából szerintem minden korosztály megtalálja magának azt, amit keres.
1: A Csehov az mikor lesz?
2: Azt hiszem, az a következő évben.
1: 2027-ben
2: igen,
1: fogjátok.
2: Igen, tavasszal lesz a bemutató.
1: Még nagyon
2: nem,
1: messze
2: még
1: van.
2: Nem. De hát azzal csak lelkileg foglalkozik az ember.
1: Készül rá, hát tényleg persze. Én leszek, tényleg
2: hát
1: én kaptam.
2: Igen, hát azért olyan ikonikus mondatok vannak benne, hogy másaként miért jár mindig feketében gyászolom az életemet. Ah. Szóval ezeket már én, amint ezt megkaptam, ezt a szerepet, ezen már elkezdtem gondolkozni, hogy ezeket hogy lehet máshogy mondani, hogyan tudom ezt én megfogalmazni, szóval jó feladat lesz.
1: Jó, de ezen még nem kell gondolkodni, meg úgyis segít majd a rendező.
2: Persze, igen, de hát én szeretek magamtól is vinni ötleteket ahhoz, hogy ezt együtt gyúrjuk össze, igen,
1: de
2: a rendezővel.
1: De az már prekoncepció.
2: Nem feltétlenül. Hagyom, rugalmas vagyok.
1: Ilyen esetben számtalan előadás született már ebből a bizonyos Csehov darabból, amit fel fogtok majd tenni a színpadra, és a Liliomból is, és stb. Ilyenkor, amikor felkészülési fázis van, és esetleg már nálad van a szövegkönyv, vagy még nincs, de tudod, hogy fogsz benne játszani, más előadásokat megnézel, hogy ki hogy alakította azt a szerepet, amit te fogsz majd.
2: Hát például a Lilium kapcsán a Vígszínházas Liliumot láttam, nem tudom, 5-6 éve, és a Vaskovics Andi játszotta Marikát, amit én játszom itt a Karinti Színházban. Hát az nagyon megmaradt benne, mert mérhetetlenül édes és aranyos volt, szóval így gondolkozom, mondom. Aztán megnéztem a Kaposvári Liliumot is, ami már egy nagyon egy régebbi változat, tehát Pogány Judit, Csákányi Eszter játsszák Julikát és Marikát, szóval abba belenéztem, hogy ők hogy csinálják a katonás jelenetet, szóval ezeket megnéztem, és szerintem néha szeretem megnézni, néha nem. Néha vannak olyan utalások, amiket szerintem nem lehet kihagyni. Például amikor van, aki Fornusztrátit játszottam, nem lehet kihagyni, hogy azt Marilyn Monroe játszotta. Tehát a hajam olyan volt, mint Marilyn Monroe, viszont mivel akkor vöröshajú voltam, vöröshajú parókát. Szóval, hogy ezeket is szerintem jó összegyúrni.
1: Ilyen esetben, hogyha látsz egy előadást, amiben játszani fogsz, és ilyen nagy nevű színésznők, ikonok játszották, akkor az hatással van rád, vagy esetleg veszel el tőlük valamit, amit te is szeretnél, vagy megnézed, és azt mondod, hogy na így pont nem szabad csinálnom, mert az az övé.
2: Szerintem van, amire azt gondolom, hogy így nem, mert az az övé, de amire azt gondolom, hogy lehet, hogy nekem is jól lenne, azt kipróbálom, és egyébként úgysem lesz olyan, mint amit ő csinál. Szóval szerintem meríteni lehet, hisz amúgy Arisztotelész mondta, hogy a művészet alapja az utánzás. Szóval szerintem lehet meríteni ebből, és úgyis az én saját tapasztalataim, lelkivilágommal ez összemosódik, és egybefor, szóval szerintem jó meríteni.
1: Egy utolsó topik a végére, Estilla, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Egyszer említettél pár perccel, nem tudom, 10-15 perccel ezelőtt egy múlt időt. Engem a bulvár témák kevésbé érdekelnek, de állítólag ebből a felütésből kifolyólag te fogtad magad, és akkor beültél a mikrofon mögé, és akkor csináltál egy hangos könyvet.
2: Igen, és ez azért különleges, mert szoktam hangos könyveket fölvenni, de ezt én írtam. Szóval igen, ez egy ilyen szerelem projektem volt. Igazából szerettem, nekem volt igényem erre a fajta könyvre, és ezt először könyvnek írtam, hogy nagyon sokan ismereti könyvet olvastam, és de valahogy azt éreztem, hogy nem igaz, hogy nincs egy olyan könyv, amit a napközben így előveszek, és akkor nem regényeket olvasok benne, még ha önismeretről is van szó, hanem pusztán kérdéseket, vagy esetleg elengedéseket, vagy hogy milyen kérdést tegyek föl egy olyan szituációban, ami napközben ér engem, és mondjuk nagyon feszült leszek, és nem tudom, hogy kerüljek ki ebből. És hát jött egy ilyen hang, hogy oké, akkor ezt írd meg te. Úgyhogy elkezdtem, és először mindenképpen papírformára gondoltam, hogy úgy kellene kiadni, és aztán az kicsit nehezebb útnak láttam, nem ment olyan gördülékenyen. Viszont a hangos könyv az pedig egy nagyon zöld utat kapott nagyon hamar, úgyhogy ez azóta meghallgatható a Voice-on.
1: Ez a Ragyog címet viseli.
2: Igen, igen, amúgy az a cím, hogy Ragyog, igen.
1: Önismeret, önbizalom növelés.
2: Igen, mindenképpen, igen.
1: Only for girls, for women.
2: Amúgy igen, de egyébként nem csak. Például vannak olyan férfi ismerőseim, akik mondták, hogy már háromszor meghallgatták. Szóval, hogy nyilván van olyan rész, ami csak nőknek szól, hiszen 32 fejezetből áll, és van olyan fejezet, ami kifejezetten nőknek szól, de egyébként szerintem az önbizalom erősítés, a megbocsátás, vagy a múlt elengedése az nemtelen, szóval az mindenkinek hasznos lehet.
1: Akkor ez a féle terápia volt neked, akár ennek a bizonyos könyvnek, vagy majdnem könyvnek a megírása, és utána pedig a mikrofonba felmondása?
2: Mindenképpen. Tényleg a mikrofonba felmondása is, hogy először megírtam, és utána, amikor én ezt felolvastam, hát az is igen, ez egy terápia volt nekem.
1: A felolvasás technikailag hogy történt? Kerestél egy ilyen, nem tudom, podcast stúdiót? Vagy...
2: Van nekem otthon már.
1: Nézd, van neki el.
2: Igen. Mert egyébként szoktam otthon hangos könyveket is felolvasni, és már volt otthon kis mikrofonom, kis kiépített kis sarkom, és akkor ott olvastam fel.
1: A dolognak a könnyebbik részét vállalod magadra, vagy a pepecselős részét is? Értem azt, hogy elindítod a fölvevőt, és akkor utána felmondod, aztán amikor készen van, elmented, és átküldöd valakinek, aki megvágja, vagy neki állsz, és akkor szépen megvágod magadnak. Mert ez a nehezebb része szerintem.
2: Igen, utálok vágni. Tudok, de az nem, de olyan ideges leszek tőle, azt lehet, azt másra bízom. Van, amit már elkezdtem én is vágni, meg ilyesmi, de mondtam, hogy én nekem ehhez nincsen idegrendszerem. Én akkor egy folyamatban vagyok, és folyamatosan megakadok azért, mert vágnom kell. Tényleg a lélek folyamaton megszakad, és azt utálom. Nem leszek úgy hiteles, azt érzem.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Említetted, hogy van otthon egy kis sarkod, egy ilyen kipített podcast stúdió. Ez azt jelenti, hogy akkor, vagy feltételezheti azt, hogy ennek a bizonyos Ragyognak lesz folytatása? Vagy csak egyéb hangos könyveket mondasz fel, nem tudom, kisfúk, kockás fülűnyúl, akármi.
2: Lehet, hogy lesz. Ezt most még nem tudom. Még nagyon sok minden van előttem, hogy mit gondolok, hogy mit szeretnék ezzel a könyvvel, vagy hogy milyen élete legyen először. Ezt így, hála Istennek, annyi sok munkám volt mellette, hogy igazából ez is egy teljes embert kívánna, amit most nem tudtam neki adni, de szeretnék ezzel sokkal többet foglalkozni, és még ezt minél több emberhez eljuttatni, és hogyha azt érzem, hogy ennyi van benne, akkor lépni tovább, és lehet, hogy lesz egy Már ragyogsz című hangos könyv is, igen.
1: Nehogy az legyen, hogy 25 év múlva meg ragyogtál lesz.
2: Hát igen.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére. Beszéltünk színházról, beszéltünk filmről, sorozatról, kevesebbet, de csomó sorozatban is játszottál egyébként, csak színház és már semmi, Barátok közt is volt, stb. Tanár, minden is volt.
2: Igen.
1: Arról viszont még nem beszéltünk, hogy a munkákon kívül, amik a szakmádhoz kapcsolódnak, bármi más van az életedben? Tehát, hogy nem tudom, elmész néha horgászni, vagy horgoló szakkörbe jársz, bármi más van az életedben?
2: Női körbe járok meditálni. Szóval, hogy ez van, amit még igazából mellette csinálok. Ezt hát nem tudom, hogy hobbinak nevezhetem el, mert nem a hobbim, hanem ez az önfejlesztés, a lélek fejlesztéssel, a saját magam fejlesztésével kapcsolatos dolgok, szóval meditálás, spiritualitás, ez az, amit a munkám mellett nagyon nagy részt kiteszi az életemet.
1: Távol-keleti nyelvek közül bármelyik megy még?
2: Csotó! Picit, igen. Picit, hát nem tudom már, igen.
1: Te mit tanultál? Japánt vagy kínait?
2: Japánt tanultam 2,5 évig, és abban van egy középfogú nyelvvizsgám, és kínait 1 évig, mert kellett egy második keleti nyelvet fölvenni az ELTE-n, de hát az... De egyébként pár hónapja, amikor a Most Wantedot csináltuk, akkor találkoztam egy kínai hölgyel, és neki bemutattam, hogy mit tudok még kínaiul, és teljesen el volt álljul, hogy oh, de ügyes vagyok. Hát mondom, 3 mondat maradt meg, szóval...
1: Estilla, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét neked.
2: Köszönöm.

0: minden magyar. Ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most a hétvégi, a vasárnapi program ajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már mit hoztál? Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat hétvégén is. Preyer György könyvét hoztam el, aminek a címe Pizza Alkímia, a tökéletes kovászos és kelt tészta titkai. Preyer György a Pizza Labor Training Központ megálmodója, a pizza készítés számára pedig elsősorban tudomány, és csak ezt követően tradíció. A miértek megértése és a tudás átadása motiválja, ezen szemlélet mentén született meg ez az első könyv is, a Pizza Alkímia. A könyv egyébként szerintem inspiráló lehet kezdőknek és szakmabelieknek egyaránt, mely egyszerre mély, érthető és őszinte, egy zárójáról, én voltam pizzakészítő tanfolyamon itt Budapesten, óriási volt, és egy nagyon-nagyon finom pizzát csináltam. Az apró betű az, hogy nem emlékszem, hogy miből mennyit kell beletenni, nem fotóztam le sajnos, de nyilván interneten elérhető minden, úgyhogy Pizza Alkímia.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszönjük!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és most startulattüzesen süt le ma este fókuszban a print média jelene és jövője, valamint az ezzel kapcsolatos kihívások, amiről Ising Róberttel, a Roadster magazin főszerkesztőjével beszélgetek. Tarts velünk!
0: Itt egy újabb óra,

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a print média jelene és jövője, valamint az ezzel kapcsolatos kihívások, amiről Izing Róberttel, a Roadster magazin főszerkesztőjével beszélgetek. Hát köszöntelek a műsorban.
1: Én is köszöntelek, Laci, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mielőtt még belevetnénk magunkat tényleg a print média jelenének boncolgatásába, egy kicsit kérlek, menjünk vissza az időben, beszéljünk rólad, úgymond, hogyan kerültél bele anno a média körforgásába?
1: Az a baj, nem is kicsit kell visszamenni, mert egészen a 20. század végéig kell visszamenni, ugyanis nekem a szakmai karrierem akkor kezdődött még, ez még 98 őszén vagyunk, és sőt, hát nyarán, amikor én elkezdtem egy mozi műsornál dolgozni, hát erre a mai fiatalok már nem fognak emlékezni, ez a Dóra Mozi című műsor volt Prokop Dóra vezetésével, akik elég öregek, mint én, nekik ez a név sokat mond, másoknak nem. Szóval ekkor kezdődött az újságírói karrierem, egy tévéműsornál tévészerkesztőként kezdtem. Onnantól kezdve egy ilyen jó 15 évet tévéknél voltam, főleg a Filmmúzeum csatornánál, szintén egy csatorna, ami nem létezik, és szintén amire csak öregek emlékeznek már. Sajnos sok ilyen történetem van, de én a televízióból jövök, és hát nagyjából nyilván közben is szabadúszóként az ember néha írt cikkeket újságnak, de alapvetően tévénél dolgoztam, és amikor nekem elkezdődött ez az igazi újságírói karrierem, hát az sem ma volt, az meg 2012. Akkor kezdődött tehát ugyanez a cég, ahol ami a roadster.hu-t is birtokolja, Roadstert, ez a Player Médiának nevezett vállalkozás, és nekik a Player.hu nevű férfi magazin, online férfi magazin indult akkor, és én akkor váltottam át egy ilyen full-time állásra, amikor elkezdődött ez az otthonülős laptoppal az ölemben posztokat gyártós életem. És aztán a Roadster pedig 5 év múlva indult el 2017-ben, és akkor még csak online formában, és aztán 2 évnek kellett eltenni, mert úgy éreztük, hogy itt az ideje, hogy egy ilyen print formátum is megszülessen.
0: Nagyon-nagyon jó, hogy mondtad, már is rátérünk, viszont még egy körre visszakanyarodva a televízió csatornákhoz. Én meglepődve láttam, hogy mennyi dokumentumfilm fűződik a nevedhez, csak néhányat mondok: Tibet, a száműzött ország, az igazság harcosai, a megnyerhetetlen mérkőzés, a mi emberünk, és hát ahogy te is mondtad, több tévécsatornánál is dolgoztál. Miért volt ennyire fontos számodra a mozgóképvilága a kezdetekben?
1: Ugye akkoriban, amikor az ember tévészerkesztő, akkor állandóan kamera van körülötte, és akkor nyilvánvalóan olyan formátumban gondolkozik, amit a tévéképernyőjén viszont tud látni. Ilyen körben mozogtam, ilyen helyekre pályáztunk ott a tévécsatornánál, ilyenkor olyan emberekkel ismerkedsz meg, akik szintén a mozgókép világában mozognak. A tibetes vonal az teljesen saját finanszírozás volt, teljesen saját érdeklődés. Ez egy ilyen 2006 és 10 között nagyon komolyan a mindennapjaim része volt a Tibet üggyel való foglalkozás. Nyilván valamennyire a vallási és filozófiai oldala is érdekel, de az emberi jogi része sokkal jobban érdekelt. Nem fogok nagyon belemenni, mert akkor reggelig beszélnénk csak erről, és most nem feltétlenül emiatt vagyok itt. A lényeg, hogy készült két dokumentumfilm, a Dalai Láma neve biztosan sokaknak mond azért valamit, ő tibeti számüzetésben él már 1959 óta. Nekünk sikerült két alkalommal is leülni és egy ilyen face-to-face interjút csinálni vele. Az egyik nagy személyes sikeremnek pedig azt tartom, hogy annyira jó kapcsolat alakult ki vele és az irodájával, hogy 2010-ben, amikor Budapesten tartott egy nyilvános tanítást, akkor én lehettem az esemény sajtófőnöke, úgyhogy akkor ez nekem egy ilyen nagyon fontos része volt az életemnek. Nyilván most is szemmel tartom, de már nincs meg sajnos az, hogy tartalmat gyártsak ezzel kapcsolatban. Voltak tervek egy könyvre, ennek a két dokumentumfilmnek az anyagából, vannak tervek egy újabb indiai utazásra Észak-Indiában, ahol a Dalai Láma él, de hát a mindennapok annyira elviszik az energiámat, meg az időmet, hogy egyelőre ez csak terv, és nem is tudom, hogy mikor tud megvalósulni, talán majd nem tudom, hogyha ilyen nyugdíjas korba lépek, de ne szaladjunk ennyire előre. A másik pedig azok pályázatos cuccok és magyar történelemmel kapcsolatosak. A megnyeretetlen mérkőzés az 56-os Melbourne-i olimpiáról szólt. A mi emberünk pedig egy fikciós dokumentumfilm, ami szintén egy ilyen szívemhez közel álló történet, mert Gáspár Sándort és Bán Jánost rendezhettem a fikciós szálban. Uh-huh. Hát azt hiszem, hogy két olyan magyar színész legenda, akikre minden magyar rendező büszke lenne, hogy velük dolgozhatott. Úgyhogy az ilyen rövid fikciós rendezői karrierem így nagyon magasan indult, és ott is fejeződött be. És hát azóta nekem így az életemet így a roadster teszi ki. Nyilvánvalóan ez egy rettenetesen munka, de másféle módon, de szintén egy ilyen nagyon kielégítő, a lelkemet nagyon-nagyon megbizsergető projekt, ami tényleg több, mint munka.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pet

0: Budapest.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a print média jelene és jövője, valamint az ezzel kapcsolatos kihívások, amiről Izing Róberttel, a Roadster magazin főszerkesztőjével beszélgetek. Te is mondtad, hogy 2017-től vagy a Roadster magazin főszerkesztője. Egyből komfortos volt a print média szeretete, amikor eldöntöttétek, hogy akkor ebből kéne egy magazin, vagy azért nagy falatnak tűnt ez?
2: Én személy szerint én nagyon szeretem a printet, tehát hogy a könyveket is nagyon szeretem kézbe fogni a dolgokat. Ugye abból, hogy 98-ban végeztem az egyetemet, ki lehet számolni, hogy egy olyan korban nőttem fel, amikor még nem volt internet, nem volt ennyire digitális körülöttünk minden, nem tényleg magazinokat kellett kézbe fognod, hogy információhoz juss, meg mondjuk még a tévét nézhetted. De a másik az a magazin volt, és én nagyon szerettem a filmeket, és emlékszem, hogy édesapám, aki kamionsofőr volt, rengeteg cinema magazint hozott be külföldről, ami németül volt, és úgy nagyjából úgy pötyögtem valamennyit németül, mert azt tanultam a gimiben, de az egésznek a világa magával ragadott, és ez így a 90-es évek elején volt, amikor ilyeneket kaptam főleg, és hát egy ilyen magával ragadó varázslatos világ volt, úgyhogy engem az a print szeretetével rettetesen megfertőzött. Aztán pedig azt is láttuk már, amikor a Playernél voltunk, újságíróként ugye rengeteg nemzetközi kiadványt is figyel az ember, én legalábbis, és azt láttuk, hogy ez az indie magazin világ, ez a független magazin világ, ez pezseg. Uh-huh. Hát ugye a printtel kapcsolatban így 20 éve volt egy ilyen nagy mondás, hogy a print meghalt.
1: Igen.
2: És ez részben igaz, de igazából nem a print mint formátum halt meg, hanem a mögötte lévő üzleti modell, és ezt a kettőt az emberek hajlamosak néha összekeverni. Tény, hogy nincsenek már gigantikus nagy példányszámok, nem lehet már akkor a szerkesztőségeket fenntartani, nincs már akkor a bevétel, hiszen az internet ebből a tortából rengeteget elvitt, és el is visz. De ha az ember kicsit alkalmazkodik ehhez a helyzethez, és így átkalibrálja a gondolkodását, akkor igenis lehet értékes tartalmat csinálni. Hát az is kiderült közben, hogy van egy csomó minden, amit az internet nem tud. Hiába ígért meg, de nem sikerül. És mostanra pedig már, ez 10 éve még próbálkoztak azzal, hogy olyan minőségi munkát tegyenek bele egy-egy cikkbe, történetbe, mint amit egy print magazin tud. De ma már az internetes tartalma 90%-a egy kép fölül, egy nagyon hangzatos cím, némi szöveg és a reklámblokkok. Igen. Tehát ma már teljesen az információ szerzése szolgál ez a felület, mi pedig sztorikat kínálunk, színes szagos történeteket, karakterekkel, történetmeséléssel, mélységgel, gyönyörű fotókkal, szép tördeléssel. És ha valaki erre rá tud érezni, és ezt látja, és azt mondjuk nem is csinálja rosszul, most talán már mondhatom azt így, 9 éve elteltével vagyunk a piacon, hogy valószínűleg nem csináljuk rosszul, valamit jól csinálunk, akkor meg lehet élni belőle.
1: Mennyire volt nehéz elindítani egy ilyen kiadványt így 2020-on? Hát mikor indult el a Roadster?
2: 19-ben indult el. Ugye, hát nem sokkal, a koronavírus járvány előtt.
1: Pontosan.
2: Tehát, vagyis ugye az utazás az nekünk nagyon fontos. A harmadik számnál pedig azt vettük észre, hogy a világ bezárult.
1: Hát igen.
2: Nyilván egy új magazint a piacra bevezetni mindig nehéz, viszont ugye már 2 éve létezett online, és az anyamagazin a player.hu pedig akkor már 7 éve. Uh-huh. Tehát a nevünket, személyesen a kollégákat, a csapatot ismerte a piac, ismerte a szakma, ismerték a hirdetők, és nekik meséltünk, hogy mire készülünk, így nem a nulláról indult a dolog.
1: Világos.
2: Úgyhogy azt mondanám, hogy ebből a szempontból nem volt annyira nehéz, és hál' Istennek ráéreztek arra, hogy mi ez a dolog, és hát bátran mondhatom, hogy nagyon sokan kitartanak mellettünk azok is. Nem akarok márkákat mondani, mert nem akarok most itt valami olyasmibe belefutni itt reklám kapcsán, amit neked aztán úgyis ki kell vágnod. De nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nagyon sok tényleg világmárka a kezdetektől kezdve ott van mellettünk, és mi is mellettük.
1: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenél.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a tüzesen süt leszól. Ma este fókuszban a print média jelenne, valamint jövője, és az ezzel kapcsolatos kihívások, amiről Ising Róberttel, a Roadster magazin főszerkesztőjével beszélgetek. Na most teljes mértékben a print médiához nem konyító laikus személy kérdezném, hogy mondtad, hogy már nincsenek nagy szerkesztőségek, sok kolléga, hogyan néz ki egy kiadvány szerkesztése, ami esetetekben azért különleges, mert tényleg hát itt vannak világkörüli utazások, európai eldugott kis vendéglők, kiállítások, autótesztek, tehát azért ez egy nagy falatnak tűnik.
1: Nyilvánvalóan ezt relatíva kell érteni, tehát hogy mondjuk a Player Media szerkesztősége összesen szerintem ugye 30-35 ember, ebben ugye benne van a sales-es, az IT, és egy része az újságíró. Nem tudom, hogy ez most picinek vagy nagynak számít, szerintem ilyen közepesen pici. Most amikor arra gondoltam, hogy nagy, hát ezek azt gondolom, hogy a 80-as években, meg a 70-es években ehhez képest sokkal jobb szerkesztőségek léteztek, mert nem feltétlenül a piacról működtek, úgyhogy nekünk tényleg így a büdzsé határozza meg, hogy hogyan tudunk hatékonyan működni. De ez sem kevés ember. Tehát, hogy ez nem egy hobbi magazin, ez egy kőkemény profi biznisz már jó ideje, és jövőre 10 évesek leszünk. Úgyhogy a szerkesztés pedig úgy néz ki, negyed évente van egy magazinunk. Nyilvánvalóan most már tudom, hogy mi lesz a téli számban. Tervezés kérdése, az, hogy mi lesz benne, ezt meghatározza valamennyire az évszak, meghatározzák néha olyan tartalmak, amiket a hirdetők szeretnének. Hirdetésekből élünk, és az előfizetőinkből a hirdetők nagyon fontosak, és hát a saját ízlésem. Tehát nyilvánvalóan a többiek is hoznak tartalmakat, de sokat számít az, hogy én miket szeretnék látni a magazinban. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen európai magazin. Nyilván itt vagyunk Magyarországon, nagyon fontosak a hazai témák is, és nagyon sok izgalmas, szerintem alábecsült és méltatlanul kevés is, mert kreatív ember van itthon, akiknek érdemes megénekelni a történetét. De én egy ilyen európai szellemiségű srácnak tartom magamat, és tudom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, és ez a magazin nekik szól. Szóval most már tényleg így a fapados repjegyek világában nem olyan ördöngös dolog elrepülni hétvégén Madridba, és egy hosszú hétvégét ott csinálni, tehát hogy nem kell feltétlenül hozzá lottöltös, hogy meg tudjunk nézni egy-egy izgalmas helyet, vagy egy kiállítást Firenzében, és így tovább. Úgyhogy a szerkesztés egy összetett komplex feladat természetesen, de nagyon sokat nyom alatban az, hogy én mit gondolok az adott időszakban éppen jónak. Nyilvánvalóan kell ismerni az előző magazinoknak a tartalmát, hogy ne legyen az, hogy ismétlődjünk.
0: Hogyne.
1: Szóval ez egy ilyen mozaik vagy kirakóshoz tudnám hasonlítani, de van benne rengeteg párbeszéd a kollégákkal, meg rengeteg párbeszéd olyanokkal, akik ebbe a kreatív világba tartoznak, akikről mi írunk.
0: Na most egy kicsit tágítsuk a kört. Te hogyan látod az írott sajtó jelenét? Értem ezt úgy, hogy nevezhetünk nincs vagy luxus terméknek egy magazint manapság?
1: Nagyon-nagyon jó kérdés, és ez egy olyan kérdés, amin én is nagyon sokat szoktam gondolkodni. Tehát, hogy hol van a helye a printnek, meg hogy milyennek a formátumnak a jövője. Nyilvánvalóan azért, mert nagyon szeretem, és szeretném, hogy ez a magazin sokáig működjön még, és egyre jobb legyen. Az internet volt egy ilyen game changer ebben a történetben, mert egy csomó tartalmat egyszerűen feleslegesített. Tehát egy napilapok, hetilapok, minden, ami a hírekről próbál szólni, ezzel kapcsolatban terméket kiadni, ezt kinyomtatni, ez már felesleges. Én azt gondolom, hogy nekünk ez a 4 szám évente ez elég. Ezekben olyan történetek vannak, amiket, hogyha az ember egy év múlva elolvas, akkor is érvényesek, tehát nem feltétlenül ilyen nagyon kiegyezett aktualitásokról szólnak. Egy negyed évig biztosan aktuálisak maradnak, és azt látom a külföldi piacon, és amit mindig jó nézni, mert ami ott történik, az nálunk is meg fog történni, vagy így egyszerre történnek, az, hogy a bukazin jellegű, nagy formátumú, nagyon gazdagon illusztrált, szinte már könyvként, fotóalbumként működő tartalmak azok, amik tudnak működni, amiket tényleg az ember coffee table bookként.
0: Ugyanezt akartam mondani.
1: Igen, kitesz az asztalra, és néha belelapoz, és így tudja nézni, és ami egyébként, amire pedig úgy néz egy ilyen márker, mint az identitása részére.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfén.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ma este még pár percre fókuszban a print média jelene és jövője, valamint az ezzel kapcsolatos kihívások, amiről Izing Róberttel, a Roadster magazin főszerkesztőjével beszélgetek. Hogyan látjátok a jövőt, és egyáltalán milyen tervek lehetnek, akár most nem csak ezt a magazin tekintve, hanem minden más ilyen terméket a figyelem fenntartására? Ugye olyan világban vagyunk, ahol pár másodperc a TikTokon az inger küszöb és az ember görget. Kérdezem ezt a hosszú eszék, az interjúk, a tartalmas beszélgetések kapcsán.
1: Hát megint egy olyan dolgot kérdezel, amin én is nagyon sokat szoktam gondolkodni, meg azt gondolom, hogy sok újságíró vagy médiában dolgozó, meg úgy szimplán gondolkodó ember agyal ezen a témán. Azt gondolom, hogy olyasmit kell kínálnunk, amit az internet nem tud. Én egy nagyon toxikus helynek tartom az internetet alapvetően. Tehát, hogy így körbenézünk a világban, ugye mondod, az egyre csökkenő ilyen attention span, az, hogy mennyire tudunk figyelni valamire, akkor egy hetes hirtelen, hogy a Facebook 17 milliárdot fizet ki az amerikai államnak, különböző államoknak, mert nem akarnak perre menni azzal kapcsolatban, hogy a közösségi média a Facebooknak a használata fiatal korok esetében testképzavarral, önértékelési zavart okozhat, és hasonló negatív pszichés hatásai lehetnek. Be kell látnunk, hogy ez a dolog, amit itt a zsebünkbe hordunk magunkkal, és fölmegyünk rá, és ártatlanul használjuk, ez egy káros dolog tud lenni sok esetben. Felnőtt emberként is addiktívvá tud tenni egy-két felület, pörgeti az ember észnélkülését, észre sem veszi, és én bízom abban, hogy, és nem akarom démonizálni sem, tehát az internetnek vannak nagyon fantasztikus aspektusai, de mondjuk a közösségi média, vagy pedig az, ahogyan a saját kollégáink is néha híreket tálalnak a kattintásvadász címekkel. Nem vetlen volt tavaly az évszava, azt hiszem a Merriam-Websternél a rage bait.
0: Igen.
1: Az ugye azt a fajta tartalmat jelenti, ami arra van kitalálva, hogy te dühös legyél.
0: Így tehát,
1: hogy bepörgessen, dühössé tegyen téged, és ez volt az évszava, úgyhogy ez nagyon sokat elmond az internetről. Azt gondolom, hogy egyre többen lesznek azok, akik egyfajta tiszta tartalomra vágynak, ami nem arról szól, hogy rosszul érezze magát, nem arról szól, hogy földüljön, nem arról szól, hogy szorongjon, vagy olyan rossz hírt kapjon, hanem ami tényleg így építi. Mi ilyen lassú újságírás műfajába tartozónak tartom magunkat. Hál' Istennek hosszú formátumban is tudunk írni. Amikor ezt így kézbe veszed és végigolvasod, akkor félreteszel mindent, akkor nem nézed a telefonodat, akkor lehet, hogy leraksz egy kávét magad mellé, és akkor adsz magadnak egy kis időt, hogy 10 percre elmerülj ebbe a sztoriba. Én bízom abban, hogy a jövőben ennek lesz helye, és hogy egyre többen lesznek azok, akik felismerik annak az értékét, hogy elmerüljenek akár egy ilyen magazinban, akár egy könyvben, akár egy másik magazinban. Tehát, hogy így olvassunk. Olvassunk, és ne csak pörgessük a telefont. Ezt remélem a jövőtől.
0: Viszont fontos-e a portfólió bővítése? Mondanád, hogy a több lábon állás fontos?
1: Abszolút. Tehát nyilvánvalóan nem lehet figyelmen kívül hagyni ezt a felületet.
0: Igen.
1: És hogyha valaki felmegy a roadster.hu-ra, azt gondolom, hogy nyilván digitális tartalmak vannak, de ott is igyekszünk sokszor hosszabb, olvasmányosabb, sok képpel operáló cikkeket gyártani. Nyilván vannak hírek is, ennek a formátumnak a sajátja, de azt gondolom, hogy az ilyen a roadster eszencia az a print magazin. Kiegészítő, fontos kiegészítő az online része, de azt gondoljuk, hogyha meg akarjuk mutatni, hogy mi a roadster, akkor egy magazint adunk valakinek a kezébe. Podcast, igen, volt podcast, most éppen szünetel.
0: Igen, azt mondtad.
1: De remélem, hogy majd föltámad. Hát az az igazság, hogy idő és erőforrás hiány az. Én nagyon szeretem, mert nagyon szeretek beszélgetni emberekkel, szeretek ott ülni, hogy te vagy, mert jobban szeretek kérdezni, mint válaszolni, és nagyon szeretek olyan emberekkel beszélgetni, akiktől tudok tanulni, úgyhogy sajnálom, hogy most erre nincsen időm, de remélem, hogy a jövőben lesz. Na, a podcast például egy olyan dolog az interneten, ami szuper jó.
0: Igen, szerintem is. Még egy záró kérdést engedj meg. Mennyit utazol általában azért, hogy egy-egy kiadvány elkészüljön?
1: Változó. Most az év eleje az nagyon sűrű volt, és nem bántam. Tehát, hogyha túl sűrű, a kollégáim is utaznak, tehát nem mindig csak én. szeretem, hogyha mindenki eljut bizonyos helyekre időnként, nem vagyok az, aki mindenhova én akarok elutazni. Kollégák most mennek Szlovéniába, mennek, nem tudom, Olaszországba. Én az évelején 4-szer jártam az első fél évben Olaszországba, és az nagyon sűrű volt, egy provanszi út és egy korzikai út, úgyhogy úgy gondolom, hogy ennél soha nem volt jobb. Tehát, hogy ez a személyes kedvenceim, ezek a területek. És szóval vannak utazások, de az a helyzet, hogy muszáj dolgozni, és meg e-maileket írni, meg telefonálni, meg cikket gépelni, úgyhogy mennek a többiek is. Az autós kollégák, ők rengeteget utaznak, mert az automárkáknak még mindig rengeteg pénzük van, hogy oda repessenek a világ minden pontjáról, különböző helyekre újságírókat. Igaz, hogy ezek általában ilyen egyészakás kalandok, de ők rengeteget mennek. Megyünk mi is szerencsére, hiszen rengeteg olyan partnerünk van, különböző országoknak a turisztikai hivatalai, akik szeretnék, hogyha a magazin írna róluk, úgyhogy nem panaszkodom, örülök ennek a dolognak, de néha azért tud fárasztó lenni az utazás. Ha pedig eljutok egy ilyen helyre, igen, akkor szeretek meginni ott a bártútnál egy jó kávét, vagy ha olyan napszak van, akkor egy negrónit, vagy egy sört, és így szóba elegyedni a helyiekkel, mert akkor érzem azt, hogy megérkeztem egy helyre. Ebből a szempontból ezt az Anthony Burdeni iskolát követem. Szeretek kocsmákban, meg bárokban, meg vendéglőkben lógni, mert az mutatja meg szerintem, hogy egy kultúra hogyan él. A múzeum is izgalmas dolog, de az egy mesterségesebb környezet szerintem. Tök jó megnézni őket, de ha az életre kíváncsi az ember, akkor kint kell lenni az utcán, meg a kávézókban, meg a bárokban.
0: Tökéletes végszó volt, Robin. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál. További sok sikert, és ha bármilyen aktualitás lesz, akkor várunk vissza, ha más nem, a 10. születésnap kapcsán.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és Laci, köszönöm a meghívást, és sok sikert neked is.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Ising Róberttel, a Roadster magazin főszerkesztőjével beszélgettem a print média jelenéről és jövőjéről, valamint az ezzel kapcsolatos kihívásokról. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Tüzesen süt le, amiben most már is zenével folytatom. Yeah.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Te Szakcsi Jazzóra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a foci világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az Ezüst Cipő Foci Suli Alapítvány alapító igazgatója, ifjabb Fekete László. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
1: Na, csapjunk bele az egésznek a kellős közel.

0: Egyébként egyelőre még a foci sulit hagyjuk a gyerkőcöket, hogy milyen napi vagy heti rendszerességgel vannak elfoglaltságaik, milyen tornákra jártok. Kezdjük azzal, hogy te beleszülettél ebbe a világba. Lényegében, amikor te megszülettél, akkor már ott volt egy focilabda melletted.
1: Igen, édesapám, néhai édesapám volt az ezüstcipős újpesti labdarúgó, a Fekete László. Úgyhogy igen, hát már a kisgyerekkoromtól fogva pontosan tudtam, hogy milyen büszke lehetek édesapámra, úgyhogy igen, ez egy nagyszerű élmény volt.
0: Volt más út előtted? Tehát, hogy nem tudom, hogyha azt mondtad volna, hogy elmész szakácsnak, vagy magasépítő mérnöknek, akkor annak lett volna bármilyen lehetősége, vagy azt láttad, hogy akkor, hát itt azért elég jó focista van a családban, úgyhogy akkor nincs más út, meg egyébként a szülők is azt mondják, hogy akkor neked focival kell foglalkozni.
1: Igazából nem is volt ez kérdés. Szinte már annyira korán levitt édesapám a BVSC-be, nevelkedtem, ahogy ő is. Aha. 6 éves koromban, hogy először fél évig pingpongoztam, mert még korosztályom sem volt. Úgyhogy, de egy nagyon kedves szomszéd, gyerekkori szomszédnéni mesélte, hogy már a maxemet rúgdostam az újpesti játszótéren 2-3 éves koromban. Úgyhogy igazából nem volt kérdés. Nem erőltette senki, én szerettem volna futballozni.
0: A pingpong után hogy keveredtél át a focipályára? A pingpong azért az kicsivel másabb, mint amikor az ember a bőrt rúgja.
1: Igen, igazából mondom, ez csak egy ilyen kényszer megoldás volt, hogy addig mozogjon a gyerek, és mondták ott a BVSC-be édesapámnak, hogy Lacikám, olyan korán jöttetek, hogy még korosztálya sincs a gyereknek, úgyhogy egy fél évet pingpongozzon, és aztán utána akkor meg lesznek a gyerekek, és akkor mehet a foci.
0: Édesapád a korosztályának az egyik legnagyobb focistája volt, és hát ott azért még voltak nagy nevű focisták, akikkel gondolom tartottak kapcsolatot, tám barátságban is volt velük. Találkoztál a kor nagyjaival? Mindenki megsimogatta a buksidat, hogy akkor itt a kis fekete?
1: Hogyne, és erre rettentően büszke voltam akkor is, és hát a mai napig, hogy egy Törőcsik András, egy Zámbó Sándor, egy Bene Ferenc, egy Nagy Laci, tehát sorolhatnám a fantasztikus labdarúgókat, és ez egy óriási kiváltság volt az, hogy én oda mehettem hozzájuk, kezet foghattam velük, tudták, hogy ki vagyok, szóval tényleg, és ez a mai napig így van. Az ezüstcipő focisulinak 5 európai ezüstcipős labdarúgónk volt, néhai Váradi Béla, néhai édesapám Fekete László, néhai Fazekas László, Dunai Anti bácsi és Nyilasi Tibor úr, és a Nyilasi Tibor úrral és a Anti bácsival is a mai napig nagyon jó a kapcsolatom, nagyon szeretettel fogadnak. Úgyhogy ez egy nagy büszkeség számomra.
0: Az urbánus legendák szerint, nem tudom, hogy igaz-e, de volt ilyen sztori, hogy valami edzést tartottál, és valami újságíró oda ment, hogy akkor majd beszélget veled, és addig, amíg te éppen nem tudom, valami feladatot kiadtál a gyerkőcöknek, addig lehuppant valahová valami székbe, és akkor mondtad neki, hogy hát az pont az a szék, ahol a Nyilasi Tibi szokott üldögélni.
1: Igen, bizonyám volt ilyen, hogy az újságíró úriember jött ki hozzánk az edzésre, leült, és akkor mondtam neki, hogy hát tudod, melyen széken ülsz, ott ült előtted a Nyilasi Tibor. És ez az ember véresszeljú újpest drukker, és hát úgy felugrott, és nézte, és fogta a padot, és úristen, hát itt ült egy másik ezüstcipős legenda. Aha. Tehát kijöttem az ezüstcipő foci sulihoz köthető legenda fiához beszélgetni, és egy másik legenda Aha. is tiszteletét tette itt az iskolában, szóval ez egy óriási jó dolog volt.
0: A kor nagyjairól beszélgettünk, és hát te is eléggé belekeveredtél egyébként a foci világába, olyannyira, hogy nem csak úgy rugdostad a labdát, amikor éppen nem tudom, valamelyik korosztályban játszottál, hanem hogy te elég magas szintig vitted.
1: Igen, első osztályban futballoztam Magyarországon is, illetve 4 évet Finnországban futballoztam, Magyarországon az MTK-ban, illetve a Reacban játszottam első osztályban, Finnországban pedig a HJK Helsinkiben, ott kétszer voltam finn bajnok, egyszer finn kupagyőztes, játszottam BL selejtezőt, UEFA kupa selejtezőt, úgyhogy voltak jó dolgok, alakulhatott volna ez azért jobban is, több volt bennem, de sajnos nem jött ki.
0: Miért nem jött ki? Miért maradt abba? Elmentél Finnországba, a Zsuzsák Balázs is így kezdte, elment valahová, mondjuk ő Hollandiába talán, aztán utána elég szép karriert futott be. Te onnan Finnországból azért nyilván tudtál volna még csinálni valamit, vagy ilyen Cristiano Ronaldo effektus, hogy köszönöm szépen, akkor most ennyi idős lettem. Igaz, hogy nem úgy sikerült az utolsó VB, mint ahogy szerettem volna, de akkor én most hátrébb állok kettővel. Önszántadból döntöttél?
1: Nem, én akkor hazajöttem Magyarországra, és akkor 4 év légióskodás után elkezdtem itthon játszani, aztán jöttek a sérülések, de igazából nekem előtte ment elő egy kicsit a dolog, tehát nagyon korán, 17 évesen már beraktak az MTK első csapatába, és megmondom őszintén, egy picit elvitte ez a fejemet, és nem voltam annyira profi, amennyire profinak kell egy labdarúgónak lennie, abban az időben. Később már az ember ezt átgondolta, és akkor 110%-ot beleadott, de a labdarúgásban egy pár éve, de elmegy utána, már nagyon nehéz visszakapaszkodni.
0: Akkor behívód neked sosem volt a válogatottba?
1: Olimpiai válogatott voltam, nagy válogatott nem.
0: Ehhez is gratulálok azért, amikor te csináltad ezeket, meg olimpiai válogatott voltál, meg az NB1-ben játszottál, akkor ki volt egyébként a szövetségi kapitány?
1: Az olimpiai válogatottban Dunai Anti bácsi hívott be. Hát megmondom őszintén, hogy akkor abban az időben ki volt a szövetség.
0: Mert ez már szerintem olyan 20 évvel ezelőtt volt körülbelül, ugye?
1: Hát inkább 30.
0: Azóta szoktad még rúgni a bört? Előfordul még, hogy a kis barátaiddal, akik korosztályban ugyanannyi idősek, mint te körülbelül, 1-2 évvel fiatalabbak, idősebbek, elmentek valahová, nem tudom, Újpesten kibéreltek egy tornatermet, és akkor gyerünk, srácok?
1: Persze, hogy ne. Hát most már csak inkább a 20-40-es pálya az, ami jól érezzük magunkat, úgyhogy oda össze szoktunk jönni. Igen, és régi csapattársakkal, haverokkal, és azért egy héten egyszer azért jó, kell a mozgás, meg kell az az impulzus, hogy az ember gólt rúg, örül, zrikálja a másikat, nyerünk, kikapunk, a végén a vesztes fizeti a pizzát, úgyhogy ezek nagyon kellenek.
0: Figyeled még a minket körülvevő foci világot egyébként, vagy próbálod távol tartani magad tőle? Hogy? Akár a magyar NB1-et, akár világszinten.
1: Hogyne, persze, figyelem a magyar NB1-et is, a világ futballját is, hogyne, abszolút, hát ez egy örök szerelem.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Ezüst Cipő Focisuli Alapítvány alapító igazgatója, ifjabb Fekete László. Kis szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a foci világában kalandozunk, hiszen velem szemben itt ül a stúdióban az Ezüst Cipő Focisuli Alapítvány alapító igazgatója, ifja Fekete László. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szia, köszönöm.
1: Beszéltünk arról, hogy nagyon sokáig benne voltál te is a foci világában, ugye hát nyilván édesapád hatására, aki azért mondjuk úgy idézőjelben elég jó focista volt pár évtizeddel ezelőtt, aztán te is az lettél, említetted, hogy Finnországban is játszottál, hazajöttél, és aztán utána abban maradt az aktív sport, már mint a foci az életedben. De nem távolodtál el tőle nagyon, mert állítólag, és akkor most térünk rám erre a bizonyos focisulira, anyukád volt az, aki azt mondta, akkor talán még édesapádnak meg neked, hogy akkor mi a helyzet azokkal a gyerkőcökkel, akik nem hallanak jól, és mégis focizni szeretnének.
2: Tulajdonképpen ez úgy volt, hogy érdekes, egy rádióműsort hallgatott édesanyám 12-13 évvel ezelőtt, amiben egy jeltolmács hölgy volt az interjú alany, és akkor a jelnyelvről beszélgettek, hogy 2013 óta hivatalos nyelv Magyarországon, de hogy kevesen ismerik és hallják az épp hallók közül, és akkor mondta édesanyám, hogy hát kisfiam lassan lefő a kávéd a labdarúgásban, hát kéne már valami polgári foglalkozás, hogy nem érdekel téged ez a nyelv. És akkor megtetszett, utána néztem, és elvégeztem egy alap meg egy középfokú jelnyelvi tanfolyamot, és akkor a jelnyelvi tanulmányai megszerzése során tapasztaltam, hogy sokat jártam sikert társaságba, közösségbe, iskolákba, és akkor ott láttam, hogy a gyerekek mennyire szeretnek futballozni, de nincs rá lehetőségük, hogy szervezett körülmények között ezt tegyék, és akkor édesapámnak beszámoltam ezen tapasztalataimról, és tulajdonképpen ő mondta, hogy hát akkor csináljunk egy focisulit kifejezetten hallásérő gyerekeknek.
1: Azért azt kimondani, hogy csináljunk egy focisulit, ez még elég varázslat. Persze, de ennek a létrehozása azért az nem úgy megy, hogy akkor holnap utára nem tudom valahová a negyedik kerületbe egy akármilyen focipályára bejövöm a gyerkőcöket, és akkor már megy is az edzés délután, nem tudom, 5 óra magasságában. Tehát, hogy ez nyilván egy hosszabb folyamat volt.
2: Az biztos, igen, ráadásul sajnos édesapám egy pár hónappal később elment, úgyhogy egyedül mentem előre, és igazából kutattam interneten, szájhagyományok, beszélgettem emberekkel, és akkor kiderült, hogy Budapesten van 2 sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó oktatási intézmény, a doktor Török Béla Nagyothallók Intézete a Cinkotai, vagy a Rákospatak utcába, és a Budapesti Hallásérték Tanintézete a Cinkotai utcába. És igazából fogtam magam, és random egyik napon besétáltam mind a 2 intézménybe, és mondtam az intézményvezetőknek, hogy én szeretnék elindítani egy focisulit a hallásérő gyerekeknek, és hát gondolhatod, hogy néztek rám, mint bőrű az új kapura, hogy honnan szalajtottak engem ide. Nincsen effektív semmilyen kötődésem a hallásérült emberekhez, nincs a családba vagy a baráti körbe semmi, én csak ezt tapasztaltam, és láttam a gyerekeken, hogy mennyire szeretnek futballozni, és hát hol tudod a legjobban a tömegbázis szélesíteni, meg kialakítani? Az iskolákban, mert hát minden gyerek tanköteles. És akkor így elkezdtünk az iskolákkal együtt gondolkodni, és így szépen lassan felépítettük ezt a rendszert.
1: Felépítettük a rendszert úgy, hogy bent az iskolában, a tornateremben náló délután, nem tudom, 4-től fél 7-ig, vagy 4-től 6-ig mindenféle foglalkozások, foci foglalkozások vannak egyik helyszínen, másik helyszínen, vagy úgy, hogy akkor a gyerkőcöket elvisszük valahová, ahol egyébként a foci sulinak van valamilyen telephelye vagy sportpályája, és akkor utána majd visszavisszük őket.
2: Hát köztes megoldás volt, ezért is különleges a mi tevékenységünk, nem csak azért, mert hogy maga a gyerekek sajátos nevelési igényű gyerekek, és rajtunk kívül nincs is más ilyen futballiskola Magyarországon, hanem a gyerekek 80%-a bent lakó, ráadásul az intézményekben. Tehát nálunk nem úgy van, hogy anyu apu délután 4-re elviszi Újpestre, MTK-ra, Basasra, Fradira a gyereket, edz, és utána hazaviszi. Tehát nálunk a gyerekeket hétfőn lerakják a szülők, és pénteken viszik haza. Tehát nálunk csak úgy tudod a gyereket az edzésre elvinni, hogyha mozgatod őket. Úgyhogy nagyon hálás vagyok a BVSC csapatának, mert éveken keresztül hétfőnként ott edzettünk, közel van a Szőnyi út, és akkor oda, hál' Istennek, van egy kis buszunk, és akkor a kis busszal összeszedtem a gyerekeket, úgyhogy nekünk egy napon 6 út volt egy edzés. Tehát egyik iskola, BVSC pálya, vissza az iskola, másik, azt megint kirakni, és ugyanezt az utat vissza. És ezt egy héten 3-szor.
1: A Darnyi Tamás ugyanezt csinálja a gyerkőcökkel, csak ők úsznak.
2: Igen, igen, látom, rengeteg, sokszor szoktam látni, igen, a buszaikat, és ez egy fantasztikus dolog, hogy, hogy egyrészt a biztonság szempontjából az szerintem nagyon fontos dolog, hogy megtanulnak úszni, másrészt meg az, hogy hát egy ilyen fantasztikus úszónknak van egy ilyen, ilyen nagyszerű úszodája.
1: Mennyi idő alatt jött össze a gyerkőcöknek a száma, akik ellenek ahhoz, hogy akkor tudjon működni ez a bizonyos ezüst cipő focisúli alapítvány?
2: 2017. szeptemberében indultunk, és hát azért az első egy-másfél évben én azt mondom, hogy, hogy volt, hogy két gyereknek, három gyereknek tartottam edzést, aztán szépen lassan lettünk négyen, öten, hatan. Ez az egész, hogy mondjam, halálsérült társadalomnak egy nagyon újdonság volt, hogy, hogy jött itt egy épp haló ember, és akkor itt próbálkozik nálunk, hogy ő focit akar, meg edzés, amiben mi nagyon különbözünk még, hogy nálunk heti rendszeres labdarúgóképzés van a kezdetektől fogva. Tehát én pont ezt akartam, hogy ne az, hogy fél évente van egy esemény a fogyatékkal élő gyerekeknek, ahol sportolhatnak, és akkor utána ennyi, hanem ugyanúgy szerettem volna működni, mint bármelyik utánpótlásnevelő központ, heti rendszeres labdarúgóképzés, labdarúgással kapcsolatos események, programok szervezése, versenyeztetési feladatok ellátása, mert egy halálsérült gyerek fizikailag, szellemileg 100%-ig épp. Úgyhogy komoly meló volt az, hogy most 9 évesek vagyunk, és több mint 50 gyerekem van már.
1: Azt mondtad, hogy korábban nem volt ilyen, ilyen foci suli, vagy ilyen foci akadémia, aki hallássérültekkel foglalkozott volna, akkor neked lényegében egy alapvető tankönyvet kellett létrehozni arra, hogy hogyan tudod őket nevelni, vagy tovább nevelni a foci világába.
2: Igen, együtt tanultunk, vagy egymástól tanulunk a mai napig, tehát én is mondjuk úgy, hogy az edzősködésbe velük együtt csöppentem bele. Nyilván hozom azt a 30 év tapasztalatot, amit én mint gyerek, aztán mint felnőtt labdarúgó magamra szedtem. Nyilvánvaló, hogy hál' Istennek nagyon sokat segítenek az intézmények, kapok nevelőtanár, az kezdetektől fogva nevelőtanár kollégák ott vannak mellettem, akik nyilván tudják, hogy hogy kell nyúlni a gyerekhez, meg segítettek mindenben. Úgyhogy nyilván abból, hogy a gyerekek nem hallanak, teljesen más az, hogy én nekem például minek vigyek sípot, nem hallja senki. A hangos beszéd az megmarad, mert az ösztönösen jön, hogyha az ember magyar, de mellé én jellelek a gyerekekkel.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Ezüst Cipő Focisuli Alapítvány alapító igazgatója, ifjabb Fekete László. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az Ezüst Cipő Focisuli Alapítvány alapító igazgatója. Ifja Fekete László ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Szia.
2: Laci, vagy Kisgolyó?
3: Laci, Kisgolyónak nagyon, a nagyon-nagyon régi apám, édesapám újpesti barátai, ők hívnak így.
2: Mert hogy édesapád volt a golyó, ugye, minden jól megy, és akkor tehetél a kisgolyó, mikor bekerültél. Az imént már beszéltünk róla, és mindjárt beszélünk arról, hogy hogyan zajlik egy edzés nálatok, de az imént már beszéltünk róla, hogy ugye nektek a gyerkőcöket szállítani kell egyik helyszínről a másikra, és mondtam, hogy a Darnyi Tamás is valami hasonlót csinál. És olyannyira, hát mondjuk úgy, hogy felfigyelt bizonyos nemzetközi labdarúgó szövetség a ti kis alapítványotokra, hogy talán még valami pénzt is kaptatok az UEFA-tól, és azt költöttétek arra, hogy akkor vettetek egy akármilyen kis buszt, amivel tudjátok szállítani a gyerkőcöket.
3: Igen, a Magyar Labdarúgó Szövetségnek köszönhetően az UEFA Foundation for Children szervezetnek minden évben van egy ilyen pályázati formája, ahova az országok szövetségei dotálhatnak egy szervezetet az országokból minden évben, és 2022-ben minket választott a Magyar Labdarúgó Szövetség, és akkor bemutattuk az UEFA-nak a tevékenységüket, az UEFA Foundation for Children szervezetnek, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor mi is bekerülhetünk a támogatottak körébe, és akkor tudtunk vásárolni egy személyszállító kis buszt, ami nekünk élethalál kérdése.
2: Térjünk arra rá, hogy akkor hogyan zajlik egy edzés nálatok, ott vagytok már a pályán, és hát nyilván, hogyha egy idézőjelben szimpla edzést veszünk, akkor ott az edző belefúj a síkba, a gyerkőcök már felöltözve a stoplis cipőben, vagy az akármilyen cipőben ott vannak, és akkor csinálják a megfelelő feladatokat. Nálatok ezek nem működnek?
3: Egyáltalán nem, úgyhogy tulajdonképpen az elején, meg mostanáig is, vagy most is egyszerűen nyilván az automatizmusok azok, hogy amik már többször voltak a gyerekek edzésen, tudják, hogy akkor kiérkezünk a pályára, felrakom a pályát, elkezdünk bemelegíteni, utána különböző gyakorlatok vannak, de nyilvánvaló, hogy gyerekekről beszélünk, a 7 éves, tényleg egészen a 13 évesig elkalandozik a figyelmük, stb. Úgyhogy igazság szerint, amíg nem volt egy jelzőrendszer találmányom, addig annyi volt, hogy integettem a levegőbe, addig, amíg a gyerek rám nem nézett. Más nem tudok csinálni. Vagy amikor már tényleg nem volt más megoldás, akkor odaszaladtál a gyerekhez, és megkopogtattad a vállát. De hát azért egész edzésen 16-18 gyerekhez odaszaladgálni mindig, hogy nézzenek már rád, az nem olyan egyszerű.
2: Nem csak hogy edzésen, hanem hogyha éppenséggel játszanak valaki ellen valamit. Tehát, hogy az, hogy figyelsz a pályán, egy felnőtt focista, egy épp focista, ő sem tudja mindig figyelni azt, hogy akkor mögötte ki van, előtte ki van, stb. És hogyha ráadásul olyanokról beszélünk, olyan gyerkőcökről, akik hallássérültek, nem biztos, hogy hallja, hogy valaki, nem tudom, füttyög neki jobb előről, hogy akkor ide passzolj.
3: Abszolút, viszont ahol az élet elvesz, ott máshol vissza is adja. Például egy hallássérült gyereknek a térlátása 180 fokkal jobb, mint egy épp hallóé. Tehát nekik a periférikus látások azok fantasztikusan ki van szélesedve. Úgyhogy sokkal többet érzékelnek a világból, mint mi épp hallók. Nyilvánvaló, hogy azok az ingerek, hogy a mögötted áll valaki és mondja, hogy jobb kezed vagy bal kezed, azt ők nem érzékelik.
2: De alapvetően a feladatok azok, gondolom, nyilván ugyanazok, mint amit egy akármilyen focisuliban a gyerkőcök megtanulnak. Tehát, hogy ugyanazt tanulják, csak más módszerrel.
3: Mi mindenben ugyanazt csináljuk. Tehát ez a focisuli, ez semmiben nem különbözik egy épp halló focisulitól. A gyerekek ugyanúgy minden feladat elvégzése képesek. Maximum annyi, hogy többször kell begyakorolnunk, hogy miről van szó. Pláne, hogyha kombinatívak dolgokat csinálunk, vaszkoordinációt, sokkal jobban kell figyelni, stb. De ezek viszont berögződnek náluk, és utána sokkal jobban koncentrálnak, már bocsánat, de hogy így mondom, mint az épp hallók, mert ők tudják, hogy nekik nagyon kell figyelni a szemükkel, hogy mi fog történni, mert nem hallanak.
2: 7-től 13 éves korig ezt említetted, csak így foglalkoztok gyerkőcökkel, utána már nem fociznak tovább, abba hagyják?
3: Hát ilyen kifejezett utánpótlás nevelésre helyeztem a hangsúlyt, És igazság szerint, hogy mondjam, tehát én tovább már nem bírom. Tehát egyrészt egy héten 5 nap van, ide kell beosztani a gyerekeket, másrészt az idősebb gyerekeknek meg már nagyobb tér kell, nagy pályán edzenek, stb. Tehát ott igazából belép a Magyar Halássérültek Sportszövetsége, és akkor a gyerekek ott folytatják tovább, aki szeretné a pályafutását.
2: Figyeled őket egyébként? Tudod, hogy hányan mentek tovább, és lettek fél profi focisták például?
3: Hogyne, természetesen, sőt, tőlem már 3 gyerek integráltan folytatta. Az Erzsébeti SMTK-ba focizik, a testvériségbe, illetve a BVSC-be adtunk gyerekeket, és akkor ők ott folytatják a pályafutásukat. És ahogy a Takács Ákos tudom említeni, aki a Ferencvárossal, a Győrrel magyar bajnok lett, a Honvéd a magyar kupa győztes, Lothar Matthäusnál 5-szörös magyar válogatott lett, úgyhogy az Ákos súlyosan nagyot halló ember egy gyerekkori fertőzés következtében, sőt, még válogatott beli gólja is van, azt hiszem Máltának 40 méterről rúgott egy akarat dugót, hogy van, aki még most is tapsol, úgyhogy nem, egyáltalán nem, sőt, mi ezt szeretnénk is a gyerekeknek példaként, hogyha valaki, tehát nálunk a grassroots labdarúgás a lényeg, sportolj, mozog, fociz, érezd jól magad, tartoz egy jó közösséghez. De ha tehetséges, szorgalmas és alázatos vagy, akkor a legmagasabb szintre eljuthatsz.
2: 7-től 13 évig összeeresztitek őket? Mert ott azért már nagy a korkülönbség.
3: Nem. Hát az a baj, hogy kb. Mindenki egyet tud edzeni. Tehát hétfőn edzenek a legnagyobbak, kedden edzenek a nem annyira nagyon ügyes nagyok, és az nagyon ügyes középső korosztályunk, és akkor csütörtökön vannak a kicsik, akik a 7-8-9 évesek. Tehát így edzünk egy héten.
2: Egy fontos kérdést nem tettem még föl, hogy ha arról beszélünk, hogy focisuli, akkor szerintem elég sok mindenkinek az jut eszébe, hogy ezek a gyerkőcök bizony srácok. Lányok is vannak?
3: Nem, igen, nálunk vannak kislányok is, 2-3 kislányom is van minden évben, úgyhogy, és nagyon ügyesek, és nagyon szorgalmasok, és nagyon-nagyon-nagyon akarnak, úgyhogy örülök neki, hogy vannak lányaim is.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Ezüst Cipő Focisuli Alapítvány alapító igazgatója, ifja Fekete László, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
0: Már messzire hordja a szél a talat, és 2 hete zúg az eső,

0: váltunk. Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig az Ezüst Cipő Focisuli Alapítvány. Alapító igazgatója ifjabb Fekete László ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Szia.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, arról viszont még nem, hogy a közelmúltban volt legalább egy nagyon fontos sportesemény Magyarországon, ami focival kapcsolatos. Jó, magam is ott voltam. Az egyik, hát eköré szervezett eseményen, ez a Hősök terén történt, ti pedig, hogyha minden jól megy, akkor a gyerkőcökkel ott voltatok az arénában?
2: Igen, a Puskás arénában az a megtiszteltetésért az Ezüstcipő Focisuli 12 növendékét, 11 fiút és egy lányt, hogy a világon elsőként bolbolyok, labdaszedő gyerekek lehettek, halálsérült, fogyatékkal élő gyerekek. Úgyhogy ez egy óriási megtiszteltetés volt, egy óriási öröm, egy óriási feladat is tulajdonképpen, de a gyerekekre nagyon büszke vagyok, nagyon-nagyon profin megoldották a feladatot, és egy fantasztikus élmény volt, hogy 2-3 méterre lenni ebben a gyönyörű arénában ezektől a világsztár labdarúgóktól, és igazából az volt még nagyon fontos, hogy ez nem csak ennek a 12 gyereknek, a szüleiknek, a nevelőtanároknak, pedagógusoknak, akik velük foglalkoznak, volt egy óriási dolog, hanem ez egy óriási jelzés volt az MLS és az UEFA részéről, mert több mint 300 millió hallássérült ember él a világon. És itt az volt a lényeg, hogy a futball, ahogy az UEFA is írja, nagy betűvel az all, tehát hogy a futball mindenkié. És akkor mi meg most bebizonyítottuk azt, hogy egy hallássérült gyerek bármilyen tevékenység elvégzésére képes, akár a futballpályán belül, akár kívül.
1: Labdaszedők voltak, ami azt jelenti, hogy most már ugye másképp zajlik, mint ahogy zajlott, nem tudom, egy 5-10 évvel ezelőtt, mert most mindenféle ilyen, nem tudom, kis eszközöket lehet látni a pálya szélén, és akkor ott van kitéve a labda, és hogyha valaki nagyon elrúg valamit, akkor nem kell rohangálni annak, aki éppen nem tudom, kimegy, és majd a bedobást el fogja végezni, megfogja azt a labdát, ami oda van téve.
2: Igen, és ezt mi kezdtük most el, és ráadásul az egy meccsből csináltunk 5 meccset, mert amikor jeleztük a Magyar Labdarúgó Szövetségnek és az UEFA-nak, hogy nagyon szeretnénk, hogyha ezt megcsinálhatnánk, ezt a labdaszedést, akkor rábólintottak az MLS-be és az UEFA-nál, és de azt mondták, hogy gyakoroljunk. Ráadásul azért gyakoroljunk, mert hogy a labdaszedés megváltozott, és körbe 12 bolya van lerakva, azon van a labda, a labdaszedőnél nincs labda, és a játékos azt a labdát veszi el, amelyik a legközelebb van hozzá, és te pótolod azt a labdát, ami elment. És úgyhogy ezért nagy tisztelettel megcsinálhattuk a Magyarország-Görögország mérkőzést, ami szintén egy óriási dolog volt, hogy a válogatott meccsen ott voltunk, megcsináltuk a magyar amatőr kupa döntőt, a női kupa döntőt, és még a magyar kupa döntőt is, és akkor így mentünk neki a Bajnokok Ligája döntőjének.
1: Szóval, hogy alapvetően labdaszedők voltak a gyerkőcök, olyan volt-e egyébként, amióta működik az alapítvány vagy a focisuli, hogy nem labdaszedők voltatok, hanem a gyerkőcök bekísérték a játékosokat?
2: Igen, igen, volt 2019. november 15-én, amikor megnyílt a Puskás aréna, akkor az urugvái válogatottat kísérhettük be a stadionba, ami egy fantasztikus élmény volt, és a mérkőzés előtt megtanultam portugálul azt, hogy mondják, hogy hallássérű gyerek, Niño Sorrento, és gondoltam, hogy hát, ha valakivel lesz valami interakció, és a Suárez pont az utolsóként sétált le a lépcsőn, és akkor hátulról nézte a gyerekeket, és láttam, hogy nézi a fülesüket. És akkor oda szóltam, hogy Niño Sorrento, és így meglepődve rám nézett, hogy elkezdett egy portugálul dumálni, és mondtam neki, hogy bocsi, ennyi volt a portugálom.
1: Jó, ahhoz, hogy egy hallássérült gyerkőc tudja, hogy mit kell csinálnia, és nem csak az edzésen, nyilván ahhoz már hozzá vannak szokva, hiszen nem tudom, hónapok, évek óta együtt dolgoztok, az már egy ilyen bevett rendszer, gondolom, interakció közöttetek, de az, hogy mit kell neki csinálnia a pályán, vagy hogy merre kell néznie, vagy melyik labdát kell megfognia, stb. Ahhoz kell valami eszköz, gondolom én, ami valahogy jeleznek, és már említetted pár perccel ezelőtt, hogy a találmányom. Szóval, hogy milyen találmányról van szó, Laci?
2: Igen, Look at me-nek neveztem el, hogy nézz rám, igazából ez a találmánynak és a funkciójának a lényege. Egy hallássérű gyerekkel nem tudsz kommunikálni, ha nem vagy benne a látóterébe. És a kéztávolságon kívül esik, már el vagy veszve, nem tudsz neki szólni, viszont ha meg szembeálltuk egymásra, akkor 50 méterről is tudtuk egymással beszélgetni, mert egymás jelnyelvi jeleit leolvassátok a levegőből, csak azt kellett elérni, hogy a gyerek kapjon egy jelzést a testén, hogy nézzen rám, keresen engem a pálya szélén, és akkor kitaláltam, hogy egy felkarra helyezhető rezgős karperec van, egy telefonos applikáció, abban benne vannak a gyerekek, és én megnyomom, hogy Karcsi, mert Karcsinak akarok szólni, Karcsinak rezeg a karján, és néz rám, és 30 méterről tudom mondani neki, hogy mit csinálj, vagy mit ne csinálj. Több gyereket is meg tudok szólítani, csapatokat is tudok külön csinálni, vagy összesen az összes gyereket meg tudom nyomni, és ezt szeretem a legjobban, mert ez nekem olyan, mint a síp. Tehát én hiába fújom a sípot, nem hallja senki, de ez nekem olyan, mint egy síp. Megnyomom, és minden gyerek rám néz, és tudunk kommunikálni. És ezt a Bajnokok Ligája döntőn is használtuk, ráadásul az UEFA megnézte, bevizsgálta, nagyon gratulált hozzá, és én szerintem a Széchenyi István Egyetemmel dolgozunk együtt ezen a fejlesztésen, és ez egy óriási büszkeség volt mindannyiunknak, hogy egy magyar találmány, egy magyar innováció, egy Bajnokok Ligája döntőn szerepelt, és segítség is volt.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Beszéltünk edzésről, beszéltünk focisuliról, beszéltünk a BL-ről, arról viszont még nem beszéltünk, hogy tornákat szervezele, vagy különböző meccsek vannak-e a gyerkőcöknek?
2: Mi beintegrálódtunk a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás nevelési programjába, a Bozsik intézményi programba, ahol tavasztól havonta egy alkalommal van a gyerekeknek lehetőségük arra, hogy ilyen iskolák közötti fotballtornán veszünk részt, tehát mi a BVSC-hez tartozunk, és akkor a BVSC pályán, a Szőnyi úton, a környékbeli iskolák hasonló korosztályú gyerekeivel játszunk mérkőzéseket, és a gyerekeim nagyon várják ezeket a tornákat, mert akkor egyrészt megméretjük magunkat integrált körülmények között épp haló gyerekek ellen, másrészt ahogy azt kell, mérkőzés nap van, szépen felöltözünk, egyen szerelésbe vagyunk, stb., tehát megadjuk a módját, és kétszer is megnyertük már a tornát az elmúlt években.
1: Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Túl sok

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Rajtul egy újabb hét, és hogy kerek legyen a hétkezdés, a hétindítás, hajnalban is hozom neked a hazai kedvenceket, különlegességeket itt a Petőfin. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Szeptember 14-ét írunk, a kezdés pedig Barkóczi Noémié.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.